0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Meglátogatott egy ismerősöm, akit nagyon rég nem láttam már. Átutazóban volt városunkban, és gondolta, benéz hozzánk. Picit pihent is, mert hosszú út állt még előtte, és alig beszélgettünk egy pár percet, jelezte, hogy ő már menni készül. Kérdem tőle, nem maradsz? Pihenjél még. Vagy inkább maradj itt éjszakára, már késő este volt, majd holnap tovább mész. Azt mondta, nem, nem lehet, mert ez élet és halál kérdése. Fontos intéznivalója volt. Sok minden van az életünkben, ami élet és halál kérdése, és általában ezekkel hajlandók vagyunk foglalkozni bármikor. Sőt, nincsen nyugtunk, ha ezeket nem intézzük el. Minden tehát, ami élet és halál kérdése, az ember számára már ösztönösen is elsőrendű kérdéssé válik. Jézus Krisztus egy ehhez hasonló élet és halál kérdéséről beszélgetett tanítványaival, és egy olyan példázatot használt, ami sok félreértést, sok vitát váltott ki a keresztények körében. Lukács evangélium a 16. fejezetében olvassuk a 19. versel kezdődően ezt a példázatot. Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, és minden nap dúsan vigadozván. És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kíván vala megelégedni a marzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról. De az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemeli az ő szemeit kínokban lévén, és lát Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És kiáltván mondta, Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötret tetem el lángban. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted az életben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötret tetel. És mindenek felett, mi köztünk és ti köztetek, nagy közbevetés van, úgyhogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Mondta pedig amaz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához, mert van öt testvérem, hogy bizonyságot tegyen nekik, hogy ők is ide a gyötrelemnek helyére ne jussanak. Mondani ki Ábrahám, van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Amaz pedig mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondta, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Érdekes ez a példázat, annál inkább, hogy nem is tűnik példázatnak. Első olvasásra az az érzésünk, mintha Jézus Krisztus egy megtörtént esetről számolna be. És körülbelül a példázat feléig teljesen ebben a légkörben vagyunk. Azonban a példázat közepe táján Jézus Krisztus átvált a valósnak tűnő síkról egy képzeletbeli síkra. A váltás pedig annyira zökkenőmentes, hogy a felületes olvasónak föl sem tűnhet. Azonban vessük nagyító alá egy kicsit ezt a példázatot, és próbáljuk megérteni, mit akart Jézus ezzel mondani az ő tanítványainak, az ő hallgatóinak. Ez a példázat az ellentétek példázata. Két párhuzamosan futó cselekményről van szó, amelyek néha közös pontokon haladnak át. Vala pedig egy gazdag ember indul a példázat, aki bíborba, patyolatba öltözik minden nap dúsan, vigadozott, s volt egy Lázár nevű koldus, aki a kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele, és próbálta kutyák eledeléből jól lakni, de az se volt elég. Két véglet. És gyakorlatilag jelképezi ez az emberek két nagy csoportját. Valaki viccesen azt mondta, hogy egyesek gazdagok, de mi kettesek vagyunk. Ennek a viccnek az értelmében akkor hadd mondjuk el, hogy vannak egyesek, akik jól laknak, bíborba, básonyba öltöznek, drága autókon száguldoznak fel alá az utcán, És vannak kettesek, a szegények, a szürke emberek, a megszokottak, akiknek talán soha nem lesz annyi pénz egyszerre a kezükben, hogy még egy kereket is vegyenek a mellettük száguldozó luxus csodára. Ilyen ellentétből indul ki Jézus Krisztus is. Volt egy gazdag ember, akiről sokan azt mondták volna, hogy elérte az életben, amit akart. Egy céltudatos ember, aki tud harcolni, aki mintaképe mindazoknak, akik küzdenek, akik dolgozunk és harcolunk. Egy sikeres ember. És volt Lázár, akiről mindenki azt mondaná, hogy ő volt az örökvesztes. Nagyjából ez a berendezkedés mai világunkban is, és habár legtöbbünknek sokkal jobban megy dolga, mint Lázárnak, összehasonlítva magunkat az igazi csúcsokkal az anyagi világban, be kell ismernünk, hogy még fényévekben is elég nagy számokat kellene használni ahhoz, hogy a köztünk levő távolságot felmérjük. Azonban mindenki arra vágyik, bárcsak úgy élne, ahogy a tévésorozatok, a városszéli villák, vagy egyéb dolgok villantják fel szemünk előtt a jólét paradicsomát. Valóban kívánatos egy ilyen életmód? Jézus Krisztus tovább folytatja a példázatot. Eljött a halál, és ez az a pillanat, amelyikről egy régi mondás szerint azt mondjuk, hogy ebben mindenki egyenlő. A halál a legdemokratikusabb. Kérdezetlenül jön bárkihez egyformán, és senkivel nem tesz kivételt. Amikor eljön az idő, a halál mindenkit elragad. Azonban ezután a pillanat után érdekes dolgok következnek, és tulajdonképpen Jézus itt vált át a valóságosnak tűnő síkról a képzeletbeli síkra. Került a szegény koldus Lázár Ábrahám kebelére. És azt mondja a gazdagról, a példázat, hogy ő is meghalt, és eltemetteték. És hová került? A pokolba. Ez egy olyan hely, amelyről az emberek úgy gondolják, hogy itten égetik, perzselik, döfködik azokat az embereket, és kínozzák a végtelenségig, akik életükben gonoszul éltek. És erről a helyről kiállt a gazdag ember Ábrahámhoz, hogy küldje el Lázárt, s az enyhítse az ő kínjait, egy pár csepp hűvös, hideg vízzel. Azonban a válasz az nem lehet, mert közöttünk óriási szakadék van, és senki át nem mehet. És itten már megtaláljuk az egyik olyan elemet, amely elárulja, hogy példázatról van szó. Hogyha olyan nagy a távolság, hogy sehogyan nem lehet átjutni, hogyan haladszik át a kiáltás? Sőt, egy picit még visszamegyünk a példázatban. Hogyan lehet egy tűzben ülő és hatalmas lángok között perzselődő ember kínjait egy pár csepp vízzel enyhíteni? Az a pár csepp víz elpárologna, még mielőtt az ajkára jutna. És folytathatjuk tovább is. Kérlek, atyám, bocsásd el Lázárt az én atyámnak házához, mert van öt testvérem, hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide a gyötrelemnek helyére ne jussanak. Tehát a példázat szerint, hogyha úgy értelmezzük, ahogy le van írva, szó szerint, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy halottak járnak vissza, számolnak be az ottani életről, és figyelmeztetik az életben maradottakat az élet különböző veszélyeire. Kevés azonban az olyan ember, aki látott volna ilyen hazajáró lelkeket. Egyesek beszámolnak bizonyos tapasztalatokról, de ezek igencsak cáfolhatók, hogy valóban halottak világából visszatérő lényekről van szó, ez igenis kérdéses, és lesz egy adásunk, amelyben ezzel külön foglalkozunk. Azonban a példázathoz visszatérve el kell mondanunk a következőt, ennek a tanulsága koránt sem az, hogy van egy túlvilág, amelynek két része van, és az egyikben bővölködnek az emberek, a másikban pedig szenvednek. Jézus Krisztus tulajdonképpen egy teljesen más tanulságot akart az emberek elé tárni, és ez a tanulság a példázat végén válik érthetővé, világossá. Jézus azt mondja a 31. versben, Lukács evangélium a 16. fejezetében, a példázat végén: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. És Jézus nagyon jól tudta, hogy miért használta ezt a példázatot, és miért ezekkel a szavakkal fogalmazta meg annak tanulságát. Ha felidézzük az Ószövetség történetét egész Jézusig, akkor látni fogjuk azt, hogy a Jóisten számtalan alkalmat használt fel, hogy az ő népét figyelmeztesse. És ezeknek a prófétai üzeneteknek elég nagy többségükben írásos nyoma is maradt, és ezekből gyűltek össze az Ószövetség könyveinek jelentős része. Ott van Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofoniás, de ott van Dániel, Ezékiel, Ésajás, és sok más a proféták közül. És még sok más, akiknek a nevét nem is tudjuk, ezek mind-mind Isten népéhez küldött üzenet hordozók voltak, akik megtérésre hívó üzenetet hoztak Istentől. Azonban Isten népe, ahogy az nagyon sokszor történt, és az nagyon sokszor történik az emberekkel, mi velünk is, ezeket az üzeneteket figyelmen kívül hagyta. Azt várjuk, hogy ne talántán valami csoda történjék, valami különös dolgot lássunk az égen vagy a földön, ami meggyőzön bennünket, és hogyha ezt látjuk, akkor azt mondjuk, na ez igen, mától kezdve hiszek. Azonban Jézus Krisztus pontosan erre gondolva fogalmazza meg a tanulságot, ha nem hisznek Mózesben és a prófétákban, és ezt ragozhatnánk magunkra nézve is, ha nem hisztek, ha nem hiszünk Mózesben és a prófétákban, akkor azt sem győzne meg, ha valaki feltámadna a halottak közül. És hogy Jézusnak mennyire igaza volt, ez be is bizonyosodott az igazi, élő Lázár esetében, aki meghalt ugyan, de negyednap föltámadott, és János 12-ben úgy olvassuk, hogy a farizeusok eltervezték, hogy megölik azt, aki feltámadt. Mert túl erős bizonyíték volt ez arra nézve, hogy ők mennyire hitetlenek. Jézus megmondta előre, ha valaki feltámad, még annak se fognak hinni. Feltámadt Lázár, ők nem akartak hinni, és próbálták a bizonyítékot eltüntetni. Példázat tanulságát tehát röviden a következőkben foglalhatjuk össze. Minden embernek az élete fontos és következménnyel jár. Minden embernek az élete meghatározhatja az illetőnek örök sorsát. Attól, hogy hogyan élünk ebben az életben, függ az, hogy Jézus Krisztus az ítélet napján mit fog fölöttünk elmondani. Bölcs Salamon használ egy érdekes példázatot, amerre dől a fa, ott is marad. És a példázat pontosan ezt illusztrálja. Ahogy életünket befejezzük, úgy kell megállanunk Isten előtt is. És miután életünket befejeztük, és Isten ítéletre hív, semmi esélyünk nincsen már többé arra, hogy a mi helyzetünkön javítsunk. Amit életünkben elértünk, amit sikerült életünkben javítani, azzal kell megállnunk Isten előtt, és amennyiben átadtuk neki az életünket, akkor jöjjön akár a halál, akár az ítélet, nincs féltenivalónk. Ha azonban nem hiszünk Jézus Krisztusban, ha nem fogadjuk el az ő üzenetét, ha nem fogadjuk el az ő evangéliumát és nem követjük őt, akkor sem Mózes, sem a proféták, sem az evangélium, sem egy könyv, sem egy rádió, még az sem fog segíteni rajtunk, ha valaki feltámad a halottak közül. Éppen ezért itt van az idő, még élünk, még dönthetünk, még tehetünk valamit. Fogadjuk el Jézus Krisztust.

0: van reménység.
1: Kedves hallgatóim, eljutottunk immár a Van reménység tanulmánysorozatunk 11. tanulmányához, amelyikben egy érdekes kérdésre keresünk választ. Mi a pokol, hol van és milyen? Egyik ismerősöm mesélte, hogy a lakása közelében dolgoznak az utcán, építkeznek. És már hetek óta pokoli zaj van, azt mondja, ez elviselhetetlen. Maga a pokol? A kérdés azonban az, mit értünk a pokol alatt, mit mond róla a Szentírás, és mi ez valójában? Egyes keresztény tanítások szerint a pokol egy olyan hely, ahova az ember kerül halála után, és itten kell elszenvednie azokat a kínokat, amelyekkel őt gonosz tetteiért, hitetlenségéért és egyebekért büntetik, és amit életében művelt. Másik keresztény tanítás szerint a pokol egy olyan hely, gyakorlatilag nem is ezzel a névvel illetik, hanem purgatórium, a tisztító tűznévvel, ahova az emberek jutnak és megtisztulnak. És hogyha nem voltak kegyes, vallásos életűek, akkor ez a lehetőség adva van még számukra, hogy felkészüljenek a mennyre, és belépjenek Isten országába. A következtetés tehát az, hogy akik kegyesen, vallásos módon élnek, azok eljutnak Isten országába, akik pedig nem, előbb tisztulnak néhány száz vagy ezer évig a tűzben, és utána csak oda jutnak. Tehát mindegy, hogy hogyan élünk, rövidebb vagy hosszabb úton, úgyis oda jutunk. Ezt a következtetést vonják le nagyon sokan, és ez tükröződik életükben is. Azonban tegyük fel az első érdekes kérdést. Hány elveszett lélek ég ma a pokolban? Péter apostol második levelének a második fejezetében találunk egy válaszfélét, a 9. versben. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani. A gonoszokat tehát az ítélet napjára büntetésre fenntartja. Nincsen tehát egy olyan hely, ahol már is forognak a nyárson, főnek olajban, vagy egyéb formában szenvednek. Ilyen hely nincs, Isten fönntartja őket majd egy bizonyos napra, amikor majd a jövőben megkapják büntetésüket. A gonoszokat tehát tűzbe vetik, de nem akkor és nem úgy, ahogyan azt mi képzeljük. Az Úr Jézus Krisztus Máté 13:40-42 terjedő verseiben ezeket mondja. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjti a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekszenek, és bevetik őket a tüzes kemencébe. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Így beszél tehát Jézus Krisztus a végső ítéletről. Ez egy olyan nap lesz, amikor majd megkapják a jók is, a gonoszok is az ő fizetségüket. Addig tehát senki nem kapja meg a jutalmat, de a büntetést sem. És ilyen formán lassan-lassan kezdi értelmét elveszíteni a pokol, mint a büntetés helyének a fogalma. A bűnösöket tehát az ítélet napján dobják a pokol tüzébe. Hol vannak akkor a meghalt bűnösök most? János 5:28 és 29-ben Jézus Krisztus újból válaszol. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsokban vannak, meghallják az ő szavát és kijönnek. Akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Látjuk tehát, hogy az ítéletet megelőzi a feltámadás, és ez azt jelenti, hogy addig mindenki szépen nyugszik a sírjában. Úgy a jók, mint a gonoszok. És ahhoz, hogy a jók, az üdvözültek, elnyerjék az örök életet, ugyanakkor a gonoszok megkapják fizetségüket az ő gonoszságukért, mindkét esetben szükség van arra, hogy feltámadjanak. Amint pedig múlt heti adásunkban is szó volt, egészen addig a pillanatig, öntudatlanul, tehetetlenül, mint a holttestek, nyugszanak. Nem élnek, nem jönnek-mennek, és még csak nem is szenvednek sehol, hanem Isten fenntartja őket ebben az állapotban az ítélet napjáig, amikor föltámasztja és ítéletre előállítja őket. Ami a gonoszok végét illeti, hogyha nincs pokol, akkor szükséges megkeresnünk a választ a Bibliából arra a kérdésre, hogyha ők nem a pokolban szenvednek, akkor mi történik velük? Mert a bűn zsoldja a halál, mondja Pál apostol Róma 6.23-ban, és így folytatja. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. A bűnnek a zsoldja tehát a halál, és nem is akármilyen halál, hanem az örök halál. Ez a halál olyan formában örök, hogy aki egyszer meghal ezzel a halállal, az többé soha fel nem támad. Jó, de hát akkor a gonoszok hogy fognak föltámadni mégis az ítéletre? Mondszolgassuk egy kicsit ezt a kérdést, lássuk, hogy mi a különbség aközött a halál között, amely elpusztítja a gonoszokat, és aközött, amellyel meghalunk most ebben az életben. Meghalunk, és az ítélet napjára mindannyian feltámadunk. Azonban, miután a jók elvették jutalmukat, a gonoszok megsemmisülnek, mondhatjuk azt, hogy másodszor meghalnak, de ezúttal már végérvényesen. És ebből nincs visszaút. Erről az úgynevezett bibliai kifejezéssel élve második halálról olvassuk, hogy ebből többé már nincsen feltámadás. Jelenések 21.8 erről írja. A gyáváknak és hitetleneknek és utálatosoknak és gyilkosoknak és paráznáknak és bűbájosoknak és bálványimádoknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkövel égő tóban lesz, ami a második halál. És ezzel már lassan-lassan érintünk egy másik kérdést is, az örök tűz kérdését. Azt írja tehát az olvasottak szerint János apostol, Istentől ihletve, hogy a tűzzel és kénkövel égő tó az maga a második halál. Tehát ez a bizonyos tűz, amelyről azt mondjuk, hogy örök, halált jelent és halált hoz azok számára, akik ebben a tűzben fognak égni. És ami halálnak van alávetve, az semmiképpen nem lehet örök. Hogyan jön létre ez a tűz, hogyan gyúl meg? Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak végén, mondja Jézus Krisztus a konkolyról és a búzáról szóló példázat végén. Pontosan így összegyűjtik az embereket is, és akkor érkezik el az a pillanat, amikor a gonoszok tűzben megégnek. Sőt, Jelenés 20.9 végén azt olvassuk, és Istentől a mennyből tűz száll alá, és megemészti azokat. Szó van a gonoszokról, akik az ítélet napján majd Istennel újból szembe helyezkednek. Tehát a világ végén Isten maga készíti elő ezeknek a pusztulását. Nem azért, mert vérszomjas, bosszúálló zsarnok módjára várta ezt a pillanatot, hanem azért, mert Isten nagy szomorúságára és fájdalmára ezek az emberek mindvégig visszautasították őt. Ilyen módon tehát, amikor Isten új eget és új földet teremt, amikor elkészíti azt a világot, amelyben nem lesz bűn, bűnnek még a nyoma sem, ebben a világban nem lesz helyük, nem fogják jól érezni magukat azok, akik nem tudtak Isten akarata szerint élni, és így Isten kénytelen lesz az ő szabad választásuk miatt megengedni, hogy az ő választásuknak következménye a második halál őket megsemmisítse. Ez a tűz, ez a vég nagyon is hatékony és átfogó lesz. Péter apostol második levelében a 3. fejezet 10. verse úgy írja, az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Ezzel kapcsolatban megjegyeznék csak annyit. Amikor a 40-es évek elején az amerikai űrkutatási központban és egyéb laboratóriumokban az atombombával kísérleteztek és próbarobbantásokat végeztek, az egyik újságíró, aki jelen volt ezeknél a próbarobbantásoknál, az újságban a következő címet adta a riportnak. láttam az ítélet napját. Valóban olyan energiák szabadultak fel, olyan pusztító erő, amit az ember álmában sem és józanon sem tudott elképzelni. Azonban, ami a véget fogja jelenteni, az sokkal felülmúlja az atombombáknak a pusztító erejét. Minden, még az elemek is megégnek és felbomlanak. Így írja Péter apostol, Isten

második halál, az örök halál, a végérvényes pusztulás lesz. Tehát mikor alszik el a pokol tüze? Ime olyanok lesznek, mint a pólyva, tűzemészté meg őket, nem mentik meg életüket a lángból, még szén sem marad belőlük melegülésre, sem körül ülhető parázs. Ésaiás 47:14. Ezt írja tehát ez a proféta a gonoszok végső megsemmisüléséről. Olyanok lesznek, mint a pólyva, egy villanásnyi idő alatt tűnnek el a tűzben, még annyi szén sem marad belőlük, hogy az ember nála megmelegedjen. Feltevődik a kérdés, hogyha ilyen mértékű lesz a pusztulás, a megsemmisülés, akkor mi értelme van annak, hogy ez a tűz tovább égjen? Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, írja János apostol Jelenés 21-ben, az első 4 versben. És a tenger többé nem vala, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ez a gyász, kiáltás, fájdalom, ez a felsorolás nem csak arra vonatkozik, ami az üdvözülteket kínoszhatná az új földön, hanem arra is, ami történhetne az örök tűzben a gonoszokkal, hogyha valóban örök volna ez a tűz. Nem lesz tehát ottan sem gyász, nem lesz kiáltás, nem lesz fájdalom. Képzeljük el az örök tüzet Istennek országában, ahol az üdvözültek boldogan egymást keblükre ölelik, örvendenek Jézus Krisztus jelenlétének, az ő arca dicsőségének, és akkor áthaladszanak a kínzó helyről a kárhozottak szörnyű rikoltozásai, az ő halálsikójuk. Tudnánk ott boldogan, felszabadultan örvendeni? Nem hiszem, hogy Isten egy ilyen helyet készítene nekünk. Sőt, a Szentírás azt írja, hogy nem csak fájdalom és kiáltás nem lesz, hanem még halál sem lesz. Jézus Krisztus visszajövetelekor a gonoszok végérvényesen megsemmisülnek, meghalnak, és többé már nem lesz halál sem ezentúl. Ilyen értelemben tehát az örök tűz, mint bibliai tanítás nem fogadható el. Gyakorlatilag a Biblia sem beszél örök tűzről. Mert ha a Bibliának különféle kifejezésébe kapaszkodunk anélkül, hogy bővebben körbeolvasnánk az illető szöveget, akkor könnyen levonhatjuk ezt a következtetést. Azonban figyeljünk meg néhány apróságot. Ott van például Sodoma és Gomora, amelyek elpusztultak örök tűzzel. Hol ég manapság ez a tűz? Nem tud senki róla. Viszont a Szentírás az örök tűz kifejezést használja. A Gehennáról is azt mondja a Szentírás, és még a népi mondás is azt tartja, hogy a Gehenna az örök tűz. Azonban az a Gehenna egy igen érdekes hely. Ez a Gehinnom nevezetű völgy, gyakorlatilag a Hinnom fiainak völgye, nem más, mint egy hatalmas, meredek falu mélyedés Jeruzsálem mellett. Ez volt az a különlegesen szépen elrendezett völgy, ahol a bálványimádó izraeliták berendezték a pogány templomokat, és itten imádták a bálványokat. Amikor azonban egy olyan király került hatalomra, aki a pogány vallásokat meggyűlölte és helyre akarta állítani az Isten imádatot, ezt a helyet igyekezett minél gyalázatosabbá tenni. Tönkretette a templomokat, a kerteket, a bálványszobrokat, és helyüket megtöltötte hatalmas szemét halmokkal. És elrendelte, hogy attól kezdve az lesz Jeruzsálem szeméttároló helye. Évszázadokon keresztül az emberek ide haigálták a szemetet, sokszor még le sem mentek a völgybe, hanem egész fentről, a város falairól haigálták le a szemetet, és néha-néha meggyújtották. Nem is kellett nagyon gyújtogatni, mert ahogy gyűlt a szemét, úgy gyúlt is meg. Állandóan égett, és kellemetlen bűz, szürkés-kékes füst terjengett ebben a völgyben állandóan, ugyanúgy, ahogy kisebb-nagyobb városok környékén is szokott történni mostanában is. És ez a tűz ember emlékezet óta égett, és azt mondták az akkoriak is, hogy

Ez az örök tűz, a gehenna. Örök tehát, azért, mert nagyon sokáig ég, viszont a tűz, amellyel Isten fogja gonoszokat megemészteni, egy másik értelemben örök. Vége lesz, elalszik, azonban a hatását tekintve lesz örök. Ami ebben megég, az soha többé fel nem támad, életre nem kell. Végleges pusztulást jelent tehát az örök tűz, és ilyen értelemben kell az örök szót használnunk. Elég nyomasztó, félelmetes dolgokról beszéltünk mostanáig. Azonban hadd tegyünk fel talán egy utolsó kérdést mai adásunkban. Mi lehet Isten terve a Földdel és az üdvözültekkel kapcsolatban, és mit tartogat azok számára, akik életükben őt követték, hozzá hűségesek voltak, és akiket szeretne valami örvendetes dologgal megjutalmazni? Mert íme új eget és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Tesz Isten egy nagyon komoly és megalapozott ígéretet Ésajás 65:17-ben. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből. Mondja János a Jelenések könyve 21. fejezetének 3. és 4. versében. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Valóban, el fog múlni minden, ami most bennünket nyomaszt, bánt, megszomorít, el fog múlni minden, ami életünket kellemetlenné teszi, mert Isten valami újat hoz helyette. Megszűnik a bűn, a betegség, a fájdalom, mindazok elmúlnak, akik Istennek nem akartak engedelmeskedni, ehelyett Isten új eget és új földet teremt mindannyiunknak, akik ma halljuk az ő szavát, igennel válaszolunk, és követjük őt. Kívánom, hogy lássuk meg saját szemeinkkel azt az örömteli, dicsőséges országot, amelyet Isten készített az őt szeretőknek. Íme következnek a kérdések, válaszok múlt heti adásunkkal kapcsolatban, amikor is a halál állapotával, a halál titkával foglalkoztunk. Fölmerült többek között egy bibliavers, amely a kapcsolatban egy hallgatónk kérdezi: Jézus Krisztus halála és feltámadása között hol volt, és mit tett ez alatt az idő alatt? És zárójelben következő bibliaverset találjuk utalásképpen 1 Péter 3:18-20. Olvassuk el együtt, mi van itten. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen. Megölettetvén ugyan test szerint, de megelevenítettvén lélek szerint, amelyben elmenvén a tömlőcben lévő lelkeknek is prédikált, amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz 8 lélek tartatott meg víz által. Ha már most simán egyszerűen átszaladunk ezen a 3 bibliaversen, akkor a következő kép marad meg bennünk. Jézus Krisztus meghalt, amíg a sírban volt, lélekben elment, prédikált valami börtönben sínylődő, elkározott lelkeknek, utána visszajött az ő testébe, harmadnap föltámadott, és így ment föl a mennybe. És valóban egy felületes, gyors olvasás után tényleg ezt érti meg az ember. Azonban a helyzet az, hogy ennek a 3 bibliaversnek a nyelvtani szerkezete kissé tekervényes, és szükségünk van figyelmesen végigolvasni, sőt, picit szét is bontani a különféle nyelvtani elemeket, hogy megértsük ennek a bibliaversnek az igazi mondani valóját. Figyeljük meg azokat a szavakat, amelyek az időrendi sorrendet segítenek nekünk felállítani. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igazan nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen. Megölettetvén ugyan test szerint, de megelevenítetvén lélek szerint, amelyben elmenvén a tömlőcben levő lelkeknek is prédikált.
És itten álljunk meg egy pillanatra. Találtunk eddig valami olyat, ami időrendi sorrendet állítana fel, mert Krisztus is szenvedett egyszer. Ez nem a valamikornak a szinonimája, hanem Jézus Krisztus egyszeri áldozatára utal. Jézus Krisztus egyszer halt meg, nem többször, és aki ezt az egy áldozatát nem fogadja el, annak számára más lehetőség nem marad. Azonban azt sehol nem találjuk, hogy Jézus Krisztus az ő halála után ment volna el a tömlözben levő lelkeknek prédikálni. Csak annyit találunk, hogy test szerint halt meg, de megelevenítetett, életre kelt lélek szerint, és hogy ebben a formában prédikált a tömlöcben levő lelkeknek is. Na már most olvassuk a 20. verset, amely kissé világosságot gyújt, ezek után, a pontosítások után. Ezek a lelkek tehát, akiknek Jézus prédikált, a 20. vers szerint engedetlenek voltak egykor, amikor egyszer várt az Isten béketűrés a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Rendkívül érdekes dolog kezd ki előttünk kialakulni. Valamikor ezek a lelkek engedetlenek voltak Istennel, Isten egy darabig várt, és amikor a kegyelem idő lejárt, akkor megsemmisítette őket. Mi értelme volt akkor ennek a várásnak, mi értelme volt a kegyelem időnek, hogyha utána úgy is adott nekik még esélyt? Mi értelme van a végső ítéletnek, hogyha a halál után így is úgy is lehet még a dolgokat rendbehozni? Lukács 16-ban találjuk a gazdag és a szegény Lázár példázatát, és találunk még sok más igehelyet, ahol Jézus Krisztus arra tanít bennünket, hogy amit életünkben nem hoztunk rendbe, az velünk együtt megy az ítéletre. Tehát amit életünkben nem javítottunk meg, amit nem helyeztünk Isten kezébe, amiért nem kértünk bocsánatot, az gyakorlatilag megoldatlan probléma marad számunkra, és az ítélet napján azt mérlegre teszik. Ha tehát a Bibliának ezeket a tanításait komolyan vesszük, akkor nem képzelhetjük azt, hogy Jézus Krisztus a halál után esélyt adott és prédikált bizonyos elkárhozott lelkeknek. Mi akkor az igazság? Jézus Krisztus létezésével kapcsolatban el kell mondanunk néhány dolgot, amely segít a választ megfogalmazni. Jézus Krisztus létezése három szakaszra osztható. És ez a három szakasz meg is magyarázza mindazt, amit itten Péter apostol mond. Jézus Krisztusról úgy olvassuk több helyen, hogy már Betlehem előtt létezett. János evangéliumának első verseiben olvassuk, kezdetben vala az íge, és az íge vala Istennél, és Isten vala az íge. Tehát az íge, akiről azt írja később, hogy testé lett és lakozott mi közöttünk, tehát Jézus Krisztus, létezett már kezdetben, még mielőtt Betlehemben megszületett volna. Van még sok más bibliavers, amely beszél Jézus Krisztusról, aki Betlehem előtt létezett, Istennek formájában. Filippi 2-ben találjuk 5-től 8-ig, hogy Istennek formájában volt, utána emberré lett, és miután meghalt és feltámadott, visszament a mennyekbe. A három szakasz tehát Jézus Krisztus létezése Betlehemig, isteni formában, vagy akár lelki formában, dicsőséges testbe. Jézus Krisztus létezése Betlehemtől Golgotáig, mint ember, és utána, mint feltámadott megváltó és közben járó. Ez a harmadik szakasz. Na már most, ha helyére teszünk mindent, akkor azt találjuk, hogy Jézus Krisztus bizonyságot tett Noé által, a Szentlélek által, a lelkiismeret hangja által, akkoriban azoknak az embereknek, amikor még Istennek formájában volt, tehát Betlehem előtt. Ha ezt az időrendi sorrendet így nézzük át, akkor számunkra mindjárt egyszerű és világos lesz az a kissé zavarosnak tűnő igevers, amelyet 1 Péter 3, 18-tól 20-ig terjedő versében olvastunk. Van reménység című tanulmánysorozatunk, 11. tanulmányát hallották. Kérdéseiket, megjegyzéseiket bátran küldjék el az adó címére. Rádió Volcsász Piráncég, Gyorgy Bilásko utca 101 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. Várjuk tehát leveleiket, amelyekre adásunk keretei között szívesen válaszolunk.
akik még nem rendelték meg tanulmánysorozatunkat, vagy csak most döntöttek úgy, hogy szükségük volna rá, bátran küldjék el rendeléseiket a fenti címre. A tanulmányok ingyenesen megrendelhetők, visszamenőleg is. Várom Önöket a jövő héten, szerda este, amikor következő tanulmányunkat vesszük át.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

Mózes második könyve, 23. fejezet, 2. verse. Ne kövesd a többséget a rosszban, és peres ügyben ne vaj a többséggel, ha ezzel elferdíted az igazságot.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk együtt reménykedve szeretnének eltölteni hasznos perceket. Adásunk első rovatában egy rövid zenei bevezető elhangzása után egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történetet fog elmondani Tolnai Mária, egy csillagról, aki félt a sötétségtől. A történet után egy énekszám következik, majd pedig annak a beszélgetésnek az első töredéke, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Mihalec Gábor lelkész, pár és családterapeuta a szerető barátságról, annak jellemzőiről, életünkben betöltött fontos szerepéről fognak megosztani érdekes és remélhetőleg értékes gondolatokat. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok!

Volt egyszer egy pici csillag, akit Pislognak hívtak. Pislog a legkisebb csillag volt az egész égbolton, és volt egy titka, amit senkinek sem mert elárulni. Félt a sötéttől. Ez bizony furcsán hangzik, hiszen a csillagok éppen a sötétben ragyognak. De Pislog, amikor leszállt az éjszaka, mindig becsukta a szemét és reszketett. Mi van, ha a sötétség elnyel engem? Mi van, ha senki sem lát meg odalent? Gondolta szomorúan. A többi csillag bátran világított, Pislog viszont elbújt egy nagy bolyhos felhő mögé minden este. Így aztán soha senki nem látta őt ragyogni. Egy éjjel halk sírást hallott a föld felől. Lekukucskált a felhő mögül, és egy kisfiút pillantott meg, aki az ablakában ült. Annyira sötét van, suttogta a kisfiú. Bár csak lenne egyetlen kis fény, ami megmutatná, hogy nem vagyok egyedül. Pislog szíve összeszorult. Tudta, milyen érzés félni a sötétben. És hirtelen valami furcsa történt. Jobban aggódott a kisfiúért, mint saját maga miatt. Lassan, óvatosan kibújt a felhő mögül. Először csak egy aprócska szikrát adott. Aztán, ahogy meglátta a kisfiú mosolyát, egyre bátrabban kezdett ragyogni. Egy csillag, kiáltotta boldogan a gyermek, a legszebb csillag az egész égen. Pislog nem hitt a fülének. Ő a legkisebb, a legfélősebb csillag, a legszebb. Akkor értette meg a titkot. A fény pontosan ott a legértékesebb, ahol a legnagyobb a sötétség. A bátorság nem azt jelenti, hogy nem félünk. Azt jelenti, hogy a félelmünk ellenére is világítunk másokért. Attól az éjszakától fogva Pislog soha többé nem bújt el. Minden este ott ragyogott a kisfiú ablaka fölött, és tudta, amíg valakinek szüksége van egy kis fényre, addig érdemes bátornak lenni. És ha ma este felnézel az égre, és meglátsz egy aprócska, vidáman pislákoló csillagot, tudd, hogy ő az, és talán éppen neked világít.

0: Nagyon sokféle kapcsolat vesz bennünket körül az életünkben. Család, szomszédok, munkatársak, de van egy egészen különleges kapcsolat, amit nem a lakhely szerint választunk, és nem is rokonsági kapcsolat, hanem egy egészen különleges, és ez a barátság. Ma erről fogunk beszélgetni Miholec Gáborral, aki állandó vendégünk, és nagyon örülök neki, hogy most is el tudtál jönni, Gábor.
1: Köszönöm szépen én is, hogy itt lehetek, és nagyon kíváncsian várom, hogy mit fogunk együtt ebből a nagyon szép témából kihozni.
0: Igen, ez nagyon-nagyon érdekes. És most így, hogy a nyár elején vagyunk, nagyon sokan vannak, akik a családi nyaralást nem csak úgy tervezik meg, hogy a családdal együtt elmennek, hanem bevonnak barátokat is, akár egy nagyobb társaságot is. Mennyire jó az, hogyha barátokkal együtt megyünk? Vagy mi az előnye, és mi lehet esetleg a hátránya?
1: Nagyon érdekes ez, hogy melyik családnál hogy alakul ez ki, ennek azt gondolom ilyen generációkon átívelő hagyományai vannak. Vannak családok, akik 3-4 másik családdal összefogva együtt járnak, és ez így a szülőkre, a gyerekekre is tovább megy, és vannak családok, akik mindig a nyaralást csak úgy maguknak tartják fenn, és valahogy náluk ez a gyerekeknél sem megy másként tovább. Én azt gondolom, hogy nincs jó vagy rossz. Ami jól működik, ami jól bevált, azt vigyük tovább, és tegyük bátran, de barátokra viszont, akár nyaralással, akár nyaralás nélkül mindenkinek szüksége van.
0: Igen, igen, ezt én is így gondolom egyébként, hogy ez mind a kettő jó lehet abszolút, de az tényleg biztos, hogy valakire mindannyiunknak szükségünk van. Aki más, mint a feleség, más, mint a férj, hanem egy egészen különleges kapcsolat, ami lehet egy hosszú, lehet egy rövidebb, de mindenképpen erőt ad a mindennapokban.
1: Igen.
0: Mik ezek az erők, amik bocsánat, igen.
1: Sokféle szükségletünket lefedi a család. A család az egy olyan kapcsolatrendszer, amelyet nem választottunk magunknak, amelybe beleszülettünk. És hát vannak olyan családtagok, akikkel kicsit könnyebb kijönni, vannak akikkel kicsit, vagy nagyon nehéz kijönni. A barátok, úgy szoktam mondani, Isten kárpótlása a rokonokért. A barátokat magunk választjuk magunknak, és a barátságaink azok változhatnak is. Egyik életszakaszunkban az egyik baráttal kicsit közelebb kerülünk egymáshoz, a másik életszakaszunkban egy másik baráttal, de mindenképp ezek olyan emberek, akik nem csak kivesznek belőlünk valamit, hanem vissza is töltenek nagyon sokat, ahol a kölcsönösség oda-vissza tud áramlani.
0: Igen, ez nagyon fontos egyébként. Én úgy tudom, hogy neked is van egy szűk baráti társaságod, akikkel külön szoktál időt tölteni, és említetted azt, hogy mi magunk választjuk. Igen. Mi szerint választjuk? Barátok csak egyforma stílusú emberek, vagy egyforma beállítottságú emberek lehetnek, vagy egészen különböző emberek is tudnak jó barátok lenni?
1: Nagyon érdekes, hogy ezt mondod. Épp a minap látogattam meg az egyik nagyon közeli barátomat, és hát újra konstatáltam magamban azt, hogy bizonyos dolgokban nagyon-nagyon hasonlítunk egymásra, de nem tudnék együtt élni vele.
0: Igen.
1: Mert hogy vannak más dolgok meg, amelyekben annyira máshogy működünk, de hát szerencsére nem is kell a barátainkkal együtt élni. Vannak olyan területei az életünknek, amelyek mentén viszont nagyon közel állunk egymáshoz. Például az, hogy érzem azt a bizalmat, hogy bármit elmondhatok, tudom, hogy az biztonságban van. Vagy ott van az a mély kötődés, hogyha nekem éjjel kettőkor valami olyan szorongásom van, vagy olyan megoldatlan kérdés, amiről feltétlenül valakivel beszélnem kell, akkor tudom, hogy ezt a két embert felhívhatom éjjel kettőkor, és nem fognak melegebb égtájakra kívánni engem, hanem komolyan vesznek és meghallgatnak. Ugyanakkor lehetnek nagyon különböző ízléseink például. Ebben a hármas körben, amire utaltál szerintem, ahányan vagyunk, annyiféle zenei irányzatot szeretünk. Tehát, ha mi hároman autóban ülünk, ott soha nem szól zene, mert mi egészen másféle zenét
0: szeretünk.
1: Az a családban is így van, igen.
0: Igen, igen. Nekem is van egy barátnőm egyébként, mert a másik fontos dolog az, a barátságban szerintem, hogy az annyira erős kötelék, hogyha valaki sokáig nem találkozik, hogyha újra találkoznak, akkor olyan, mintha nem is váltak volna. És nagyon érdekes, van egy barátnőm, akivel még gimnáziumi időben barátkoztunk össze a kollégiumban, és ő Amerikában él, és egy évben egyszer szoktunk találkozni, és amikor este összefutunk a konyhába, akkor ugyanolyan, mint hogyha még mindig gimnazisták. Egyszerűen ugyanúgy tudunk kapcsolódni egymáshoz, és ez annyira jó érzés.
1: Igen, felveszitek a fonalat,
0: igen, igen.
1: És onnan folytatjátok, ahol abban maradt legutóbb.
0: Igen, mégis még egy apróság, hogy amikor ti elmentek hárman, akkor még azok a különleges dolgok, ami a mindennapi életben hazatott vinni ebből a baráti kapcsolatból? hogyha csak akár két vagy három napot együtt töltötök.
1: Igen, itt már egy következő kérdést, azt hiszem, így be is dobtál a levegőbe, az, hogy elmegyünk hárman, mert hogy a kapcsolatunkat úgy szoktuk ápolni, különböző helyeken vagyunk, egyikünk másik országban is él, hogy megbeszélünk előre. Sokszor már fél évvel, akár egy évvel előre egy időpontot kitűzünk, ez a három nap a mi három napunk, és ilyenkor jellemzően elutazunk valahova, és ott közösen kibérelünk egy panziót, vagy egy szállodai szobát, és éjjelt, nappalt együtt töltünk, hát ilyenkor jellemzően hajnalig beszélgetünk, és az első nap talán egy kicsit így a gőz kiengedéséről szól. Úgy mindenki kiengedi azt, ami úgy munkaterületén, magánéleti dolgok területén bennünk van, és hát itt most érdekes módon az életciklusaink is nagyon egybeesnek. Például mindannyian most éljük meg azt, hogy a szüleink egyre több figyelmet igényelnek, egyre több gondozást, támogatást igényelnek. És nyilván ennek van egy érzelmi lenyomata a mi lelkünkben is.
0: Egyrészt már az is jó, hogy érzelmileg.
1: És jó kapcsolódni, igen.
0: De az is jó, hogy ötleteket
1: megbeszélni. Igen, nálad ez hogy működik? Ja, te szüleid is ezt mondták. Ja, hogy ők is nehezen kérnek és fogadnak el segítséget, pedig szükségük lenne rá. És mindjárt olyan jó érzés, hogy hát nem csak egy egyedi fura eset vagyok én,
0: hanem
1: ez egy normális jelenség.
0: És már ez is egy ilyen megnyugtató dolog.
1: Igen. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy új élményeket szerezzünk együtt. Tehát nem csak gőz kiengedéséről szól, hanem új inspiráció.
0: Nem csak a nehézségeket kell.
1: Igen, új élmények begyűjtése. És ezért szeretünk mi elmenni akár egy másik országba, ahol még sosem jártunk, hogy ott újfajta ételeket eszünk. És milyen jó az, hogy annak az ételnek a kipróbálása, megkóstolása, ahhoz a barátomhoz kapcsolódik. Ennek a városnak a felfedezése ehhez a személyhez kapcsolódik, és mindjárt egy új közös elem. Hiszen ha belegondolunk, említetted például az egészen fiatalkori barátságodat, azok a barátságok, amelyek nagyon hosszan elkísérnek bennünket, valami nagyon intenzív közös élményből táplálkoznak. Igen. Lehet, hogy 4 évig egy asztalnál, egy padban ültünk,
0: igen,
1: és lehet, hogy nagy dolgok nem történtek, de ugyanaz az élmény hátterünk van, igen, amihez vissza tudunk nyúlni. Felnőttkori barátságoknál teremtünk élmény hátteret magunknak azzal, hogy közös élményeket gyűjtünk.
0: Igen, és az olyan csodálatos, néha így szokták a Facebookon is mutatni, amikor egy barátság egészen kisgyerekkortól, igen, időskorig tart, igen, amikor már akár tényleg ilyen nagypapa korban vagyunk, igen, és még mindig tart ez a barátság, ez egy nagyszerű dolog.
1: Igen.
0: Az előbb említetted, ez egy nagyon jó pofa dolog volt, hogy a kárpótlás, a barátok a családért, de azért azt is elmondhatjuk, hogy a barátság sem mindig felhőtlen, tehát a barátságban sem mindig az van, hogy a legszebb arcunkat mutatjuk, és nem lehet semmiféle, igen, konfliktus, csak a tökéletes, igen, kapcsolat, tehát azért elbír egy barátság egy konfliktus helyzeteket.
1: Elbír egy barátság konfliktus helyzeteket, viszont nagyon fontos, hogy hosszú távon egyensúly legyen a barátságban. Ha például egy barátság arra rendezkedik be, hogy az egyik fél mindig ad, a másik,
0: igen,
1: meg csak,
0: igen,
1: kap, akkor elkezd billenni. És hogyha hosszú távon egy ilyen billenő kapcsolatként marad, akkor az a fél, aki mindig ad, mindig beletesz,
0: igen,
1: mindig ő kezdeményezi a kapcsolatot,
0: lehet,
1: elfárad és azt mondja, ez már nekem nem erőforrás. Ez inkább egy energia vámpír az életemben, ezért nem kérem ezt. Tehát nagyon fontos a kölcsönösségre, az egyenlőségre odafigyelni. És nem átmenni abba, hogy ja, hát úgy is rendelkezésre áll, úgy is szögön,
0: igen,
1: van, majd leakasztom, hanem
0: meg
1: tényleg értékelni,
0: elnézi,
1: tisztelni a másikat. A barátság nem jogosít fel a tiszteletlenségre, nem jogosít fel a másik kihasználására, egyáltalán a másik használására.
0: Igen, inkább a barátságban, hogyha mindenki ad, akkor legalább ugyanannyit kap valaki. Keresztényként mondhatjuk ezt, hogy a Biblia tele van különleges történetekkel, az Istenhez való kapcsolódással is, de nagyon, nagyon szép baráti kapcsolatok is vannak a Bibliában. Van-e valami olyan történet, amire gondolsz így elsőre? Több
1: nekem
0: is van egyébként, de
1: nagyon sok ilyen történet így cikázik a
0: igen,
1: gondolataimban.
0: Igen.
1: A közös pont talán az, hogy azok az igazán jó barátságok, amelyek nem csak két embert hoznak egymáshoz közelebb, hanem ahogy a két ember egymáshoz közelebb növekszik, fejlődik, együtt Istenhez is közelebb fejlődnek. Eszembe jut például 3 fiatal ember, egy negyedikkel kiegészülve, akiket ugye fiatalként elvisznek Jeruzsálemből fogságba, Babilonba. A háromójukat így mindig együtt említi a Szentírás, az új nevükön Sidrák, Misák, Abednégóként, ahogy ők együtt egymásba kapaszkodva egy új helyzetet megküzdenek. És bármi is történjék körülöttük, ők egymásra tudnak számítani, egymásra támaszkodnak, és ha mindenki meghajol a bálvány szobrok előtt, ők akkor is szilárdan, egyenesen maradnak. Ez egy példás, gyönyörű, szép helyzet. Nem biztos, hogy egyedül meg tudtak volna állni a másik kettő, vagy másik három támogatása nélkül. Ugye Dánielt mindig külön emlegeti a Biblia, valószínűleg ők egymást négyesben is támogatták, de valahogy mindig így a 3+1-ként van a fejünkben a négy szereplő.
0: Igen, most így, hogy említetted ezt a lelki erősítést, megint a ti barátságotok jutott eszembe, ugye azt te is lelkészként is dolgozol, és úgy tudom, a másik két barátod is lelkész.
1: Pontosan.
0: És azért egyáltalán ez a munka, amikor az ember mindig csak ad, akkor eléggé ki tudja üresíteni néha magát. Igen. Tehát ilyen lelkileg van, aki megfárad, és milyen jó, hogy még lelkészként is ott vagytok egymás mellett.
1: Igen. Azt gondolom, hogy annyira speciális munkakör, igen, vagy szolgálati terület a lelkipásztori hivatás, hogy egy lelkészt igazán egy másik lelkész tud megérteni.
0: Igen, abszolút.
1: Beszélgethetnék én egy rendőrrel is a problémáimról, hiszen valahol szegről végről mindketten a bűnüldözésben dolgozunk, de azért ő egészen más fogalmakkal operál, mint én. Egészen másfajta nyomásnak, megterhelésnek van kitéve, és olyan jó egy kicsit így szupervíziós jelleggel, abszolút, is átbeszélgetni azokat a dolgokat, amikben éppen benne vagyunk.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nevezzük nevén a bűnt. Józsué erre azt mondta Ákánnak: kérlek, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének, és tégy bűnvallást előtte, és add tudtomra, kérlek, mit tettél. Ne titkold el előlem. Józsué 7:19 alapján. Ákán története arra a komoly leckére tanít, hogy egyetlen ember bűne miatt Isten helytelenítése nyugszik meg a népen vagy a nemzeten, míg csak meg nem keresik és meg nem büntetik a bűnöst. A bűnnek természetéből fakadóan rontó hatása van. Egyetlen halálos poklossággal fertőzött ember ezreket fertőzhet meg. Sokan nem merik megdorgálni a gonoszságot, nehogy ezzel feláldozzák állásukat vagy népszerűségüket. Némelyek pedig a dorgálást a szeretet hiányának tartják. Isten szolgája a legkomolyabb kötelezettség alatt áll, hogy Isten szavát félelem vagy részrehajlás nélkül előtárja. A bűnt annak valódi nevén kell neveznie. Isten szeretete sohasem vezet a bűn lekicsinylésére, sohasem takar el vagy menteget be nem vallott helytelenségeket. Ákán túl későn döbbent rá, hogy Isten törvénye szerzőjéhez hasonlóan nem változik, hanem mérlegre teszi minden gondolatunkat, tetteinket, érzéseinket. Nyomon követ minket, s ismeri tetteink titkos rugóit. Ha szemet hunyunk a bűn felett, az arra vezeti az embereket, hogy Isten törvényét félvárról vegyék. Sokan elrejtik gonoszságaikat embertársaik elől, és azzal áltatják magukat, hogy Isten nem veszi szigorúan a törvényszegést. Pedig Isten törvénye annak fontos mértéke, hogy mi helyes, s az élet minden cselekedetét ezzel vetik össze a ma napon, mikor Isten minden tettet, minden rejtett dolgot ítélet elé állít, akár jó, akár gonosz az. A tiszta szív tiszta életre vezet. Hiába bármi mentséget találunk a bűnre. Kicsoda esedezhetne a bűnösért, amikor Isten tanúskodik ellene. A világnak emberekre van leginkább szüksége. Olyan emberekre, akik nem vehetők, sem el nem adhatók. Akik szívük legmélyéig őszinték és becsületesek. Akik nem félnek nevén nevezni a bűnt, akiknek lelkiismerete úgy mutatja az irányt, akár az iránytű, az északi pólust, és akik kiállnak az igazság mellett, szakadjon bár az ég.

emeljük magasra a zászlót. Menjetek át a kapukon, készítsétek a nép útját, töltsétek föl az utat, dobjátok félre a köveket, emeljetek zászlót a népnek. Ézsaiás 62:10 szerint. A tanácstalanság egyre nagyobb lesz. De mi, mint Isten hívő népe, bátorítsuk egymást. Ne eresszük lejjebb a mércét, hanem emeljük a magasba, s közben tekintsünk hitünk szerzőjére és bevégzőjére. Mindannyiunknak nagyobb keresztény bátorságra van szükségünk, hogy felemelhessük a lobogót, amelyre fel vannak írva Isten parancsolatai és Jézus hite. Nem köthetünk kompromisszumot a lázadás vezetőivel. Határozottan törekednünk kell arra, hogy minden időben és minden helyen az Úr akaratát cselekedjük. Fogadd szívélyesen a jelen való igazságot, s ezt tedd jellemed alapjává. Ez céltudatossá tesz, hogy az élvezetek csábításai, a divat szeszélyei, a világ szeretete, de még saját szíved kényeztetést követelő megnyilvánulásai se befolyásolhassanak. A szilárd, vallásos elv erejének szemléletes példái állnak rendelkezésünkre. A szomjúságtól az ájulás szélén álló Dávidot még a halálfélelem sem tudta rávenni arra, hogy igyon Betlehem vizéből, amelyért vitéz férfiak kockáztatták az életüket. Dánielt az oroszlánok verme sem tudta visszatartani, hogy mindennapi imától, Sidrákot és társait a tüzes kemencével sem kényszeríthették arra, hogy letérdeljenek a bálvány előtt, amelyet a király állítatott fel. Az az ifjú, akinek megingathatatlanok az elvei, inkább lemond az élvezetekről, dacol a fájdalommal, mintsem hogy hűtlen legyen Istenhez, és bátor marad még az oroszlánok barlangjában, a tüzes kemencében is. Legyen lelkiismeretünkbe írva, mintha vastollal sziklába vésték volna, hogy akár ebben, akár az eljövendő életben igazi sikert csak akkor érhetünk el, ha hűségesen ragaszkodunk az örökkévaló helyes elvekhez.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió magyar adásidejét követik. Ma este egy újabb lelki üzenetet hallgathatnak meg, melyet Szászcserei Géza lelkipásztor fog közölni. Azt a kérdést járja körül, hogy mi az a bűn, amire nincs bűnbocsánat. Köszönöm, hogy velünk tartanak az ige üzenet során. Áldott estét kívánok az ige meghallgatására.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Speranza Remény TV nézőit. Istennek ígét fogjuk tanulmányozni ezzel az alkalommal. Olvassuk az alapigét, Mózes második könyvének 34. részéből az 5. verstől egészen a 7. Az Úr pedig leszáll a felhőben, és ott áll a ő vele. És nevén kiáltá, Mózes, az Urat. És az Úr elvonul a ő előtte, és kiálta. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyed íziglen. Istenünk tele van jósággal és irgalommal, minden egyes bűnös iránt, de kormányzatát nem alacsonyíthatja le. Az igazság marad, nem lehet semmiben venni, nem lehet a szőnyeg alá seperni. Négyféle rosszat sorol fel az felolvasott szöveg. Az első a hamisság. Miről van szó? Hát nagyon egyszerű, mindenki ismeri, hogy van hamis pénz, és van igazi pénz. A hamisságot, a hamisított pénzt nagyon bünteti a törvény. De mi van, hogyha a keresztény nem igazi, hanem hamis keresztény? Van a vétek. Hát az, amikor az ember elhibázza, elvéti a dolgokat, de mi ellen szoktunk mi vétkezni? Isten törvény ellen. Azt szokták mondani a Biblia magyarázók, igen, de hát ez valószínű, hogy nem szándékos bűn volt. Mert ha valaki kitervezett, szándékos bűn követ el, hát az nem más, mint a lázadás, és erre van büntetés. A negyedik dolog, amit megemlít a felolvasott ige szakasz, az az álnokság. Egy beteg világban az ember, látjuk, hogy mennyire hamis tud lenni, mennyire kétszínű tud lenni, mennyire fonák tud lenni, és Isten ebből az állapotból akarja az embert kigyógyítani. Pontosan úgy, ahogy az orvos veszi a szikét, és sokszor fájdalmat idézve gyógyítani akar, ugyanezt teszi Isten az emberrel is. Azt akarja, hogy meggyógyuljunk, hogy szent életet éljünk az ő nevének dicsőségére. De úgy, ahogy az orvosoknak sem sikerül minden műtét, nem minden helyzetben sikerül a lelki gyógyulás sem. Melyik az a bűn, amit nem lehet megbocsátani, amire csak büntetés vár, úgy, ahogy az igében is olvastuk, hogy nem hagyja a bűnöst büntetlenül. Ez jól el kell gondolkoztasson bennünket, hogy ne vétkezzünk Istenünk ellen. Mi az, amire nincs bűnbocsánat? Vegyük az első bűnt, az első emberpár hibáját, Mózes első könyvének 3. részéből. Olvassuk a 6. és 7. verset. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa bölcsességért. Szakaszta azért annak gyümölcséből és evék, és ad a vele levő férjének is, és az is evék. És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, és észrevevék, hogy mezítelenek. Figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának maguknak. Melyik csoportba sorolhatjuk a négy közül Éva bűnét? Hát a kígyó az nagyon világos, ő álnok volt, ő ravasz, ő hamis volt, ő csaló volt. De vajon Éva szándékosan vétkezett? Úgy indult el otthonról, most megyek, és akkor mindenképpen lopni fogok arról a tiltott fáról? Nem. Ő útközben megállt, és vétkezett. Sok teológus szerint mind a 10 parancsolat ellen értelmezhető az ő vétke. A teológia értelmezés röviden így foglalható, és így lehetséges magyarázni,
A parancsolat világosan mondja, hogy ne legyen más istened. Hát Isten szava helyett, Isten tiltó parancsa helyett a kígyó szavát fogadta el, és annak engedelmeskedett. Ne készíts magadnak bálványt. A második parancsolat mondja, hát a saját vágyát. A tudás volt számára az, ami a legfőbb értékké vált. Harmadik, Isten nevét hiába nevet fel. Isten szavát kétségbe vonta, és ezt az igazságot lábbal taposta. A negyedik parancsolat, ami a nyugalomnapra, a szombat megtartására vonatkozik, hát a szombat az a rend és a béke napja ideje kell, hogy legyen a hívő ember számára, itt ezt a rendet felborította, és Istent semmibe vette. Tiszteld atyádat és apádat, és anyádat. Egyes értelmezés szerint az első emberpár apja, ősatja Isten volt, és ő nem engedelmeskedett, nem tisztelte egyáltalán. Hatodik, ne őj! Tudjuk, hogy ez a bűn elszakította az emberiséget az élet forrásától, és a következménye teológiai értelemben nem csak lelki, hanem fizikai halált is jelentett. Ne paráználkodjál! Hát az Isten iránti hűség kapcsolat szakadt itt meg, szimbolikusan és a valóságban is. Ne lopj! Ebben senki nem kételkedik, hogy mivel azt vett el, ami nem volt megengedve, óriási bűnt követett el, lopást. A kilencedik parancsolat, ne tégy hamis tanúbizonyságot. Hát a kígyó milyen jól fel tudta használni Évát azáltal, hogy tovább adta Ádámnak, milyen meggyőzően tett bizonságot arról, hogy lényegében valóban eljutottam a bölcsességnek egy magasabb fokára, milyen bájosan tudta beadni, hogy tényleg ez a gyümölcs milyen jót tett neki. Aztán ott van a tizedik parancsolat, ne kívánd. Hát megkívánta, kívánatos volt az ő tekintetének, a szemnek, és szakított ebből a tiltott fának a gyümölcséből. Kérdés. Van Ádám és Éva bűnére bűnbocsánat? Igen, természetesen. Honnan tudjuk ezt? Hát honnan volt a bőrruha, amit Ádám és Éva kapott, amikor a zord, hideg világba ki kellett, hogy költözzenek az Éden kertjéből, és elveszítették otthonukat? Hát úgy, hogy a Jóisten gondoskodott egy helyettes áldozatról. Sátán ezt nem tudta. Az az ősidők titka, Jézus Krisztus titka, a megváltási terv az érvénybe lépett. A Review and Heraldba Ellen Gould White mondja, hogy az evangéliumot először Krisztus hirdette Ádámnak. Ádám és Éva őszinte bánatot, bűnbánatot érzett bűne iránt, és hitt Isten ígéretében, hogy megmenekülhet a teljes pusztulástól. Jézus Krisztus mindenkinek bűnbocsánatot kínál, aki kész elhagyni bűnét, bűnbánatot tanúsít, és Istenhez fordul bűnbocsánatért, kegyelemért. De melyik az a bűn, amit Isten nem hagy büntetlenül, amelyre nincs bűnbocsánat? Hát nyilvánvaló, általánosan fogalmazva az, amelyiket nem bánunk meg, és nem hagyunk el. Bármelyik bűn vezethet ehhez az állapothoz. De azt figyeljük meg az igenek alapján, mi az, amit találhatunk. Márk evangéliumának harmadik részéből olvassuk az ígét, a 22. vers, valamint a 28-tól a 30. versig. Márk evangéliumának harmadik részéből a 22. vers. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek vala le, azt mondták, hogy Belzebub van vele, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Hát ez nagyon döbbenetes és megrázó, amikor valaki Isten munkáját Belzebubnak, az ördögöknek tulajdonítja. Hát ez borzasztó. Jézus Krisztus így folytatja tovább, bizony mondom néktek, hogy minden bűn megbocsátatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, amelyekkel káromlanak. De aki a Szentlélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha,
hanem örök kárhozatra méltó. Mivel, hogy ezt mondják vala, tisztátalan lélek van benne. Amikor Isten munkáját az ördögnek tulajdonítjuk, gonosz léleknek, ez a Szentlélek elleni bűn része. Ilyen mondani Istenről, Isten dolgozik az ő népéért, és azt Belzebubnak tulajdonítani. Isten dolgozik például államférfiak által, és az ő egyházának állami kasszából támogatást nyújt, így épült újra a jeruzsálemi templom, Jeruzsálem falai, állami támogatással. Így tartotta el Egyiptomban József, az ő családját, Isten népét, a faraó kincstárából, és azt mondani erre, hogy ez az ördögtől van. Imaházak, kórházak épülnek, iskolák építenek állami támogatással, és azt mondani, hogy az egyház el van esve, mert elfogad pénzt az államtól. Testvéreim, legyünk nagyon óvatosak, hogyan ítélkezünk, nehogy a Szent Lelket szomorítsuk meg. Mi a Szentlélek elleni bűn? Más néven a megbocsáthatatlan bűn. Az, amikor egy illető személy tudatosan és folyamatosan elutasítja Isten Szent Lelkének munkáját. Képzeljük el, hogy ebben a stúdióteremben van a keresztény, és vele szembe ott van a Szentlélek, aki megszólal akkor, amikor hajlandó vagyok egy hibát elkövetni, vagy egy téves úton indulok el. És hallom a Szentlélek hangját, hogy figyelmeztet engem, de elutasítom, nem figyelek rá. Mint hogyha leraktam volna egy téglát, és úgy elzárkozom a Szentlélektől. A Szentlélek újból és újból folyamatosan figyelmeztet engem, de én újból és újból ellenállok Isten hangjának, újabb-újabb téglát teszek le erre a falra, és lassan felépítem ezt a falat, és mind halkabb és halkabb a Szentlélek hangja. És végül oda jutok, hogy berakom ebbe a falba az utolsó téglát. Teljesen elzárkozom a Szentlélektől. A Szentlélek elleni bűn nem az, amikor a legelső téglát leraktam, hanem amikor az utolsót, amikor teljesen visszautasítom a Szentléleket, és azt mondom, hogy engem nem érdekel, hagyjon békén, mert elzárkozom Isten hangjától. Ez a Szentlélek elleni bűn. Bármelyik bűn elválaszthat engem Isten hangjától, hogyha én elutasítom az ő munkásságát, és nem engedem, hogy meggyőzzön a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Ez egy komoly figyelmeztetés, amely készítessen bennünket arra, hogy mindig nyitott szívvel fogadjuk akkor, amikor Isten Szent Lelke megszólal, kérjük az ő vezetését és kegyelmét, az ő erejét, hogy győzzünk a bűn felett. Az írástudók Isten munkáját a Belzebubnak, tisztátalan léleknek tulajdonították, és a Szent Írás, itt maga az Úr Jézus Krisztus személyesen mondja, hogy ez a bűn nincs megbocsátva. Kicsit később is érzékeljük majd az írásból ezt az igazságot. A zsidókhoz írott levélből olvassuk a 10. részből a 26. verstől az ígét. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. Ádám és Éva vétkére volt bűnért való áldozat. Hanem mi jön? Az ítéletnek valami rettenetes várása, és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket. Aki megveti a Mózes törvényét két vagy három tanúbizonyságra, irgalom nélkül meghal. Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki Isten fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek lelkét bántalmazza. Ha az ember megmarad az ő bűnében, hát ez Isten elleni lázadás. Erre nincs bűnbocsánat. Maga az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az igazság, és az, aki az igazságot lábbal tapossa, miután megismerte az igazságot, és nem hajlandó gyakorlatba ültetni, hanem a saját útján
halad tovább Isten ellen lázadva. Hát mit érdemel az ilyen ember, aki visszautasítja Isten szeretetét, Isten kegyelmét, Jézus Krisztus vérét? Aki ezt nem értelkeli. Róla mondja Pál apostol az Efézusi Levél 4. részében, a 30. versben, hogy az ilyen ember megszomorítja Isten szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes válságnak napjára. Tehát aki sorozatosan megbántja a szent lelket, elutasítja az ő munkáját, megszomorítja, az ilyen nem nyer bocsánatot, hanem súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik. Az ilyen embert elítélik, és büntetésben van része. Tehát a szent lélek elleni bűn, amikor a szent lelket teljesen elutasítjuk, megszomorítjuk, ez az egyik bűn, amire nagyon vigyázni kell. Mikor valaki azt mondja, a Szentlélekről te nem is létezel, csak valamilyen megnyilvánulás vagy, nem ismerjük el az ő személyiségét, munkásságát, óriási bűn, legyünk nagyon óvatosak. Amikor Jézus Krisztus Isten munkáját a gonosz lelkeknek tulajdonítjuk, egy második ilyen bűn, amire nincs bűnbocsánat, és van egy harmadik is. A Jelenések könyvének 14. részéből olvasunk erről, a 9. verstől a 11-ig. És harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat, és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetik az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugodalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat, és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Milyen bűn ez, amikor valaki a fenevad bélyegét felveszi? Mondhatjuk, hogy jaj, hát szegény, elhibázta, elvétette, ez egy vétek? Nem. Ez egy olyan bűn, amelynek komoly a büntetése. Hát szándékosan, tudatosan valaki elutasítja Isten munkáját, és megmarad a hamis vallás imádatban. A fenevadat fogadja el az ő életében Úrnak. Milyen jó, hogy ugyanez a fejezet a Jelenések könyvének 14. fejezetből a 11. vers után levő vers bemutatja Isten népét. Azt mondja, de itt vannak a szentek, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Hát kedves hallgatók, kedves tévénézők, ez az, ami számít. Ez az, ami fontos, amit nekünk is tennünk kell Isten dicsőségére. Az ember bánja meg az ő bűnét és hagyja el, és tudjuk, hogy Istennél van bőséges bűnbocsánat, kegyelem minden egyes bűnre. Jézus Krisztus forrása minden igaz és jóra való ösztönzésnek. Ő az egyetlen, aki az emberi szívből a bűnt el tudja venni. Ő a mi erőforrásunk. Ha azt akarjuk, hogy megváltozzon a mi szívünk, hozzá kell forduljunk. Ő az egyetlen, akinek kegyelme nélkül senki sem képes megbánni bűneit, írja Ellen White 1890-ben a Review and Herald folyóiratban. Jézus Krisztus lehetőséget ad nekünk bűnbánatra. Ez volt az első keresztény prédikáció üzenetének központjában is. Olvassuk a Cselekedetek könyvének 5. részében a 30-31. verseket. Ami atyáinak Istene feltámasztotta Jézust, ki ti fára függeszve megölétek. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Mert minden, mondja Pál apostol a Római Levél 10. részének 13. versében, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, hívd segítségül az ő nevét, és bűnbocsánatban részesülsz. Milyen jó, hogy Isten gondoskodott a bűnből való szabadulásról. Egy férfi rettenetes lelkiismeret furdalásoktól gyötörve hónapokon át szenvedett annyira, hogy elmeállapotának végső határát
érte el. Ha elaludt, rettenetes álmok gyötörték. Elkövetett bűneinek emlékei üldözték akkor, amikor ébren volt és nem tudott aludni. Gyötrelemben élt, kinyában felkiáltott. Ó, bárcsak el tudná valaki venni az én bűneim terhét. De nem jött bűneire enyhülés. Úgyhogy úgy döntött, hogy ennek személyesen fog véget vetni. Úgyhogy kiment a folyópartra, és ott nézte, ahogyan a folyó beömlik egy tóba, majd arra gondolt, hogy talán ez lenne a megoldás, hogy a folyót átszelő hídról beugrani a mély vízbe. De mielőtt leszámolt volna hiába való életével, és véget vetett volna annak, arra gondolt, hogy mégiscsak jó lenne, hogy az emberek ne sokat találgassanak, hogy mi történt vele, egy ilyen búcsú üzenetet írni, és hátrahagyni az életben maradó világnak. Úgyhogy eldöntötte, hogy vers formájában leírja utolsó gondolatait, úgyhogy vette egy papírt, és egy írószerszámot, és a következő sorokat írta. Egyedül te csendes tó, könyörülsz bánatomon, vedd el minden kínomat, karod feléd kitárom. Csak a halál visz öletbe, jól rég várt sors ide, elillan Isten jóságos kegyelme, mely eltörli minden bűn vétkét. Úgyhogy leírta ezt a néhány gondolatot, és felakasztotta a folyó partján levő fűszfa egyik ágára az ő üzenetét. És ahogy ott nézte a helyet, hogy honnan lehet jól beugrani a mély vízbe, a hídról, közben azt is észrevette, hogy hirtelen milyen sok járókelő gyűlt oda, úgyhogy most nem a legalkalmasabb leugrani, mert ha ezt megteszi, akkor azonnal segítségét ugrik valaki, vagy hívják a mentőket, és nem biztos, hogy sikerülni fog az ő terve. Úgyhogy arra gondolt, hogy most hazamegy, még 24 óra valahogy eltelik, holnap reggel talán korábban jön, nem is kell verset fogalmaznia, és akkor biztosabban megteszi, nem lesz ott senki, aki segítsen rajta. Hát valóban nehezen telt el az az éjszaka, nem is aludt egyáltalán, le se hunyta a szemét. Úgyhogy reggel korán elindult, hogy menjen ugyanarra a helyre, ahol máskor sétálni is szokott, felfrissülni, de számára élete végének a helye volt. És ahogy ment az utcán, egyszer csak egy épület előtt a nyitott ajtón keresztül ének hangot hallott. Szombat reggel volt, és ott egy kis kápolna előtt haladt el, és az az ének, ami az imaházból kihallatszott, gyógybalzsamként hatott az ő megsebzett, fájó szívére és lelkére. Nem tudott ellenállni, megállt egy pillanatra, tovább hallgatta az énekszót, majd belépett az épületbe. Az ének az ő fájó szívéhez szólt, és a kegyelemről beszélt, majd következett egy odaszentelődési ima, majd a lelkész ige szolgálata, aki pontosan Kain történetéről prédikált Mózes első könyvének 4. részéből, 13. 14. verset olvasta fel alapszövegként a lelkész, amikor Kain azt mondta az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy nem elhordozhatnám. Ime elűzöl engem ma a földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm, bújdosó és vándor leszek a földön, és akárki rám talál, megöl engem. A lelkipásztor megrázó szavakkal beszélt erről a történetről, hogy Kain hogyan bolyongott a pusztában, állandóan üldözve érezte magát, és állandóan a fülében csengett Istennek az a kérdés, hogy hol van Ábel, a te atyád fia? És ő hogyan válaszolt, hogy én nem vagyok az én testvéremnek őrizője.
Majd a lelkész kifejtette azt is, hogy ma is hányan vannak olyan emberek, akik menekülnek bűneik emlékétől, mert nem ismerik a bűnösök barátját, Jézust. Majd felolvasta Ésaiás könyvének 43. részéből a 25. verset, ahol Isten ezt mondja, én vagyok, aki eltörnöm álnokságaidat, én magamért, és bűneidről nem emlékezem meg. A feledékenység tengerébe vetem álnokságaidat, és megbocsátok néked. Majd elmesélte, hogy azon az éjszakán megébredett, és egy tisztán hallható hangot hallott, amely ezt mondta neki. Holnap reggel, mielőtt elmész az Isten tisztelete az imaházba, menj ki a tópartjára. Engedelmeskedett a hangnak, korábban felkelt, kiment a tópartjára, szétnézett, hogy vajon Isten miért hívta őt ide, és akkor látta, hogy az egyik fűzfa egyik ágára fel van tűzve egy papír. Oda ment, elvette, és rajta volt egy levél. És hangosan felolvasta ezt a levelet. És azt mondta, hogy milyen kár, hogy ez a bűnös lélek, aki

behívott engem Isten jelenlétébe, és áldom Istent, hogy van ilyen lehetőség, hogy a bűnösök megszabaduljanak a bűn tudatottól, hogy Isten lehajolt hozzám a bűnöshöz, az egész gyülekezet mélyen meghatódott. Voltak, akik könnyeztek. Aztán véget ért az istentisztelet, még ott maradt és beszélgetett a lelkésszel, aki elmondta, hogy Jézus Krisztus a bűnösök barátja, és ő meghalt helyettünk, nem kell mi meghaljunk bűneinkért, mert ő eltörni a mi álnokságainkat. Békességgel, kegyelemmel ruház fel bennünket. Drága testvéreim, hogy érzed te most magad? A Szentlélek munkája hogyan nyilvánul meg életedben? Hallod az ő hangját, hogy szól hozzád? Érzed, hogy van olyan igazság életedben, amit ismersz, de nem veszed komolyan, hogy megtartsd és Isten akaratát teljesítsd? Mi a szerepe Mamonnak a te életedben? Ki az, aki életedben az Úr? Kinek a hangját követed? Meg vagyok győződve, hogy senki sem akarja megbocsáthatatlan bűnt elkövetni és vétkezni Isten ellen úgy, hogy a fenevad bélyegét veszi magára. Legyen egy jó kapcsolatunk a bűnösök barátjával, aki hív bennünket hozzá, hogy most van az alkalmas idő, ma az ő szavát halljuk, meg ne keményítsük a mi szívünket, hagyjunk fel a bűnös életmódra, és éljünk egy tiszta, szent életet, megtartva Isten parancsolatait, és megtartva Jézus Krisztus hitét. Azt kívánom, hogy a jó Isten segítsen mindannyiunkat ebben, hogy megbocsátásban részesüljünk. Meghívom önöket, hogy hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk ezért. Áldunk és magasztalunk téged, kegyelmes Istenünk, szerető jó atyánk, és dicsőítjük az Úr Jézus Krisztust, aki életét adta a bűnösökért Golgotán. Köszönjük, hogy te vagy a bűnösök barátja, és azért jöttél a földre, hogy megkerest és megtartsd azt, ami elveszett. Köszönjük, hogy van bűneinkre bocsánat, és azt nekünk lehetőséget, hogy újra kezdjük az életet, hogy egy új életet éljünk akaratod szerint, egy tiszta és szent életet. Fogadj el bennünket is, és bocsásd meg minden egyes álnokságunkat, minden egyes vétkünket, minden egyes szándékos bűnünket, mindazt, amit elkövettünk ellened, hiszen egyedül te ellened követtük el bűnünket, és ennek következménye, most már tudjuk, hogy a halál, hogyha nem intézzük a bűnöket most el. Ezért arra kérünk, hogy minden egyes bűnünket bocsásd meg. Töröld el a mi álnokságainkat, és könyörülj rajtunk. Adj nekünk erőt, hogy mindenben a te akaratodat teljesítsük, és sok gyümölcsöt teremünk a te országod számára. A szentség gyümölcseit, a jóság gyümölcseit, a Szentlélek gyümölcseit, és így szolgáljunk téged itt, és egykor országodban is. Attól, hogy az Úr Jézus Krisztus győzelme a bűn felett, a miénk is legyen, hiszen ő megígérte, hogy ő győzött, és mi is győzni fogunk. Tudjuk, hogy ez lehetséges, hogy egy szent életet éljünk, ezt óhatjuk tenni itt a földön, és egykor országodban is. Mindezt valósítsd meg bennünk, szent lelked ereje által, Jézus Krisztus kegyelméből. Amen.

Hallhattuk ma este, hogy a legnagyobb bűn, a megbocsáthatatlan bűn, amely a Szentlélek elleni bűn, az, ami Isten megtérésre indító hangját nem veszi figyelembe. Az a személy, aki ezt elutasítja, ezt a bűnt, ezt a megbocsáthatatlan bűnt követi el. Halljuk-e még lelkiismeretünk hangját, mely a jóra késztet, mely Istenhez hív? Áldva legyen az Úr, mert a Szentlélek még megszólít ekkora. Azonban arra kell igyekeznünk, hogy figyelmeztetését elfogadjuk, hogy Isten akarata szerint éljünk. Kívánom ezt a lelki áldást mindannyiunknak, hogy ne szakadjunk el a jó Isten lelkétől, hanem egységben az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel életünket nekik tudjuk szentelni, és olyan életet éljünk, amelyben ők jelen vannak és vezetik azt. Amen.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

0: élet és egészség.
1: Azt a címet adtam, hogy miért éppen a mozgás terápiás, bizony, hogy nagyon sok betegséget is kezelni lehet. Hát én azt hiszem, hogy bármit mondanánk, mindannyian fejében nagyon sok válasz lenne, mindegyik igaz lenne. Hiszen tényleg a mozgás olyan kivételes lehetőség, hogy bármit megnevezünk, ez akár a lelki, vagy akár a konkrétan testi egészségünk, vagy a közérzetünk, arra mind pozitív hatással van. Egyszer viszont hallottam egy nagyon frappáns mondatot, ezt újra elmondanám, sajnos nem tudom, hogy kit idézek, de ez így hangzott, hogy mondhatom erre is válaszként, hogy miért épp a mozgás, azért, mert ma van az életünk hátralévő részének az első napja. Tehát fontos, hogy milyen döntéseket hozok ma. Mert hogy bármi, ami az életben jó és hasznos, az csak kiegyensúlyozott testi-lelki egészségben tudjuk élvezni. És különben meg nehéz és korlátozott. Vannak bizony nagyon-nagyon riasztó statisztikáink. Sokan mondják, hogy amik néha persze ellentmondóak. De van olyan is, ami szerint mi magyarok, sajnos csak minden 9. ember végez valamilyen rendszeres testmozgást. Míg a gyakran összehasonlított korábbi Európai Uniós országok, ahol minden 3. ember. Most ennek megfelelően lenne is egy ábrám. Tehát az előző kedvenc mondásom ez az volt, hogy ma van az életünk hátralévő részének az első napja. Ami kicsit riasztóan hangzik, de ugyanakkor szerintem biztató is, hiszen minden kezdet egy kihívás. Egy lehetőség. Hogy miért is a mozgás? Ez sajnos néhány statisztikával szeretném alátámasztani, hogy miért is van szükségünk a mozgásra. Talán az utóbbi hónapokban többet hallottunk a várható élettartamról. Ugye most ugye a mostani kongresszusnak az apropója pont a lehetséges 10 évvel hosszabb élet, kilátások, és ami nagyon érdekes volt, amit most hallottunk a Szabó professzor előadásán, hogy duplája, tehát minden egyes év valójában 2 év öregedés az ember életében, hiszen úgy néz ki, hogy legalább 2-szer annyit élhetnénk, mint amennyit élünk, hogy nem is csak 120, hanem akár 160 évről beszélnek. Ehhez képest mit olvasunk? Sajnos ezek az évek, hogy a férfiaknál durván 68 év, a nőknél 76 év, ez bizony megfelel, tudjátok, hogy milyen évek statisztikáinak felel ez meg? Az 1930-as években volt ilyen alacsony az élet kilátásai, amikor bizony közel se volt ennyi gyógyszer, ugye éppen a nagy gazdasági világválság idején, hogy akkor volt ennyire rossz a mi életkilátásunk, míg azért írtam korábbi Európai Uniós országokat, mert ugye a 2 éve belépett 10 ország jelentésen rontott a mostani EU statisztikákon, de náluk bizony jóval több, nőknél ez 5 év plusz, férfiaknál pedig 7 év. A halálozási okok, hát ezt is rengetegen hallottuk, de sajnos meg kell ismételni. Úgy tűnik, hogy közel több mint 50%-ban a meghaltak szív- és érrendszeri betegségekben halnak meg. Ez annyit jelent, hogy egy kis város kihal, mintha minden évben kihalna egy olyan 20-30 ezres kis város. A daganatos betegségek is sajnos 22%-osak. Ez szintén elhangzott az előző előadáson, hogy sok daganat típusban pedig világ elsők vagyunk, vezetjük sajnos ezt a statisztikát. És emellett még azt soroljuk tovább, a magas vérnyomás például, hogy 22%-a az embereknek magas vérnyomásban szenved. Mit jelent a magas vérnyomás, csak egész röviden? Mennyi felett mondjuk azt? 140/90. 140/90, az utóbbi 5-10 évben egyre szigorúbbak az ajánlások. Korábban ugye még volt, és még sokan szokták emlegetni, hogy életkor plusz, hogy is van az, hogy életkor plusz 100. Igen, ami most már szinte nevetségesnek tűnik, hogy egy 70 évesnek megengedhető lenne a 170-es vérnyomás, nem. 140/90, sőt, aki egyéb más betegségekben szenved, mint például a cukorbetegség, ott már csak 130/80 a célérték, az egyéb például a vesebetegségek, itt is hasonló, vagy még alacsonyabb a normál felső érték. Tehát lehetőleg legyen ez alatta. Ami érdekesség, hogy rengeteg ember tud róla, hogy magas vérnyomásban szenved, gyógyszert is kap, de mégis ennek ellenére csak 27%-uk, tehát durván 1/3-uk sem, éri el ezt a célértéket. Tehát nagyon fontos, hogy alacsonyan tartsuk a vérnyomást, hiszen ez az egyik fő rizikófaktor a szív- és érrendszeri megbetegedésekben. Továbbá a túlsúly, ami durván a durván túlsúlyos a sajnos minden második ember, ez nem a súlyosan elhízott, hanem mondjuk az enyhe túlsúly. A lelki állapot is egy érdekes faktor és egy szomorú faktor, hogy körülbelül 40%-ének kielégítő a lelki állapota, 30%, aki azt mondja, hogy nagyon jó lelki karban van, és 27% bizony a normál életkor, tehát ami végül is a korai felnőtt 15-től és a késői öreg a 84 éves megkérdezettek között 27% mondta azt, hogy nem jó a lelki állapota. Tartósan beteg, fogyatékos, ez is egészen magas, és ami sajnos egy szintén negatív statisztika, hogy úgy tűnik, hogy minden második ember rendszeres gyógyszerfogyasztó. Ugye a statisztikákat sokszor meg lehet kérdőjelezni, mert azt is tudjuk, hogy bármit be lehet bizonyítani, kérdés, hogy ki pénzeli, és hogy mi a cél. Tehát bármit be lehet bizonyítani, majd hogy nem. De ez, hogy rendszeres gyógyszerfogyasztókká váltunk, ez is az utolsó 10-15 évnek a terméke, hiszen rengeteg gyógyszer lett recept nélkül is elérhető. Én még emlékszem, hogy még az egyetemen, ez már 10 éve volt, több mint 10 éve nefrológiából, hogy tanultunk a fájdalomcsillapítók által okozott vese problémákra, az ilyen analgetikus nefropátiának nevezett kórképről, és azokat az országokat emlegették, ahol nagyon sok volt a recept nélkül is elérhető fájdalomcsillapítóknak a száma. És akkor még nálunk csak az algópirin volt, meg a kalmópirin talán, hiszen ezt csak most szoktuk meg, hogy az utóbbi 10 évben robbanásszerűen megnőtt a gyógyszereknek a száma, amit recept nélkül is megvehetünk, és bizony sajnos talán hasonló vagy azonos hatóanyag tartalmút is megvesznek és beszednek az emberek indokolatlanul. Még egy elrettentő képem lenne, ami ezeket talán összegezni, és szintén a fő kérdés, ugye ez, hogy miért is a mozgás, hogy én ilyen hosszan vezetem be ezt a kérdést. Hát azért is, mert mindent, én úgy érzem, és úgy érzem, hogy mindent kompenzál, hat, mert hogy a mi életünket valójában ez összegezhetné, hogyha én csak a sejtszintre, vagy a szervezeti szintre bontanám le. Ez a mondat, hogy mindenki olyan öreg, amilyen az érrendszere. És vajon miért? Hát ez már egy kevésbé jó kis eret ábrázol, hogy látjuk, hogy egy egész jelentős szűkület van itt az érben, ez valószínűleg egy kis kapillár is lehet, hiszen itt ez a vörös vértest ebben bőven elférne, ha nem lennének ilyen erős, ilyen ateroszklerotikus úgynevezett plakkok, tehát egészen jól beszűkíti az eret. Tehát azért fontos, hogy legyen friss és nyitott és rugalmas a mi érrendszerünk, hiszen ezek az erek mit csinálnak? Ezek viszik a tápanyagokat, az oxigént, a szöveteknek, a szerveknek, és hogyha az jobban működik, akkor minden jobban funkcionál, kezdve az agyunktól kezdve, hogyha az agyunkban is jobb a keringés, erre utal délelőtt Paul Klee, akkor jobb döntéseket fogunk hozni bármelyik más területén az életünknek. Tehát legyen akár az az életmód, vagy a sorsunkat, hogy most mit tanuljak, mit csináljak, kivel barátkozzak, hogy ezek mind a döntéseink, persze ez lehet, hogy ez kicsit sarkosított, de mégis így van, kell az, hogy egy tiszta, jó gondolkodású agyunk legyen, és hát ehhez viszont kell egy jól működő szervezet, egy tiszta érrendszer. Különösen azért, hiszen a mi érrendszerünk nagyon hosszú, egyesek azt mondják, hogy majdnem olyan hosszú, mint az egyenlítő. Az milyen hosszú? Közel 30 ezer kilométer, ha én ezt most jól mondom. Tehát nagyon hosszú érrendszerünk van, ezt kell tiszta állapotban tartani. Még az utolsó ilyen elméleti ábrám lenne, hogy mit is szeretnénk, mi mindent szeretnénk mi a testmozgással befolyásolni és jó irányba terelni. Mert hogy mi ellen is, mi az, amiket föl szoktak róni, hogy mi az, ami sajnos mind a betegségek irányába visz. Ezeket csoportosítják rizikófaktorokként. Erről már mindannyian hallottunk, ez csak egy nem túl rövid táblázat, de mégis, hogyha vetnénk erre egy pillantást. Én a végét mutatnám, ugyanis ezek a rizikófaktorok feloszthatók befolyásolható és nem befolyásolható faktorokra. A nem befolyásolhatók között az első az öröklött tulajdonságok. Hogy ez mindenki számára logikus, hogy ugye a génsebészet, ahogy hallottuk, már sokat utalok az előző előadásra, hogy mégsem olyan ígéretes, mint ahogy gondolták 20 évvel ezelőtt, hogy nem lesz az olyan egyszerű belenyúlni az emberi génállományba, és akkor úgymond génsebészettel, hogy ez egy szimbolikus szó itt a sebészet, megváltoztatni és kijavítani a beteg állományt. Ez azért érdekes szerintem elmondani, hogy ugye az öröklött tulajdonságok, mert hogy sokszor halljuk, hogyha megpróbálunk akár barátunknak, ismerésünknek, vagy akárkinek tanácsot adni, akár életmódbeli dologban, de bármi, amit a mi tudásunkból szeretnénk megosztani, hogy sokszor visszadobják nekünk a labdát, és előhozzák a valahányadik szomszédot, meg a nem tudom hányadik nagynénit, hogy ő bizony, vagy nagybácsit, hogy ő bizony mi mindent csinált, ami esetleg káros, de mégis milyen jól van, és mégis milyen jól él, bezzeg a másik, aki mindent megtett, és már talán el is temették. Mindenkinek van ilyen ismerőse. Ugye egy közismert ilyen ember volt a Sir Winston Churchill, aki több mint 90 évig élt, egy-két világháborút végigcsinált, és közben sokat ivott, szivarozott, mindent csinált, tehát stressze is még volt mellesleg, valószínűleg a politika révén, és jól el volt. Arról persze ritkábban beszélnek, hogy volt egy-két sztrókja is, ugye, hogy délelőtt megtanultuk, inkább hívjuk agyi érkatasztrófának, de magyarul szerintem a szélütés egy jó szó, de ő szerencsés volt, mondhatni, vagy másik szóval nagyon jó genetikai állománya volt, tehát ő nem tudta tönkretenni a rossz életvitelével ezt a jó genetikai állományt. És a másik, akire mondhatjuk, hogy öntözzük, mint a virágot, hogy mindent betart, amit a tanácsok vagy a tudomány javasolna, és mégis sajnos megbetegszik betegségekben. Viszont ez az embereknek, ez a két csoportja egy nagyon kevés százalék. Ez körülbelül a 100%-ból a két szélső 5-5%, és a többség bizony közötte van. És ezért nagyon fontos a személyes felelősség, annak ellenére, hogy az öröklött tulajdonságok bizony meghatározzák. Egy jó kifejezés erre, az így hangzik valahogy, hogy a gének töltik meg a fegyvert, viszont az életmód húzza meg a ravaszt. És ugye a ravasz az a mi kezünkben van. A kor, ugye ez is egy ismert dolog, a női nemi hormonoknak a védő hatása, ez is talán ismert dolog, hogy bizony nagyon sok, különösen a szív- és érrendszeri betegségek tekintetében védő a női nem. Ezért van az, hogy a változókor után szép lassan kiegyenlítődik a férfiak és a nőknek a szív- és érrendszeri betegségekben való megbetegedési hajlama. Csak röviden, a major rizikófaktorok, ugye a vérzsírok, vérnyomás, dohányzás, a minor, a stressz, az utóbbi időben arról beszélnek, hogy ez bizony sokszor major is lehet, hogy ez fő ok is lehet, nem feltétlenül elnézendő a stressz, a kezeletlen stressz. Ugye erről sokat hallunk a mai világban, de azt jó tudni, hogy a stresszben, ugye ezt talán az is tudja, aki hát a vizsgadrukkot már mindannyian átéltük, hogy kell egy bizonyos fajta, egy bizonyos szintű druk, hogy jobb teljesítményre késztessen bennünket. Egy minimális szinten az jó hatású lehet. És ezért beszélnek EU stresszről is, ami a jó stressz, meg hát mondjuk a jó hír is stressz, meg a distressz, a romboló stressz. Az érdekes viszont az, hogy akármelyik jó hír vagy rossz hír, vagy de a szervezet mindig hasonlóan válaszol. Tehát van egy válaszreakciója erre a kihívásra a szervezetnek, ami mindig ugyanaz. Hiszen tudjuk, hogy, és itt jön a mi felső gondolkodásunk, hogy tudunk ezzel mi megküzdeni. Hogy mi lelki úton próbálunk mondjuk a stresszünkre vigaszt találni, hogy mi azt mondjuk, hogy mi eleve normálisan egy kiegyensúlyozott életmódot élünk, ami azt jelenti, hogy bármilyen kihívással kell szembesülnünk, akkor nagyobb valószínűséggel tudok az adott problémával is megküzdeni, és ennek lesz majd persze része a testmozgás is, de hát erre még a későbbiekben persze visszatérünk, hogy szintén a stressz menedzsmentnek a leghatékonyabb, egyik leghatékonyabb módja, hisszük azt, mi legalábbis mi így hisszük, hogy az imán kívül, a mozgás lesz. És akkor a többi dolog, ezek ugye az anyagcsere problémák, mint a cukorbetegség, a magas pajzsmirigy túlműködés, vagy az öröklött magas koleszterin, és még hasonló egyéb dolgok, de hát most itt nem ezekről az anyagcsere problémákról szeretnék beszélni, de hát ezek mind-mind rizikófaktorok, amelyek öregbítik a szervezetünket, amelyek jobban tömítik az ereinket, ahogy az előbb mutattam. És újra visszatérnek, hogy miért éppen a mozgás, miért éppen a mozgás. Például ezért is. Ez egy 24 éve ezelőtt megjelent idézet az Amerikai Orvos Társaságnak a magazinjában, ami úgy szól, hogy nincs olyan gyógyszer a jelenleg használatos és a távlatiak között, amely olyan ígéretes volna az egészség fenntartásában, mint az életre szóló testmozgás. Ez érdekes, hogy ugye leírták 24 évvel ezelőtt, hogy a távlatiak között eltelt 24 év, és tényleg nincs olyan gyógyszer. Most se tudunk csoda gyógyszerről. Persze vannak olyan hírek, ezeket ugye soha nem halljuk megerősítve, ahol beszélnek arról, hogy bizony az orvostudomány már tudná a betegségek zömét gyógyítani, de ez a gyógyszergyáraknak nem érdeke. Tehát most nem tudom nekem bölcse dolog ilyet mondani, pláne egy ilyen mikrofonnal. A regisztrálni fogják, de erről nem tudom, hogy hallottatok-e. Hogy potenciálisan sok gyógyszer állna a rendelkezésre, de akkora pénz van a gyógyszergyárakban, gyógyszergyártásban, hogy nem érdemes. Hiszen ezt szokták néha emlegetni, hogy az űrkutatás után a hadipar, és a harmadik pedig a gyógyszeripar, ami a legnagyobb biznisz a világon. A gyógyszereknél viszont az még azért is érdekes, hiszen szintén az előbb hallottuk egy órával ezelőtt, a gyógyszer mellékhatások. Tehát az, hogyha valamire kapunk is gyógyszert, néha látni olyan beteget, aki visszajön és azt mondja, hogy bizony én nem vettem be, mert elolvastam a papírt. Arra a mellékhatás, akkor régebben ezen nevettem, hogy ugyan már miért, hát persze, hogy ez ezzel jár, hát egy kísérletben muszáj leírni, még hogyha egy embernek is volt csak hány ingere, muszáj, hogy leírják, hiszen védeni kell a gyárnak magát. De most egyre többet hallunk arról, hogy a mellékhatások száma bizony jelentős, hogy egy órával ezelőtt hallottuk, ott így volt, hogy így hangzott el, hogy Amerikában úgy tűnik, hogy 100 000 ember hal meg évente a gyógyszer mellékhatások miatt. Tehát ez egy óriási szám. Én egy olyan statisztikát hallottam, miszerint mondjuk egy házi orvosi praxisban, hogyha 20%, hogyha nem minden ötödik embert mellékhatások miatt kezeltünk, akkor gondolkodjunk el, hogy bennünk volt esetleg a hiba. Ami szintén riasztó, hogy létezik, hogy 20%-a megjelent, a praxisban megjelent embereknek a mellékhatások miatt jön el. Amit itt tovább itt olvashatunk, hogy nem függ a mozgásigény a kortól. Ez mennyire lehet igaz? Ezzel biztos, hogy sokan vitatkoznának. Hát én is hallottam egy olyan példát, hogy az amerikai válogatott kosárlabdások egyikét ráállították, úgymond a 6 éves kisfiúra, hogy kövessék a napi rutinját, hogy mit csinál, merre ugrál, az iskola után főleg, és bizony alig bírták ezek az edzett kosarasok is. Viszont ami megjegyzendő, hogy nagyon sok tény támasztja alá, hogy aki idősebb korában keveset, vagy még kevesebbet mozog, az bizony hamarabb fog öregedni. Tehát nem mindenkinek mindig fontos persze, hogy az állapotának és a korának megfelelő mozgást végezze, de azt muszáj végezni. Különösen sokat beszélnek, ahogy említettem, hogy az időseknél nagyon leredukálódik. Talán kényelmesebb is lett az életvitelünk, tömegközlekedés révén már nem kell annyit talán a kertbe kimenni, pláne egy városi lakosnál, hogy bizony nagyon leredukálódik a mozgás. És ezt most elnézést az ismétlésért, de ez szerintem mindenkinek jó, meg pláne aki nem volt a Polkli előadásán, hogy Alzheimer betegeket vizsgáltak, és akik csak beszédterápiát kaptak, ők kevésbé tudták megőrizni még a maradék kognitív, gondolati, emlékező képességi funkciójukat azokhoz képest, akiket sétaterápiára fogtak. Tehát, hogy a mozgás nagyon-nagyon fontos lehet. És ahogyan itt írom a következőben, hogy a biológiai órának a lelassításához az egyik leghatékonyabb mód, a rendszeres testmozgás. És ez később, ahogy öregszünk, így ezáltal egyre a biológiai óránk, a kronológiai órához képest akár 10-15 évvel is lehet fiatalabb, ami jelentős. Vannak még ilyen elrettentő adatok, hogy mozgás nélkül, ez főként 30-on túl igaz, ahogy csökken az alapanyagcsere, mert tudjuk, hogy a létezésünknek van egy olyan anyagcsere része, hogy ha nem is teszünk semmit, csak mondjuk ágyban fekszünk, az is energiát igényel, ez az alapanyagcsere, és azon túl, amit teszünk, az már plusz energiát igényel, és ez részben csökken a korral, másrészt, hogyha nem mozgunk rendszeresen, akkor is egy alacsonyabb szintre áll be. És ahogy öregszünk, sajnos van egy ilyen tendencia, hogy akkor az aktív izmot veszítjük el, és helyette zsírt halmozunk. Ugyan a mérlegen ez csak plusz 1 kiló lesz, hogyha átlagosan 1 kilogramm izmot veszítünk, viszont 2 kiló zsírral gyarapodunk, de mint tudjuk, a zsírszövetnek nem olyan az anyagcseréje, hát nem olyan hatékony, mint az izomszövet. Most a testmozgás hol hat vajon? Hát ami a legegyszerűbb és mindenkinek az eszébe jut, hogy egyszerűen jobban érzi magát ettől az ember. Tehát hogyha nem is gondolkodik tudományosan, hát egyszerűen jobb a közérzete, jobban alszik, jobb a kedve, a közérzete jobb. Ugyanakkor mindenki, aki már elkezdett valamilyen rendszeres mozgást, az rájön, hogy már jobban bírja, hogy most már tovább tudja logolni. Hát ezek egyértelmű dolgok, a fizikai teljesítmény nő. Most az, hogy nő a fizikai teljesítmény, ez a szervezetnek ugye az úgynevezett adaptációs készségének a függvénye, hogy mennyire tud alkalmazkodni, és itt viszont minden részt vesz. Tehát itt felsorolhatjuk a szív- és érrendszert, a légzőrendszert, a hormonrendszert, a csontrendszert, az immunrendszert, mindegyiknek alkalmazkodnia kell, és ezáltal lesz képes nagyobb teljesítményekre. Ugye az immunrendszernél ami érdekes, hogy a sportolók, különösen élsportolók, ők sokkal, kérdés, hogy ők gyakrabban lesznek betegek, vagy pedig kevésbé gyakran lesznek betegek, akik rendszeresen sportolnak, edzenek, versenyekre járnak. Gyakrabban. És a valóság az, hogy gyakrabban, hogy ők gyakrabban lesznek betegek, azért, mert sajnos ez már egy nem emberi léptékű tempó, ahogy általában ugye pláne a mai sport, az már egy olyan szintű megterhelést jelent, hogy bizony ők gyakrabban betegszenek meg, minimum felső légúti betegségekben. Sokkal gyakrabban kapnak ezért antibiotikumokat, hiszen az már egy olyan jelentős megterhelés, ami a napi 8-6-8-10 óra edzés, ami nem feltétlenül az ember normális velejárója. Hát ami, hogy hol hat még, ugye sok embert kizárólag a túlsúlya késztet arra, hogy mozogjon, vagy kezdjen egy mozgásprogramot. A testsúlykontrollnak is a legegyszerűbb módja, hiszen pont azért, mert ezáltal az izmainkat is tudjuk erősíteni, és az izomszövetnek sokkal nagyobb az energia igénye, mint a zsírszövetnek. Tehát aki már rendszeresen mozog, az több energiát fog eleve elégetni, tehát akkor vagy többet ehet, vagy fogyni fog. Tehát önmagában a diéta az kevés, de hát erről már nagyon sokat hallottunk, hogy csak a kalóriát megvonni az nem hatékony, ki kell egészíteni a mozgással. És ugye, hogy hol hat még? Hát a betegségeknek a megelőzése és a kezelése is. Hogy a megelőzés ugye a társadalom tekintetében jóval olcsóbb lenne, mint a kezelés, a prevenció. Hát ezt most már sok gazdagabb társadalom felismerte már 20-30 évvel ezelőtt, és elindítottak bizony ilyen népegészségügyi programokat. Ilyen volt például ugye a dohányzás leszoktatás Amerikában. Annak ellenére, hogy túlsúlyos az amerikai népesség, viszont nagyon jelentősen visszaszorították a dohányzást, és ezáltal már mégis annak ellenére, hogy kövérek, de valamennyire azért a mozgás is előtérbe került, meg nem dohányoznak, mégis sokkal jobbak a szív- és érrendszeri halálozás mutatói, mint sajnos nálunk itthon. Tehát itt ugye akár, és itt ez rengeteg van, tehát hogy például, hogy hol hat? Hát a magas vérnyomás. Most nem hoztam én erre táblázatokat, hogy mennyivel fog csökkenni, de körülbelül egy olyan 10 higanymilliméter, 10-15 higanymilliméter az első a szisztolés értékből fog csökkenni. Tehát mondjuk egy 180-as vérnyomás, tehát az már a magasabb vérnyomás, de egy enyhe hipertónia, mondjuk egy 150-es, az normalizálódik. Akinek 150-es az első értéke a szisztolés, az normalizálódni fog a rendszeres testmozgással. A magas vérzsírok is, ugye erről is hallottunk délelőtt is, hogy kedvező arányba fognak változni a koleszterin típusok, a cukorbetegség is karban tartható. Ugye ez egy jó trükk a cukorbetegségben szenvedőknek, hogy étkezés után mozogjanak 15 percet. 15 perc séta már étkezés után nekik nagyon kedvező tud lenni. Szív- és érrendszeri betegségek, szélütés, például szélütésnél van egy olyan adat, igaz, hogy ott heti 20 órát kellett sétálni, ami végül is nem kevés, egyáltalán nem kevés. Egy ilyen adat van, hogy heti 20 óra sétánál 40%-kal csökkent a szélütéseknek a száma azoknál, akik ilyen sokat tudtak sétálni. Ez jelentős. A csontritkulás, ugye erről is hallottunk, hogy nem csak az izmainkat kell edzeni, de a csontjainkat is. Ugye az érdekesség, hogy azért a csontállománynak a zömét azért a 20-as éveknek a végéig tudjuk fölépíteni. Tehát ezért nagyon fontos a normális, kiegyensúlyozott táplálkozás, kalcium, D-vitamin, stb. Egyéb más elemeknek a bevitele, és a rendszeres testmozgás. És a későbbiekben is, az úszóknál, tehát fontos a gravitáció is, az izmok vagy a csontokra ható gravitáció, ezért az úszóknak, akik rendszeresen akár sokat is úsznak, az úszóknak nem különb a csont sűrűségük, nem több a csont sűrűségük, mint az átlag népességé, viszont akik rendszeresen kocognak, vagy sokat sétálnak, azoknak lehet jobb, azoknak jobb. Mert ugye amit fölépítettünk, abból fogunk veszíteni. És bizony a csontritkulás a változókor utáni nőknél mondjuk a csonttöréseknek a 70%-a az csontritkulásos alapon van, ami magas. Ugye sokan régen azt hitték, hogy a csontritkulás főként csak a nőket érinti, de már tudjuk, hogy úgy tűnik, hogy a férfiakat közel olyan számban. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 4 a, míg minden, hát, hogy mondjam ezt, most nem tudom igazából, de közel, megközelíti a férfiaknak a csontritkulásos megbetegedése a nőkét. Tartási rendellenességek, ez különösen a fiatalkorúakra jellemző, még a növésben lévő, főként fiúkra, de hát lányok, mindenki, de hát bármelyikünk is, hogyha fölvesz egy rossz szokást, akkor lehet, hogy ez egy dinamikus sétaprogrammal már egy jobb tartást fog fölvenni, hiszen rájön, hogy ez csak egy normális testtartásban lehet jól végezni. Az izületi betegségek, az izületi degenerációk is kedvezőbbek, és ez egész egyszerűen részben azért, mert szintén ugye az emlegetett érrendszerünk lesz jobb, tehát a keringése lesz jobb, akár annak az izületnek. Hát az izületi porcoknak nagyon rossz, nem annyira jó a vérellátásuk, a regenerációs készségük nagyon kevés, ezért nagyon kell kimélni azt az izületi porcot, nincsenek csodagyógyszerek, vannak olyan gyógyszerek, amelyek valamennyire tudják a porcot is regenerálni, csodagyógyszer viszont nincs, de emellett a rendszeres mozgással viszont az izomzat is jobb karban lesz, esetleg még izmosodhat is, és sok izületnek nagyon fontos, hogy egy megfelelő izomzat stabilizálja, különösen például a térdizületnél. A depresszió, ez is egy érdekes dolog. Megfigyelték, hogy akik rendszeresen sétáltak vagy futottak napi fél órát, hogy akár 50%-kal is csökkentek a depresszív tüneteik. És egyes tanulmányok szerint pedig legalább olyan hatékonynak bizonyult a testmozgás, mint maga az antidepresszív gyógyszeres kezelés, vagy pedig a pszichoterápiás kezelés. Ugye a gyógyszerek szintén az emlegetett mellékhatások miatt, különösen az antidepresszív gyógyszereknek akár lehetnek olyan mellékhatásaik, amik egész kétségbejtőek, hiszen megfigyelték, hogy 1-2 hónappal a kezelés után megnövekszik bizonyos gyógyszereknél az öngyilkossági hajlam. Amire azt mondják, hogy egyszerűen csak annyi, hogy tisztábban látja a helyzetét, azt a rosszat, és akkor öngyilkosságot követni el, nem tudom. De vannak ilyen megfigyelések is, meg hát ilyen statisztikák, és hogy a testmozgás az egyik legkiválóbb megoldás lehet a depresszió kezelésére. Hát különösen ugye a téli depresszió, a depressziónak azért megfelelő ideig, hogyha csak valakinek egy pár napos vagy egy hetes, kéthetes nyomott hangulata, az normális emberi tulajdonság, hiszen pláne, hogyha van rá oka. Még az is lehet az ok egyszerűen, hogy tél van, és már nem láttuk a napot 10 napja. Hát az is rossz hatással van az emberre. Amit viszont tudunk, ami kémiailag bizonyított, hogy testmozgás során az agy különböző részén úgynevezett endogén opiátok termelődnek, amelyeknek a morfinhoz hasonló fájdalomcsillapító, meg eufóriát, jó érzést közvetítő szerepe van, és ezáltal is a akik rendszeresen mozognak, jobb közérzetük van, és erre szokták mondani, hogy például a maraton futók, ők olyanok, mint a, vagy ők valójában endogén morfinisták, mert hogy biztos, hogy van különbség is az emberek között, hogy van, akinek ez jobban termelődik, van, akinek kevésbé. Lehet, hogy akinek ez jobban termelődik, az szívesebben fog rendszeresen futni, mert hogy utána valamilyen kellemes lazasságot érez, amire azt mondja, hogy megéri neki ez a futás. Ezek általában az endorfint szokták emlegetni, valójában 3 vegyület van, az alfa-beta endorfin, a beta endorfint szokták emlegetni, meg az enkefalin. Ezek ilyen érdekes megfigyelések, de ebben is áldásos. Én csak azért a vastagbélrákot jegyeztem itt meg a daganatos betegségek közül, hiszen leginkább erre vannak bizonyítékok. Mondjuk délelőtt még elhangzott az emlőtumor, a női emlőtumor, hogy ott is a mozgás pozitív hatással lehet, és a vastagbélrák. A többi daganatos megbetegedésnek még nincs egyértelmű bizonyítéka, hogy akár a testmozgással is lehetne az előfordulási gyakoriságot csökkenteni. Most az, hogy mozgás, meg hogy még miért éppen a mozgást, hát mi a legfontosabb? Hogy mozogjunk. Hogy mi a legfontosabb mindenhez? Hát szerintem, van 3 legfontosabb, az egyik az elhatározás, ugye? Hogy sokszor ez a legnehezebb, az elhatározás, mert hogyha már elkezdtük, meg netán rendszeresen tesszük, akkor sokszor csodálkozunk, hogy miért nem tettük eddig, hogy ez jó. Azon túl, ha már csináljuk, akkor mi a másik? A rendszeresség, igen, a rendszeresség. És akkor a harmadik, ami szintén fontos, hogy megakadályozzuk a sportsérüléseket, az pedig a fokozatosság. És ugye mindig nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy mindenki az állapotának, az életkorának a függvényében, mert hogyha valaki mondjuk egy 40 év alatti férfi, vagy egy 50 év alatti nő, akkor általában azt mondjuk, és hogy nincs különösebb ismert betegsége, akkor általában mindegy, hogy most kikéri a kezelőorvosának a tanácsát, vagy esetleg valamilyen kivizsgálásra megy, akkor ő elkezdheti ezt az edzésprogramot. Viszont a 40 év feletti férfiak és az 50 év feletti nők jobb, hogyha óvatosságra intjük őket, és előtte egy belgyógyászati, legalább egy nyugalmi, esetleg egy terheléses EKG is készül róluk, és csak ennek függvényében kezdik el a mozgásprogramot, tehát a fokozatosságot. És a rendszeresség, hát ez is, hogy ugye hányszor csináljuk, ha már csináljuk ezt az adott mozgást. A legjobb naponta. Ez érdekes, hogy korábban azt mondták, hogy hetente 3-szor, most már mondják a heti 4-szer, 5-szer, de hát a legjobb naponta. Tehát heti 3-5 alkalommal, de leginkább naponta. Mennyit mozogjunk? Ugye ez attól is függ, hogy mi az adott testmozgás. Hiszen a séta az egyik legjobb mozgás, a legbiztonságosabb mozgás. Viszont sétából ugye 30 percet hallottunk délelőtt. Nagyon sok embernek sajnos a testsúly kontrollja miatt indul a testmozgás program. Itt viszont ismert, hogy csak 40 perc után indul be a zsírégetés. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy minimum 40 percet kell akkor sétálni. Tehát hogyha bírja, akkor sétáljon egy egész órát. Jó ütemben lehet nekem ebbe persze egy 100 méteres gyorsabb szakasz, de lehet persze lassabb periódus, és csak ne andalogjunk a sétából. De hogyha valaki futni akar, akkor ugye megint ugye az edzettségi állapotának, az életkorának függvényében, hát a 20 perc, 30 perc, de van, aki csak a 40-50 perccel érzi jól magát. Hogy mennyit, ugye hát ez abszolút az állapot függvényében, de ez a legalább 30 perc séta, ez lenne a minimum kritérium. És ezt is ugye hallottuk előtt, ezek egyszerű kis trükkök, hogy akkor használjuk a lépcsőt, szálljunk le a buszról hamarabb, vagy ragadjunk meg minden alkalmat a mozgásra, ugye. Bridget Bardot mondta általában valaha, hogy ti asszonyok minek nektek sportolni, hiszen a házi munka is egy sport. Ez tény, hogy a házi munka, persze egy dinamikus házi munka, az bizony sok mozgás. A másik, amit érdemes említeni, a testmozgás, hogy ez nem csak azért kellene tennünk, mert az jó nekem valamiért, hogy az tisztában tartja az ereimet, hogy akkor nekem sokkal jobb lesz a közérzetem, hanem azért, mert az egy jó dolog maga a folyamat is. Hogy ne az legyen, mint amit hallottunk, hogy mint egy vitamintablettát, hogy na megesszük, hogy talán az íze se jó, de ez muszáj, mert ez nekem kell, hanem az legyen kellemes. Akár tényleg a séta, hogy akkor az alatt lehessen egy jót beszélgetni, vagy a kocogás, mert mondjuk egy edzettebb ember a kocogás alatt is tud beszélgetni, vagy mondjuk a labdajátékok, hogy hát hogy ez örömet is okozzon nekünk. És hiszem azt, hogy részben ez is lehet oka, mondjuk nem a hosszú táv futó magányosságának, meg az endogén morfinizmusának, ahogy az előbb emlegettük, hogy amellett is ez egy örömforrás. Részben ugye azért, mert egy társas együttlétnek is lehet a része, másrészt pedig, és ez is egy érdekes dolog, igen, ezt megfigyelték, hogy attól függ, hogy milyen sportról van szó, hogy vannak olyan sportok, amik ugye nagyobb koncentrációt igényelnek, és azért jobban készteti arra az embert, hogy tényleg teljesen kikapcsolja a napi feszültségét és a más problémáját. Ilyenek például a labdajátékok, hogy talán jobban kell figyelni mondjuk lehet a fallabdára vagy a teniszlabdára, mint hogyha csak tényleg elmenne valaki egyet sétálni, mert ott lehet, hogy ugyanúgy tovább fogja őrölni a gondolatait, de persze ez egyéni. És hogy hol mozogjunk, de ezek olyan

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltánnyal.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus címadássorozatunk egy újabb adását sugározzuk, a mikrofonnál László Varga Zoltán lelkész. Tekintsünk át röviden, mit tartalmaz mai adásunk. Adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkat hallják. Vajon mit jelentett az a példázat, amelyet Jézus Krisztus Lázárról és a gazdag emberről mondott? Milyen vége van az embernek ennek a példázatnak az alapján? Milyen fényt vet ez a mi jövőnkre és mostani életünkre? A Pillanatkép Krisztussal című rovatunkat követően van Reménység című tanulmánysorozatunk 11. tanulmányát mutatjuk be. Vajon hová kerülnek a jók, és hová a rosszak? Ez a felosztás az emberek között mindig megvolt. Voltak jók, és voltak rosszak is. Mi lesz egyiknek, mi lesz a másiknak a vége? Mit tanít a hagyomány, és mit mond a Biblia? Erre keresünk választ tanulmányunk mai részében. Ezt követően kérdések, válaszok következnek, megválaszoljuk azokat a kérdéseket, amelyekkel hallgatóink hozzánk fordultak. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánunk!

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Meglátogatott egy ismerősöm, akit nagyon rég nem láttam már. Átutazóban volt városunkban, és gondolta, benéz hozzánk. Picit pihent is, mert hosszú út állt még előtte, és alig beszélgettünk egy pár percet, jelezte, hogy ő már menni készül. Kérdem tőle, nem maradsz? Pihenjél még. Vagy inkább maradj itt éjszakára, már késő este volt, majd holnap tovább mész. Azt mondta, nem, nem lehet, mert ez élet és halál kérdése. Fontos intéznivalója volt. Sok minden van az életünkben, ami élet és halál kérdése, és általában ezekkel hajlandók vagyunk foglalkozni bármikor, sőt, nincsen nyugtunk, ha ezeket nem intézzük el. Minden tehát, ami élet és halál kérdése, az ember számára már ösztönösen is elsőrendű kérdéssé válik. Jézus Krisztus egy ehhez hasonló élet és halál kérdéséről beszélgetett tanítványaival, és egy olyan példázatot használt, ami sok félreértést, sok vitát váltott ki a keresztények körében. Lukács evangélium a 16. fejezetében olvassuk a 19. versel kezdődően ezt a példázatot. Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, és minden nap dúsan vigadozván. És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kíván vala megelégedni a marzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról. De az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemeli az ő szemeit kínokban lévén, és lát Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És kiáltván mondta, Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötret tetem el ángban. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted az életben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötret tetel. És mindenek felett, mi köztünk és ti köztetek, nagy közbevetés van, úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Mondta pedig Amaz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához, mert van öt testvérem, hogy bizonyságot tegyen nekik, hogy ők is ide a gyötrelemnek helyére ne jussanak. Mondani ki Ábrahám, van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Amaz pedig mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondta, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Érdekes ez a példázat annál inkább, hogy nem is tűnik példázatnak. Első olvasásra az az érzésünk, mintha Jézus Krisztus egy megtörtént esetről számolna be. És körülbelül a példázat feléig teljesen ebben a légkörben vagyunk. Azonban a példázat közepe táján Jézus Krisztus átvált a valósnak tűnő síkról egy képzeletbeli síkra. A váltás pedig annyira zökkenőmentes, hogy a felületes olvasónak föl sem tűnhet. Azonban vessük nagyítóval egy kicsit ezt a példázatot, és próbáljuk megérteni, mit akart Jézus ezzel mondani az ő tanítványainak, az ő hallgatóinak. Ez a példázat az ellentétek példázata. Két párhuzamosan futó cselekményről van szó, amelyek néha közös pontokon haladnak át. Vala pedig egy gazdag ember, indul a példázat, aki bíborba, patyolatba öltözik, minden nap dúsan vigadozott, s volt egy Lázár nevű koldus, aki a kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele, és próbálta kutyák eledeléből jól lakni, de az se volt elég. Két véglet. És gyakorlatilag jelképezi ez az emberek két nagy csoportját. Valaki viccesen azt mondta, hogy egyesek gazdagok, de mi kettesek vagyunk. Ennek a viccnek az értelmében akkor hadd mondjuk el, hogy vannak egyesek, akik jól laknak, bíborba, bársonyba öltöznek, drága autókon száguldoznak fel alá az utcán, És vannak kettesek, a szegények, a szürke emberek, a megszokottak, akiknek talán soha nem lesz annyi pénz egyszerre a kezükben, hogy még egy kereket is vegyenek a mellettük száguldozó luxus csodára. Ilyen ellentétből indul ki Jézus Krisztus is. Volt egy gazdag ember, akiről sokan azt mondták volna, hogy elérte az életben, amit akart. Egy céltudatos ember, aki tud harcolni, aki mintaképe mindazoknak, akik küzdenek, akik dolgozunk és harcolunk. Egy sikeres ember. És volt Lázár, akiről mindenki azt mondaná, hogy ő volt az örökvesztes. Nagyjából ez a berendezkedés mai világunkban is, és habár legtöbbünknek sokkal jobban megy dolga, mint Lázárnak, összehasonlítva magunkat az igazi csúcsokkal az anyagi világban, be kell ismernünk, hogy még fényévekben is elég nagy számokat kellene használni ahhoz, hogy a köztünk levő távolságot felmérjük. Azonban mindenki arra vágyik, bár csak úgy élne, ahogy a tévésorozatok, a városszéli villák, vagy egyéb dolgok villantják fel szemünk előtt a jólét paradicsomát. Valóban kívánatos egy ilyen életmód? Jézus Krisztus tovább folytatja a példázatot. Eljött a halál, és ez az a pillanat, amelyikről egy régi mondás szerint azt mondjuk, hogy ebben mindenki egyenlő. A halál a legdemokratikusabb. Kérdezetlenül jön bárkihez egyformán, és senkivel nem tesz kivételt. Amikor eljön az idő, a halál mindenkit elragad. Azonban ezután a pillanat után érdekes dolgok következnek, és tulajdonképpen Jézus itt vált át a valóságosnak tűnő síkról a képzeletbeli síkra. Került a szegény koldus Lázár Ábrahám kebelére. És azt mondja a gazdagról, a példázat, hogy ő is meghalt, és eltemetteték. És hová került? A pokolba. Ez egy olyan hely, amelyről az emberek úgy gondolják, hogy itten égetik, perzselik, döfködik azokat az embereket, és kínozzák a végtelenségig, akik életükben gonoszul éltek. És erről a helyről kiállt a gazdag ember Ábrahámhoz, hogy küldje el Lázárt, s az enyhítse az ő kínjait, egy pár csepp hűvös, hideg vízzel. Azonban a válasz az, nem lehet, mert közöttünk óriási szakadék van, és senki át nem mehet. És itten már megtaláljuk az egyik olyan elemet, amely elárulja, hogy példázatról van szó. Hogyha olyan nagy a távolság, hogy sehogyan nem lehet átjutni, hogyan haladszik át a kiáltás? Sőt, egy picit még visszamegyünk a példázatban. Hogyan lehet egy tűzben ülő és hatalmas lángok között perzselődő ember kínjait egy pár csepp vízzel enyhíteni? Az a pár csepp víz elpárologna, még mielőtt az ajkára jutna. És folytathatjuk tovább is. Kérlek, atyám, bocsásd el Lázárt az én atyámnak házához, mert van öt testvérem, hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide a gyötrelemnek helyére ne jussanak. Tehát a példázat szerint, hogyha úgy értelmezzük, ahogy le van írva, szó szerint, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy halottak járnak vissza, számolnak be az ottani életről, és figyelmeztetik az életben maradottakat az élet különböző veszélyeire. Kevés azonban az olyan ember, aki látott volna ilyen hazajáró lelkeket. Egyesek beszámolnak bizonyos tapasztalatokról, de ezek igencsak cáfolhatók, hogy valóban halottak világából visszatérő lényekről van szó, ez igenis kérdéses, és lesz egy adásunk, amelyben ezzel külön foglalkozunk. Azonban a példázathoz visszatérve el kell mondanunk a következőt, ennek a tanulsága koránt sem az, hogy van egy túlvilág, amelynek két része van, és az egyikben bővölködnek az emberek, a másikban pedig szenvednek. Jézus Krisztus tulajdonképpen egy teljesen más tanulságot akart az emberek elé tárni, és ez a tanulság a példázat végén válik érthetővé, világossá. Jézus azt mondja a 31. versben, Lukács evangélium a 16. fejezetében, a példázat végén: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. És Jézus nagyon jól tudta, hogy miért használta ezt a példázatot, és miért ezekkel a szavakkal fogalmazta meg annak tanulságát. Ha felidézzük az Ószövetség történetét egész Jézusig, akkor látni fogjuk azt, hogy a Jóisten számtalan alkalmat használt fel, hogy az ő népét figyelmeztesse. És ezeknek a prófétai üzeneteknek elég nagy többségükben írásos nyoma is maradt, és ezekből gyűltek össze az Ószövetség könyveinek jelentős része. Ott van Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofoniás, de ott van Dániel, Ezékiel, Ésajás, és sok más a proféták közül. És még sok más, akiknek a nevét nem is tudjuk, ezek mind-mind Isten népéhez küldött üzenet hordozók voltak, akik megtérésre hívó üzenetet hoztak Istentől. Azonban Isten népe, ahogy az nagyon sokszor történt, és az nagyon sokszor történik az emberekkel, mi velünk is, ezeket az üzeneteket figyelmen kívül hagyta. Azt várjuk, hogy ne talántán valami csoda történjék, valami különös dolgot lássunk az égen vagy a földön, ami meggyőzön bennünket, és hogyha ezt látjuk, akkor azt mondjuk, na ez igen, mától kezdve hiszek. Azonban Jézus Krisztus pontosan erre gondolva fogalmazza meg a tanulságot, ha nem hisznek Mózesben és a prófétákban, és ezt ragozhatnánk magunkra nézve is, ha nem hisztek, ha nem hiszünk Mózesben és a prófétákban, akkor azt sem győzne meg, ha valaki feltámadna a halottak közül. És hogy Jézusnak mennyire igaza volt, ez be is bizonyosodott az igazi, élő Lázár esetében, aki meghalt ugyan, de negyednap föltámadott, és János 12-ben úgy olvassuk, hogy a farizeusok eltervezték, hogy megölik azt, aki feltámadt. Mert túl erős bizonyíték volt ez arra nézve, hogy ők mennyire hitetlenek. Jézus megmondta előre, ha valaki feltámad, még annak se fognak hinni. Feltámadt Lázár, ők nem akartak hinni, és próbálták a bizonyítékot eltüntetni. Példázat tanulságát tehát röviden a következőkben foglalhatjuk össze. Minden embernek az élete fontos és következménnyel jár. Minden embernek az élete meghatározhatja az illetőnek örök sorsát. Attól, hogy hogyan élünk ebben az életben, függ az, hogy Jézus Krisztus az ítélet napján mit fog fölöttünk elmondani. Bölcs Salamon használ egy érdekes példázatot, amerre dől a fa, ott is marad. És a példázat pontosan ezt illusztrálja. Ahogy életünket befejezzük, úgy kell megállanunk Isten előtt is. És miután életünket befejeztük, és Isten ítéletre hív, semmi esélyünk nincsen már többé arra, hogy a mi helyzetünkön javítsunk. Amit életünkben elértünk, amit sikerült életünkben javítani, azzal kell megállnunk Isten előtt. És amennyiben átadtuk neki az életünket, akkor jöjjön akár a halál, akár az ítélet, nincs féltenivalónk. Ha azonban nem hiszünk Jézus Krisztusban, ha nem fogadjuk el az ő üzenetét, ha nem fogadjuk el az ő evangéliumát és nem követjük őt, akkor sem Mózes, sem a proféták, sem az evangélium, sem egy könyv, sem egy rádió, még az sem fog segíteni rajtunk, ha valaki feltámad a halottak közül. Éppen ezért itt van az idő, még élünk, még dönthetünk, még tehetünk valamit. Fogadjuk el Jézus Krisztust.

0: van reménység.
1: Kedves hallgatóim, eljutottunk immár a Van reménység tanulmánysorozatunk 11. tanulmányához, amelyikben egy érdekes kérdésre keresünk választ. Mi a pokol, hol van és milyen? Egyik ismerősöm mesélte, hogy a lakása közelében dolgoznak az utcán, építkeznek. És már hetek óta pokoli zaj van, azt mondja, ez elviselhetetlen. Maga a pokol? A kérdés azonban az, mit értünk a pokol alatt, mit mond róla a Szentírás, és mi ez valójában? Egyes keresztény tanítások szerint a pokol egy olyan hely, ahova az ember kerül halála után, és itten kell elszenvednie azokat a kínokat, amelyekkel őt gonosz tetteiért, hitetlenségéért és egyebekért büntetik, és amit életében művelt. Másik keresztény tanítás szerint a pokol egy olyan hely, gyakorlatilag nem is ezzel a névvel illetik, hanem purgatórium, a tisztító tűznévvel, ahova az emberek jutnak és megtisztulnak. És hogyha nem voltak kegyes, vallásos életűek, akkor ez a lehetőség adva van még számukra, hogy felkészüljenek a mennyre és belépjenek Isten országába. A következtetés tehát az, hogy akik kegyesen, vallásos módon élnek, azok eljutnak Isten országába, akik pedig nem, előbb tisztulnak néhány száz vagy ezer évig a tűzben, és utána csak oda jutnak. Tehát mindegy, hogy hogyan élünk, rövidebb vagy hosszabb úton, úgyis oda jutunk. Ezt a következtetést vonják le nagyon sokan, és ez tükröződik életükben is. Azonban tegyük fel az első érdekes kérdést. Hány elveszett lélek ég ma a pokolban? Péter apostol második levelének a második fejezetében találunk egy válaszfélét, a 9. versben. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani. A gonoszokat tehát az ítélet napjára büntetésre fenntartja. Nincsen tehát egy olyan hely, ahol már is forognak a nyárson, főnek olajban, vagy egyéb formában szenvednek. Ilyen hely nincs, Isten fönntartja őket majd egy bizonyos napra, amikor majd a jövőben megkapják büntetésüket. A gonoszokat tehát tűzbe vetik, de nem akkor és nem úgy, ahogyan azt mi képzeljük. Az Úr Jézus Krisztus Máté 13:40-42 terjedő verseiben ezeket mondja. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjti a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekszenek, és bevetik őket a tüzes kemencébe. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Így beszél tehát Jézus Krisztus a végső ítéletről. Ez egy olyan nap lesz, amikor majd megkapják a jók is, a gonoszok is az ő fizetségüket. Addig tehát senki nem kapja meg a jutalmat, de a büntetést sem. És ilyen formán lassan-lassan kezdi értelmét elveszíteni a pokol, mint a büntetés helyének a fogalma. A bűnösöket tehát az ítélet napján dobják a pokol tüzébe. Hol vannak akkor a meghalt bűnösök most? János 5:28 és 29-ben Jézus Krisztus újból válaszol. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát és kijönnek. Akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Látjuk tehát, hogy az ítéletet megelőzi a feltámadás, és ez azt jelenti, hogy addig mindenki szépen nyugszik a sírjában. Úgy a jók, mint a gonoszok. És ahhoz, hogy a jók, az üdvözültek, elnyerjék az örök életet, ugyanakkor a gonoszok megkapják fizetségüket az ő gonoszságukért, mindkét esetben szükség van arra, hogy feltámadjanak. Amint pedig múlt heti adásunkban is szó volt, egészen addig a pillanatig, öntudatlanul, tehetetlenül, mint a holttestek, nyugszanak. Nem élnek, nem jönnek-mennek, és még csak nem is szenvednek sehol, hanem Isten fenntartja őket ebben az állapotban az ítélet napjáig, amikor föltámasztja és ítéletre előállítja őket. Ami a gonoszok végét illeti, hogyha nincs pokol, akkor szükséges megkeresnünk a választ a Bibliából arra a kérdésre, hogyha ők nem a pokolban szenvednek, akkor mi történik velük? Mert a bűn zsoldja a halál, mondja Pál apostol Róma 6.23-ban, és így folytatja. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. A bűnnek a zsoldja tehát a halál, és nem is akármilyen halál, hanem az örök halál. Ez a halál olyan formában örök, hogy aki egyszer meghal ezzel a halállal, az többé soha fel nem támad. Jó, de hát akkor a gonoszok hogy fognak föltámadni mégis az ítéletre? Mondszolgassuk egy kicsit ezt a kérdést, lássuk, hogy mi a különbség aközött a halál között, amely elpusztítja a gonoszokat, és aközött, amellyel meghalunk most ebben az életben. Meghalunk, és az ítélet napjára mindannyian feltámadunk. Azonban, miután a jók elvették jutalmukat, a gonoszok megsemmisülnek, mondhatjuk azt, hogy másodszor meghalnak, de ezúttal már végérvényesen. És ebből nincs visszaút. Erről az úgynevezett bibliai kifejezéssel élve második halálról olvassuk, hogy ebből többé már nincsen feltámadás. Jelenések 21.8 erről írja. A gyáváknak és hitetleneknek és útálatosoknak és gyilkosoknak és paráznáknak és bűbájosoknak és bálványimádoknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkövel égő tóban lesz, ami a második halál. És ezzel már lassan-lassan érintünk egy másik kérdést is, az örök tűz kérdését. Azt írja tehát az olvasottak szerint János apostol, Istentől ihletve, hogy a tűzzel és kénkövel égő tó az maga a második halál. Tehát ez a bizonyos tűz, amelyről azt mondjuk, hogy örök, halált jelent és halált hoz azok számára, akik ebben a tűzben fognak égni. És ami halálnak van alávetve, az semmiképpen nem lehet örök. Hogyan jön létre ez a tűz, hogyan gyúl meg? Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak végén, mondja Jézus Krisztus a konkolyról és a búzáról szóló példázat végén. Pontosan így összegyűjtik az embereket is, és akkor érkezik el az a pillanat, amikor a gonoszok tűzben megégnek. Sőt, Jelenés 20.9 végén azt olvassuk, és Istentől a mennyből tűz száll alá, és megemészti azokat. Szó van a gonoszokról, akik az ítélet napján majd Istennel újból szembe helyezkednek. Tehát a világ végén Isten maga készíti elő ezeknek a pusztulását. Nem azért, mert vérszomjas, bosszúálló zsarnok módjára várta ezt a pillanatot, hanem azért, mert Isten nagy szomorúságára és fájdalmára ezek az emberek mindvégig visszautasították őt. Ilyen módon tehát, amikor Isten új eget és új földet teremt, amikor elkészíti azt a világot, amelyben nem lesz bűn, bűnnek még a nyoma sem, ebben a világban nem lesz helyük, nem fogják jól érezni magukat azok, akik nem tudtak Isten akarata szerint élni, és így Isten kénytelen lesz az ő szabad választásuk miatt megengedni, hogy az ő választásuknak következménye a második halál őket megsemmisítse. Ez a tűz, ez a vég nagyon is hatékony és átfogó lesz. Péter apostol második levelében a 3. fejezet 10. verse úgy írja, az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Ezzel kapcsolatban megjegyeznék csak annyit. Amikor a 40-es évek elején az amerikai űrkutatási központban és egyéb laboratóriumokban az atombombával kísérleteztek, és próbarobbantásokat végeztek, az egyik újságíró, aki jelen volt ezeknél a próbarobbantásoknál, az újságban a következő címet adta a riportnak. láttam az ítélet napját. Valóban olyan energiák szabadultak fel, olyan pusztító erő, amit az ember álmában sem és józanon sem tudott elképzelni. Azonban, ami a véget fogja jelenteni, az sokkal felülmúlja az atombombáknak a pusztító erejét. Minden, még az elemek is megégnek és felbomlanak. Így írja Péter apostol, Istentől ihletve. Mennyi ideig tart az örök tűz, és meddig fognak szenvedni a gonoszok? Íme hamar eljövök, olvassuk Jézus szavait Jelenés 22-ben, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Jézus Krisztus tehát mindenkinek az ő cselekedetei szerint adja meg a fizetséget, jóknak az örök életet, a gonoszoknak pedig, akik elutasították őt és nélküle éltek, azoknak a fizetsége a második halál, az örök halál, a végérvényes pusztulás lesz. Tehát mikor alszik el a pokol tüze? Íme olyanok lesznek, mint a pólyva, tűzemészté meg őket, nem mentik meg életüket a lángból, még szén sem marad belőlük melegülésre, sem körül ülhető parázs. Ésaiás 47:14. Ezt írja tehát ez a proféta a gonoszok végső megsemmisüléséről. Olyanok lesznek, mint a pólyva, egy villanásnyi idő alatt tűnnek el a tűzben, még annyi szén sem marad belőlük, hogy az ember nála megmelegedjen. Feltevődik a kérdés, hogyha ilyen mértékű lesz a pusztulás, a megsemmisülés, akkor mi értelme van annak, hogy ez a tűz tovább égjen? Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, írja János apostol Jelenés 21-ben, az első 4 versben. És a tenger többé nem vala, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ez a gyász, kiáltás, fájdalom, ez a felsorolás nem csak arra vonatkozik, ami az üdvözülteket kínoszhatná az új földön, hanem arra is, ami történhetne az örök tűzben a gonoszokkal, hogyha valóban örök volna ez a tűz. Nem lesz tehát ottan sem gyász, nem lesz kiáltás, nem lesz fájdalom. Képzeljük el az örök tüzet Istennek országában, ahol az üdvözültek boldogan egymást keblükre ölelik, örvendenek Jézus Krisztus jelenlétének, az ő arca dicsőségének, és akkor áthaladszanak a kínzó helyről a kárhozottak szörnyű rikoltozásai, az ő halálsikójuk. Tudnánk ott boldogan, felszabadultan örvendeni? Nem hiszem, hogy Isten egy ilyen helyet készítene nekünk. Sőt, a Szentírás azt írja, hogy nem csak fájdalom és kiáltás nem lesz, hanem még halál sem lesz. Jézus Krisztus visszajövetelekor a gonoszok végérvényesen megsemmisülnek, meghalnak, és többé már nem lesz halál sem ezentúl. Ilyen értelemben tehát az örök tűz, mint bibliai tanítás nem fogadható el. Gyakorlatilag a Biblia sem beszél örök tűzről. Mert ha a Bibliának különféle kifejezésébe kapaszkodunk anélkül, hogy bővebben körbeolvasnánk az illető szöveget, akkor könnyen levonhatjuk ezt a következtetést. Azonban figyeljünk meg néhány apróságot. Ott van például Sodoma és Gomora, amelyek elpusztultak örök tűzzel. Hol ég manapság ez a tűz? Nem tud senki róla. Viszont a Szentírás az örök tűz kifejezést használja. A Gehennáról is azt mondja a Szentírás, és még a népi mondás is azt tartja, hogy a Gehenna az örök tűz. Azonban az a Gehenna egy igen érdekes hely. Ez a Gehinnom nevezetű völgy, gyakorlatilag a Hinnom fiainak völgye, nem más, mint egy hatalmas, meredek falu mélyedés Jeruzsálem mellett. Ez volt az a különlegesen szépen elrendezett völgy, ahol a bálványimádó izraeliták berendezték a pogány templomokat. és itten imádták a bálványokat. Amikor azonban egy olyan király került hatalomra, aki a pogány vallásokat meggyűlölte, és helyre akarta állítani az Isten imádatot, ezt a helyet igyekezett minél gyalázatosabbá tenni. Tönkretette a templomokat, a kerteket, a bálványszobrokat, és helyüket megtöltötte hatalmas szemét halmokkal. És elrendelte, hogy attól kezdve az lesz Jeruzsálem szeméttároló helye. Évszázadokon keresztül az emberek ide haigálták a szemetet, sokszor még le sem mentek a völgybe, hanem egész fentről, a város falairól haigálták le a szemetet, és néha-néha meggyújtották. Nem is kellett nagyon gyújtogatni, mert ahogy gyűlt a szemét, úgy gyúlt is meg. Állandóan égett, és kellemetlen bűz, szürkés-kékes füst terjengett ebben a völgyben állandóan. Ugyanúgy, ahogy kisebb-nagyobb városok környékén is szokott történni mostanában is. És ez a tűz

Végleges pusztulást jelent tehát az örök tűz, és ilyen értelemben kell az örök szót használnunk. Elég nyomasztó, félelmetes dolgokról beszéltünk mostanáig. Azonban hadd tegyünk fel talán egy utolsó kérdést mai adásunkban. Mi lehet Isten terve a Földdel és az üdvözültekkel kapcsolatban, és mit tartogat azok számára, akik életükben őt követték, hozzá hűségesek voltak, és akiket szeretne valami örvendetes dologgal megjutalmazni? Mert íme új eget és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Tesz Isten egy nagyon komoly és megalapozott ígéretet Ésajás 65:17-ben. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből. Mondja János a Jelenések könyve 21. fejezetének 3. és 4. versében. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Valóban, el fog múlni minden, ami most bennünket nyomaszt, bánt, megszomorít, el fog múlni minden, ami életünket kellemetlenné teszi, mert Isten valami újat hoz helyette. Megszűnik a bűn, a betegség, a fájdalom, mindazok elmúlnak, akik Istennek nem akartak engedelmeskedni, ehelyett Isten új eget és új földet teremt mindannyiunknak, akik ma halljuk az ő szavát, igennel válaszolunk, és követjük őt. Kívánom, hogy lássuk meg saját szemeinkkel azt az örömteli, dicsőséges országot, amelyet Isten készített az őt szeretőknek. Íme következnek a kérdések, válaszok múlt heti adásunkkal kapcsolatban, amikor is a halál állapotával, a halál titkával foglalkoztunk. Fölmerült többek között egy bibliavers, amely a kapcsolatban egy hallgatónk kérdezi: Jézus Krisztus halála és feltámadása között hol volt? És mit tett ez alatt az idő alatt? És zárójelben következő bibliaverset találjuk utalásképpen 1 Péter 3, 18-20-ig. Olvassuk el együtt, mi van itten. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen. Megölettetvén ugyan test szerint, de megelevenítettvén lélek szerint, amelyben elmenvén a tömlőcben lévő lelkeknek is prédikált, amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz 8 lélek tartatott meg víz által. Ha már most simán egyszerűen átszaladunk ezen a 3 bibliaversen, akkor a következő kép marad meg bennünk. Jézus Krisztus meghalt, amíg a sírban volt, lélekben elment, prédikált valami börtönben sínlődő, elkározott lelkeknek, utána visszajött az ő testébe, harmadnap föltámadott, és így ment föl a mennybe. És valóban egy felületes, gyors olvasás után tényleg ezt érti meg az ember. Azonban a helyzet az, hogy ennek a 3 bibliaversnek a nyelvtani szerkezete kissé tekervényes, és szükségünk van figyelmesen végigolvasni, sőt, picit szét is bontani a különféle nyelvtani elemeket, hogy megértsük ennek a bibliaversnek az igazi mondani valóját. Figyeljük meg azokat a szavakat, amelyek az időrendi sorrendet segítenek nekünk felállítani. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen. Megölettetvén ugyan test szerint, de megelevenítetvén lélek szerint, amelyben elmenvén a tömlőcben levő lelkeknek is prédikált. És itten álljunk meg egy pillanatra. Találtunk eddig valami olyat, ami időrendi sorrendet állítana fel, mert Krisztus is szenvedett egyszer. Ez nem a valamikornak a szinonimája, hanem Jézus Krisztus egyszeri áldozatára utal. Jézus Krisztus egyszer halt meg, nem többször, és aki ezt az egy áldozatát nem fogadja el, annak számára más lehetőség nem marad. Azonban azt sehol nem találjuk, hogy Jézus Krisztus az ő halála után ment volna el a tömlözben levő lelkeknek

lelkeknek prédikálni. Csak annyit találunk, hogy test szerint halt meg, de megelevenítetett, életre kelt lélek szerint, és hogy ebben a formában prédikált a tömlöcben levő lelkeknek is. Na már most olvassuk a 20. verset, amely kissé világosságot gyújt ezek után, a pontosítások után. Ezek a lelkek, tehát akiknek Jézus prédikált, a 20. vers szerint engedetlenek voltak egykor, amikor egyszer várt az Isten béketűrés a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Rendkívül érdekes dolog kezd előttünk kialakulni. Valamikor ezek a lelkek engedetlenek voltak Istennel, Isten egy darabig várt, és amikor a kegyelem idő lejárt, akkor megsemmisítette őket. Mi értelme volt akkor ennek a várásnak, mi értelme volt a kegyelem időnek, hogyha utána úgy is adott nekik még esélyt? Mi értelme van a végső ítéletnek, hogyha a halál után így is úgy is lehet még a dolgokat rendbehozni? Lukács 16-ban találjuk a gazdag és a szegény Lázár példázatát, és találunk még sok más igehelyet, ahol Jézus Krisztus arra tanít bennünket, hogy amit életünkben nem hoztunk rendbe, az velünk együtt megy az ítéletre. Tehát amit életünkben nem javítottunk meg, amit nem helyeztünk Isten kezébe, amiért nem kértünk bocsánatot, az gyakorlatilag megoldatlan probléma marad számunkra, és az ítélet napján azt mérlegre teszik. Ha tehát a Bibliának ezeket a tanításait komolyan vesszük, akkor nem képzelhetjük azt, hogy Jézus Krisztus a halál után esélyt adott és prédikált bizonyos elkárhozott lelkeknek. Mi akkor az igazság? Jézus Krisztus létezésével kapcsolatban el kell mondanunk néhány dolgot, amely segít a választ megfogalmazni. Jézus Krisztus létezése három szakaszra osztható. És ez a három szakasz meg is magyarázza mindazt, amit itten Péter apostol mond. Jézus Krisztusról úgy olvassuk több helyen, hogy már Betlehem előtt létezett. János evangéliumának első verseiben olvassuk, kezdetben vala az íge, és az íge vala Istennél, és Isten vala az íge. Tehát az íge, akiről azt írja később, hogy testé lett és lakozott mi közöttünk, tehát Jézus Krisztus, létezett már kezdetben, még mielőtt Betlehemben megszületett volna. Van még sok más bibliavers, amely beszél Jézus Krisztusról, aki Betlehem előtt létezett, Istennek formájában. Filippi 2-ben találjuk 5-től 8-ig, hogy Istennek formájában volt, utána emberré lett, és miután meghalt és feltámadott, visszament a mennyekbe. A három szakasz tehát Jézus Krisztus létezése Betlehemig, isteni formában, vagy akár lelki formában, dicsőséges testbe. Jézus Krisztus létezése Betlehemtől Golgotáig, mint ember, és utána, mint feltámadott megváltó és közben járó. Ez a harmadik szakasz. Na már most, ha helyére teszünk mindent, akkor azt találjuk, hogy Jézus Krisztus bizonyságot tett Noé által, a Szentlélek által, a lelkiismeret hangja által, akkoriban azoknak az embereknek, amikor még Istennek formájában volt, tehát Betlehem előtt. Ha ezt az időrendi sorrendet így nézzük át, akkor számunkra mindjárt egyszerű és világos lesz az a kissé zavarosnak tűnő igevers, amelyet 1 Péter 3, 18-tól 20-ig terjedő versében olvastunk. Van reménység című tanulmánysorozatunk, 11. tanulmányát hallották. Kérdéseiket, megjegyzéseiket bátran küldjék el az adó címére. Rádió Volcsász Piráncég, Gyorgy Bilásku utca 101 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. Várjuk tehát leveleiket, amelyekre adásunk keretei között szívesen válaszolunk. Akik még nem rendelték meg tanulmánysorozatunkat, vagy csak most döntöttek úgy, hogy szükségük volna rá, bátran küldjék el rendeléseiket a fenti címre. A tanulmányok ingyenesen megrendelhetők, visszamenőleg is. Várom Önöket a jövő héten, szerda este, amikor következő tanulmányunkat vesszük át.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérd!

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékát.

árnyékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik, és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

Zsoltárok könyve 67. fejezet 8. vers. Megáld minket Isten, és féli őt a föld minden határa.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örömmel gondolok arra, hogy ma is a reménység hullámhosszára hangolták. Adásunk első felében egy rövid zenei bevezető elhangzása után egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történetet fog elmondani Tolnai Mária egy titkos bunker megépítéséről. A történet után egy énekszám következik, majd pedig annak a beszélgetésnek a második és egyben utolsó részlete, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Mihalec Gábor lelkész, pár és családterapeuta a szerető barátságról, annak legfontosabb jellemzőiről, életünkben betöltött szerepéről fognak megosztani érdekes és remélhetőleg hasznos gondolatokat. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok!

Dani és Milán 9 évesek és szomszédok voltak, de azon a délutánon egyáltalán nem beszéltek egymással. Összevesztek. A tét hatalmas volt, kiépíti a legjobb titkos bunkert a nagypapa kertjének végében, az öreg diófa alatt. Ez az én térfelem, jelentette ki Dani, és egy vastag ággal vonalat húzott a porba. Ide nem jöhetsz át, és a szerszámokat sem adom oda. Bánom is én, rántotta meg a vállát Milán. Az enyém sokkal nagyobb és menőbb lesz egyedül is. Mindkét fiú nekilátott a munkának. Dani talált nagyszerű deszkákat, de olyan nehezek voltak, hogy alig bírta el őket. Amikor megpróbálta felállítani a bunker falát, a nehéz fa folyton eldőlt, mert nem volt senki, aki megtartsa, amíg ő a törzshöz kötözi. Pár méterrel odébb Milán is bajban volt. Ő talált egy szuper ponyvát a tetőhöz, és rengeteg puha levelet a padlóra, de nem voltak erős ágai, amikre a ponyvát kifeszíthette volna. Az ő bunkere inkább hasonlított egy összeomlott sátorra, mint egy igazi erődítményre. Eltelt egy óra. A nap már melegen sütött, a fiúk elfáradtak, és a két félkész rozoga építmény elég siralmasan festett. Dani mérgesen rúgott bele egy kőbe, Milán pedig leült a fűbe, és durcásan nézett maga elé. Ekkor Dani rápillantott Milán ponyvájára, majd a saját deszkáira. Vett egy mély levegőt, átlépte a porba rajzolt vonalat, és odalépett a társa elé. Figyelj, Milán, nekem vannak erős deszkáim, de egyedül nem tudom felállítani őket. Neked van tetőd, de nincs mire rögzítened. Mi lenne, ha elfelejtenénk a vonalat, és építenénk egyetlen, hatalmas, közös bunkert? Milán felnézett, a haragja azonnal elpárolgott, és elmosolygott. Benne vagyok, mondta, és felpattant. Onnantól kezdve a munka játékká vált. Amíg Dani tartotta a nehéz fát, Milán szorosan rákötözte a diófa ágára. Milán hozta a ponyvát, Dani pedig segített magasra kifeszíteni. Fél óra sem telt el, és a fa alatt ott állt a környék legmenőbb, legbiztonságosabb bunkere, amiben mindketten kényelmesen elfértek. Ahogy bent ültek és a hozott kekszet majszolták, rájöttek valamire. Az irigység és az önző versengés messzire taszítja egymástól az embereket, és ritkán vezet jó eredményre. Ha összefogunk, megosztjuk egymással azt, amink van, és segítünk a másiknak, sokkal nagyobb és szebb dolgokat tudunk létrehozni, mint amire egyedül valaha képesek lennénk. Együtt minden könnyebb és sokkal jobb móka.

0: Keresztényként mondhatjuk ezt, hogy a Biblia tele van különleges történetekkel, az Istenhez való kapcsolódással is, de nagyon, nagyon szép baráti kapcsolatok is vannak a Bibliában. Van-e valami olyan történet, amire gondolsz így elsőre? Több nekem is van egyébként, de...
1: Nagyon sok ilyen történet így cikázik a igen, gondolataimban. Igen. A közös pont talán az, hogy azok az igazán jó barátságok, amelyek nem csak két embert hoznak egymáshoz közelebb, hanem hogy a két ember egymáshoz közelebb növekszik, fejlődik, együtt Istenhez is közelebb fejlődnek. Eszembe jut például három fiatal ember, egy negyedikkel kiegészülve, akiket ugye fiatalként elvisznek Jeruzsálemből fogságba, Babilonba. A háromójukat így mindig együtt említi a Szentírás, az új nevükön Sidrák, Misák, Abednégóként, ahogy ők együtt egymásba kapaszkodva egy új helyzetet megküzdenek. És bármi is történjék körülöttük, ők egymásra tudnak számítani, egymásra támaszkodnak, és ha mindenki meghajol a bálvány szobrok előtt, ők akkor is szilárdan, egyenesen maradnak. Ez egy példás, gyönyörű, szép helyzet. Nem biztos, hogy egyedül meg tudtak volna állni a másik kettő, igen, vagy másik három támogatása nélkül. Ugye Dánielt mindig külön emlegeti a Biblia, valószínűleg ők egymást négyesben is támogatták, de valahogy mindig így a 3+1-ként van a fejünkben a négy szereplő.
0: Igen, most így, hogy említetted ezt a lelki erősítést, igen, megint a ti barátságotok jutott eszembe, ugye azt te is lelkészként is dolgozol, és úgy tudom, a másik két barátod is lelkész.
1: Pontosan.
0: És azért egyáltalán ez a munka, amikor az, igen, ember mindig csak ad, akkor eléggé ki tudja üresíteni néha magát. Igen. Tehát ilyen lelkileg van, aki megfárad, és milyen jó, hogy még lelkészként is ott vagytok egymás mellett.
1: Igen. Azt gondolom, hogy annyira speciális munkakör, igen, vagy szolgálati terület a lelkipásztori hivatás, hogy egy lelkészt igazán egy másik lelkész tud megérteni.
0: Igen, abszolút.
1: Beszélgethetnék én egy rendőrrel is a problémáimról, hiszen valahol szegről végről mindketten a bűnüldözésben dolgozunk, de azért ő egészen más fogalmakkal operál, mint én. Egészen másfajta nyomásnak, megterhelésnek van kitéve, és olyan jó egy kicsit így szupervíziós jelleggel, abszolút, is átbeszélgetni azokat a dolgokat, amikben éppen benne vagyunk. Aztán valahogy ez így az első nap végén átfordul, és akkor azt mondjuk, jó srácok, eddig beszéltünk munkáról,
0: igen,
1: jó? Most munka tilos. Most már nem munkáról beszélünk, beszéljünk családról, gyerekekről, örömhelyzetekről, meg szerezzünk élményeket. Mindenki kiengedte gőzt? Ki?
0: Igen.
1: Jó, munka bezárva.
0: Igen, én is pont erre gondoltam, hogy az is nagyon jó, amikor egy munkatársak, de amikor teljesen más helyről érkeztek, igen, a barátok, és teljesen más dolgot visztek ebbe a kapcsolatba, az is egy nagyon erő lehet.
1: Igen. Igen.
0: Egy másik barátság jutott még eszembe a Bibliából, ez a Dávid és Jonatánnak a barátsága. Mm. Dávid példája is egy nagyon jól ismert,
1: igen,
0: az a hűség és az önfeláldozásnak a, igen, barátsága.
1: Igen. És ebben a barátságban az a nagyon különös, hogy a rangban, státuszban magasabban lévő végül is szolgálja az, igen, alacsonyabban lévőt, és úgy teszi mindezt, hogy tudja, hogy jog szerint őt illetné meg, hogy a következő király legyen, de Isten a másiknak adományozta oda ezt a címet, és mekkora szeretetnek, mekkora mélységnek, igen, kell egy kapcsolatban lennie ahhoz, hogy valaki azt tudja mondani, hogy figyelj, én háttérbe vonulok, és inkább téged engedlek érvényesülni, mert értékellek téged annyira, látlak téged annyira rátermetnek, hogy magamat inkább háttérbe szorítom. Hát ha alázatból lehet tanulni valakitől, akkor Jonatán azt
0: hiszem egy ilyen figura. Ezért szeretem a bibliai példákat, mert az mai, igen, napra is annyira különleges,
1: abszolút,
0: erőt jelent, és,
1: abszolút,
0: ez ma azért egy elég nagy probléma, mert elég, igen, önzőek vagyunk, elég féltékenyek vagunk,
1: igen,
0: és ez tényleg,
1: igen,
0: az, amikor a másikat előtérbe, igen, tudom,
1: inkább
0: helyezni.
1: Inkább használjuk sokszor az embereket,
0: igen,
1: semmint szolgáljuk az embereket, pedig akkor fogok én is kapni, ha beleteszek, és itt megint az egyenlőségnél, igen, vagy a kölcsönösségnél.
0: Igen, igen, és a szeretet, azt írja a Biblia, úgy szerette Dávidot, mint önmagát.
1: Igen, igen.
0: Jonatán, tehát egy
1: amit aztán persze sokan félre is értelmeznek fura irányzatokba,
0: igen,
1: de azért, hogyha nagyon pontosan végigolvasuk a szövegeket, akkor tudva lévő, hogy szó nincs ilyen belemagyarázott értelmekről.
0: Igen, igen, igen. Hát, és hogyha még arra gondolunk, hogy van valaki a Bibliában, aki mindig az igazi barátunk, akire mindig számíthatunk. Nem tudom, hogy a barátoknak milyen titkokat merünk elmondani, mert azért lehet, hogy ott van egy határ. De van valaki, Jézus, aki azt mondja, hogy én vagyok a barátotok.
1: Igen. Igen.
0: Akinél viszont nincs ilyen. Azt hiszem, nincs ilyen gát.
1: Igen, igen. És annyira gyönyörű, amikor a tanítványokkal ott a szolgálati idejének a vége felé beszél, és azt mondja, hogy ti nem szolgáim vagytok. Igen. Ti az én barátaim igen. vagytok. Klasszikusan, amikor egy Isten-ember viszonylatot képzelünk magunk elé, és Jézust is Istenként igen, tiszteljük, igen. és mi az ő szolgái vagyunk, akkor azért egy ilyen aláfölé rendeltség igen. jelenik meg bennünk. De amikor Jézus azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok, akkor igazából maga mellé emel igen, bennünket. És igen. ebben szinte beleborzongok, hogy hát, hogy lehetnénk mi az egyenrangúságnak bármilyen aspektusát jelző viszonyrendszerben Jézussal, igen. amikor ő annyival többet tesz bele. Nagyon sokat gondolkodtam ezen, és azt találtam, hogy igazából végső soron abban a vonatkozásban egyenlőek tudunk lenni, hogy mindketten mindent beleteszünk. Jézus mindent adott, az életét, én mindent adok, ami tőlem telik, igaz, hogy az én mindenem, az sokkal-sokkal kisebb és kevesebb, mint az ő mindene, de abban a vonatkozásban hasonló, hogy ő is mindent, én is mindent.
0: És felemel magát.
1: És ő ezt annyira értékeli, hogy felemel, és azt mondja, hogy ne itt helyezkedje, gyere ide mellém. Te az én barátom
0: igen, vagy. Igen. És azt tudom, hogy ez a mai világban olyan óriási erőt jelent, mert azért nagyon sokan vannak, akik nagyon magányosan igen. érzik magukat. Vannak igen. olyanok, akik egyszerűen nem tudnak kapcsolni, nincsen igen. barátjuk. De igen. talán egy üzenet lehet ezek számára is, hogy van valaki, aki minden körülmények között ott van mellettünk, és lehet a barátunk.
1: Épp nemrég hallgattam egy ige hirdetést egy kedves barátomtól, aki mesélt egy idős bácsiról, aki hívő bácsi volt, mindig a családtagjaival felolvastatott a Bibliából, és az ágya mellett volt egy üres szék, és nem engedte senkinek, hogy oda üljön, nem, ez Jézus széke. Jézus ide szokott ülni, és itt szoktunk beszélgetni, amikor ti nem vagytok itt. Ti üljetek a másik székre, és onnan olvassatok fel nekem. És amikor a bácsit megtalálták, hogy elaludt, és már nem ébredt föl, a feje a széken volt.
0: Jaj, de jó.
1: Az ő, ugye? Az ő megélésében ő ráhajtotta a fejét Jézus ölébe, és ott halt meg.
0: Csodálatos.
1: Ezt jelenti az, amikor valaki nincs egyedül, és ezt megél, és én is ismerek ilyen bácsit. Most nemrég volt abban a kiváltságban részem, hogy az életének egy új szakaszába kísérhettem őt, ő egy tanyán élő idős bácsi, aki hát már nem tudta magát ellátni, szegény, esett, kelt, és segítettem őt az egyik szeretett otthonunkba eljutni. És amikor ott voltam a tanyán, és meglátogattam, mindig kérdeztem, hogy nem érzed magad egyedül? Én nem vagyok egyedül.
0: Igen.
1: Jézus itt van velem. Hát egész nap beszélgetek vele.
0: Igen. Igen, és hogyha valaki nehezen kapcsolódik másokhoz, igen. vagy ilyen zárkózottabb, akkor ez egy biztos pont.
1: Ez egy nagyon
0: biztos
1: jó
0: pont.
1: Hír a számára.
0: És ezt nagyon szépen mutat, hogy ő felemel magához, ez nagyon-nagyon tetszik. Igen. Igen. Még egy utolsót esetleg, ez is egy különleges történet, Ruthnak és Naominak a történet. Ez egy nagyon-nagyon szép, nem vér szerinti, igen. de igazából egy barátsága alakul.
1: Igen, és attól is különleges ez a történet, hogy ők egy anyós-meny viszonylatú páros, és lehetnek barátok, mert hogy az ő kapcsolatuk akkor is folytatódik, amikor már az a személy meghal, akin keresztül ők kapcsolódnak egymáshoz.
0: Ez csodálatos.
1: Tehát már nem lenne kötelező, szokták mondani, jópofizni egymásnak. De ők nem jópofiznak. Ők ezt nagyon komolyan megélik, és hát az a mondat, amit Ruth kimond, amikor az anyósa kvázi felmenti őt, felszabadítja őt a hűség fogadalma alól, hogy menj vissza a szüleidhez, menj férhez újra, ahol te vagy, ott vagyok én is, ahova te mész, oda megyek, ahol te meghalsz, ott halok meg én is, a te istened az én istenem, a te néped az én népem, ez is ilyen libabőrös helyzet, hogy el tud jutni két különböző életkorú hölgy, aki valamikor anyós menny viszonylatban volt egymáshoz, el tud jutni egy egyenrangú, nagyon mély igen. barátságig.
0: Igen, ez az egyik, amit mondtál, hogy anyós menny, ők is lehetnek igen. barátságban. A másik igen. pedig, hogy generációk között is igen. lehetnek barátok. Én is ismertem olyat, aki egy kisfiú, aki nagyon jó barátságot ápolt egy idős bácsival. Nagyon sokszor igen. találkoztak, kettesben elmentek, vagy egy fiatal, igen. egy idősebb emberrel nagyon jól tud kapcsolódni.
1: Így van. Tehát így ez van. A történet. És egy gyülekezetnek mekkora értéke az, és igazából mondj nekem még egy helyet, ahol természetes közegben ennyire magától értetődő, hogy különböző generációkat képviselő emberek együtt vannak hétről hétre. Mi, amikor elmegyünk Dórival, a feleségemmel a gyülekezetünkbe, annyira feltöltődünk, igen, a gyerekek, igen, szeretetéből. Otthon külön mappám van azoknak a rajzoknak, amiket a gyerekek hoznak. Gabi bácsi, ezt neked rajzoltam, és akkor ott egy ákombákom, meg egy nagy pókfejű emberke, és ez így te akarsz lenni, téged rajzoltalak le, hogy versenyautót vezetsz, meg ilyeneket mondok, és ez annyit tölt, és hát csak remélni tudom, hogy a mi jelenlétünk is visszafelé tölt, meg különben valószínűleg nem jönnének oda. És ez egy fantasztikus dolog. Hogy...
0: És ezt nagyon örülök neki, hogy ezt említetted, és ezzel zárjuk, mert nem olyan régen pontosan arról beszélgettünk, hogy a közösségnek milyen életereje van, igen, milyen átformálja az életünket, és segítjük, és a gyülekezet, igen, közösségben. Még ez is benne van, hogy barátokat lehet szerezni, hogy feltöltődni lehet, és tényleg erőt ad. Nagyon köszönöm, Gábor, sajnos. Még van néhány történetünk a Bibliából, de majd egyszer valamikor talán elmondjuk. Tényleg nagyon különleges baráti történetek vannak a Bibliában. Nem tökéletesek, ott is nem tökéletes emberek, mint ahogy a mi barátságunk
1: sem. Sem vagyunk,
0: de azok szerető. Igen. És az a kérdés, hogy hogyan tudunk mi keresztényként egy barátként lenni mások számára.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Megköszönöm, hogy az elmúlt perceket velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Papos Renáta vagyok, és meghívom Önöket, hogy a következő perceket töltsük el együtt, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Dániel bátorságával nézzünk szembe a halállal. Hálát adok neked, atyáim Istene, és dicsérlek, hogy bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad nekem, amit kértünk tőled, mert tudtul adtad nekünk a király dolgát. Dániel 2.23 alapján. Istenünk megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik őt. Dániel kereste az urat, amikor kiadták a rendeletet, hogy meg kell ölni a babiloni királyság összes bölcsét, mert nem tudták elmondani a király elfelejtett álmát, illetve annak értelmét. Nabukodonozor nem csak az álom magyarázatát követelte, hanem az álom elbeszélését is. Kijelentették

és időért esedezett, hogy ezt a kérdést a világegyetem legfelsőbb bírósága elé terjessze, amelynek határozata ellen nem lehet fellebbezni. Amikor kérését engedélyezték, Dániel az egész ügyet társai elé terjesztette, akik egyesültek vele az igaz Isten imádatában. Az ügyet teljes mértékben megfontolták, és térdre borulva esedeztek Istenhez. Hogy adja meg nekik azt a hatalmat és a bölcsességet, amely egyedül segíthet nekik nagy szükségükben. Akkor Dánielnek megjelenteték az a titok éjjeli látásban. Áld-e akkor Dániel az egek istenét. Felhívom az ifjúság figyelmét arra, hogy Dániel istene az ő istenük is, és bármilyen nehézség merüljön fel, tegyenek úgy, amint Dániel is. Kérjenek az egek istenétől irgalmasságot. Isten nem hagyja cserben egyházát, a legvészterhesebb órában sem. Szabadulást ígér.

Isten az ő gyermekeivel van. Ézsaiás 43:5-6 erről számol be a következőképpen. Ne félj, mert veled vagyok. Napkeletről visszahozom utódaidat, és napnyugatról összegyűjtelek. Azt mondom északnak, add ide, és délnek, ne tartsd vissza. Hozd vissza fiaimat a messzeségből, és leányaimat a föld végéről. Örömmel és reménységgel kell elvégeznünk munkánkat. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elcsüggedjünk. Vegyük le tekintetünket kellemetlen tapasztalatainkról, és szavaink legyenek telve vidámsággal. Hangulatunkból áradhat derű és öröm, vagy komor, gyászos hangulat. Oktassuk magunkat a bátor beszédre. Tanuljunk Krisztus példájából. Még a zsidók és a római katonák kezei között elszenvedett szörnyű megaláztatás, az őt ért gúnyolódás és az elszenvedett kegyetlen bánásmód következtében sem csüggett el. Tartsuk meg mindvégig erősen az elkezdett bizodalmat. Isten igazsága fényének nem szabad elhalványulnia. Be kell ragyognia a világot beborító tévedés sötétségébe. Nyissuk meg Isten igéjét, a föld magas tisztséget betöltő emberei, és a szegényebbek előtt is. Krisztus egyháza Isten eszköze az igazság hirdetésére. Különleges munka végzésére erővel ruházta fel. És ha hűséges Istenhez, ha engedelmeskedik parancsolatainak, fenséges isteni erő lakozik majd benne. Ha becsüli az Urat, Izrael Istenét, nincs olyan hatalom, amely megállhat vele szemben. Ha hűséges marad szövetségéhez, az ellenség erői épp úgy tehetetlenek lesznek vele szemben, mint ahogy a polyva képtelen ellenállni a forgó szélnek. Az egyházra boldog, dicsőséges nap hajnala virrad, ha magára öltve Krisztus igazságosságát, megtagadja a világgal való minden barátságát. Krisztusból árad az üdvösség élő forrása. Amikor hitben megragadjuk erejét, csodálatosan elforgatja a legreménytelenebb, a legcsüggesztőbb helyzetet is, az ő nevének dicsőségére.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödrötás és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytéri stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió keresztutadásában. Ma este egy mindig is időszerű témát hallhatunk. Az igeszolgálat címe Szívcsere. És ez az, amire szükségünk van, ez az, amit Isten naponta el szeretne végezni életünkben. Az isteni ígét Verebi László lelkipásztor fogja szólni. Kérem, fogadják sok szeretettel.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, kívánom a Jóisten áldását, békét, szeretetét mindannyiunknak, amikor ismét egy ige tanulmányt közösen áttekinthetünk, és ezzel kapcsolatosan az alapígét is szeretném, hogyha együtt elolvasnánk Ezékiel könyvéből, ott pedig a 36. fejezetnek a 26. és 27. verse az alapszövegünk. És adok nékik új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Azt a kérdést fogalmazhatjuk meg, és egyre többek talán meg is fogalmazzák, hogy mikor is következik be az a rég várt megújulás, amiről beszél Isten igéje, főleg amikor az idők jeleit látva haladnak előre a mi napjaink. Úgy gondoljuk, hogy minthogyha igazán eljött volna az ideje, vagy különösen szükség volna már egy megújulásra. És itt felmerül a másik kérdés, hogy ha igen, akkor mit kell tennünk nekünk? De inkább még ezt is hozzácsatolhatnánk, hogy azon túl, hogy nekünk mit kell tenni, mit tesz a Jóisten annak érdekében, hogy ez a megújulás a mi életünkben létrejöhessen. Gyakran kísérthet bennünket az a gondolat, amikor a megújulásra gondolunk, hogy hát a körülményeket kell megváltoztatni, a szervezkedésünket, szervezési dolgainkat, vagy módszereinket kell megváltoztatni, és akkor ez fogja elhozni a megújulást az életünkben, a változásokat. Tehát sokszor ilyen dolgokban keressük. De hogyha itt visszatérünk az ígéhez, amit olvastunk, igaz, itt Ezékiel próféta, aki Babilonba volt hurcolva, lássuk, hogy miben látta ő az egyedüli megoldást. Tényleg ez volt az egyedüli megoldás, mármint úgy azok számára is, akiket itt vele együtt fogságba vittek, vagy azok számára, akiket nem vittek fogságba, hanem otthon maradtak Izraelben, Jeruzsálemben. És mint hogy olvastuk, adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, elveszem a kőszívet a testetekből, és adok néktek hús szívet. Ezékiel itt az Isten által munkált szív cserében látta a megoldást. Kőszív helyett ő adhat hús szívet ami számunkra. Na de mit is jelent ez? Csak ugyan ez lehet minden változásnak, vagy pedig megújulásnak az alapja? Hangzott az ige, elveszem a kőszívet testetekből. Ez valamit sugall, ez a kijelentés. Mivel azt mondja, hogy elveszem belőletek a kőszívet, tehát azt sugallja, hogy az emberi erő kevés. Tehát mi önmagunkban nemigen tudunk túl sokat tenni ennek megvalósulásáért. Van a mi részünk is, igaz? De viszont, hogy a mi szívünk, a mi gondolataink, a mi egész akaratvilágunk megváltozzon, ehhez egy isteni beavatkozásra van szükség. Hogyha a Jeremiás könyve 13. fejezetének 23. versére gondolunk, ahol azt mondja, hogy hát elváltoztathatja bőrét a szerecseny, vagy párduc az ő foltosságát, ugye úgy ti is cselekedtettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. Érdekes ez a Biblia vers, mert ugyebár sem a bőrszint nem tudjuk megváltoztatni, sem a párduc az ő foltosságát, de azt mondja, hogy úgy ti is cselekedtettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. Tehát akkor hogy is cselekedhetünk jót? Ahogy a párduc a foltosságát megváltoztatja. Hogy tudja megváltoztatni? Sehogy. Tehát lényegében mi sem tudjuk, akik megszoktuk a gonoszt, hogy csak úgyni, hip-hop, elhagyjuk gonosz cselekedeteinket, bűneinket, és már csak jót tegyünk ezután. Tehát elég nehéz ez a felvetés, de is kijózanító a mi számunkra. Mit értünk a kőszív alatt? Kicsit haladjunk tovább a gondolatmenetben. Azt le kell szögezzük, hogy
nem a Biblia alapján nem az a kőszív, aki már olyan mértékben megkeményedett, mint hogy a bibliai szemszögből is szoktuk emlegetni, hogy már a Szentlélek elleni bűn állapotába került, és onnan már visszaút, már nincs mentség. Nem ez a menthetetlen állapotban levő szív, hanem a kőszív a bibliai összefüggésben az csak egy Istentől eltávolodott szív. Az első szeretetet elhagyó szív, de még menthető. Ugyebár, ha most gondolunk egészen orvosi szempontból a szívműtétekre, van úgy, hogy egy ember, igaz, azt mondjuk, hogyha nem cseréli ki a szívét, akkor teljesen, mondjuk úgy, a halál közelsége egész közel van hozzá, mert muszáj szívműtéten átmenjen. De még menthető az ember, mert a többi része, szervei azok jól működnek, de szükség van egy szívcserére, és egy másik szívvel viszont tovább élhet az illető. Na most ezért szükséges a Biblia szempontból is itt Ezékiel úgy beszél, hogy a Jóisten így egy ilyen szívcserét akar a mi életünkben kieszközölni. Na most, ha visszagondolunk a kemény szívre, mivel járulhatunk hozzá, hogy, vagy miben nyilatkozik meg a szívnek a keménysége? A zsidókhoz írt levél 3. fejezetében, ott a 7. és 8. verset olvasnám, ami eképpen hangzik a 7. és 8. versben. Annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés a ma nagy napján. A pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Itt egy bibliai példára utal vissza, vagyis egy ószövetségi példára, hogy mint az elkeseredéskor Izrael népének is megkeseredett a szíve. Tehát akkor történik a szív észrevétlen és fokozatos megkeményedése, hogyha az ember ellenáll a Szentlélek halk és szelíd hangjának. Amikor nem akarja az ember meghallani az Isten jóra késztető szavát. Mi volt itt ebben az esetben, amit olvastunk, a zsidó népnek a legfőbb bűne a pusztában? Egy szó kitűnik ebből, amit olvastunk itt a zsidó 3. fejezetében, a 8. versben, hogy azt mondja, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor. Tehát az elkeseredés bűne, amit kiemel itt az írás, vagyis hogy visszakívánkoztak az egyiptomi szolgaságba. Vissza oda, ahonnan az Isten azt mondta, hogy onnan ki akarlak hozni benneteket, és ki is hozta őket onnan a Jóisten. Miért kívánkoztak vissza, miért keseredtek el? Mert a pillanatnyi szükségleteik miatt keseregtek. Voltak bizonyos emlékeik, amiket ott megkaptak Egyiptomban, és itt a pusztában ezek pedig hiányoztak. És annyira elkeseredtek ezen a pillanatnyi hiány miatt, nehézség miatt, hogy elfeledkeztek meg annyi csodáról, hogy a Vörös-tengeren átvezette a Jóisten őket. Elfeledkeztek arról, hogy olyan manna hullás által Isten naponta gondoskodott róluk, nem hagyta el őket. Elfeledkeztek, hogy az Isten a sziklából is vizet fakasztott, hogy enyhítse a szomjúságukat, mert ilyen az ember. Zúgolódás, hitetlenség miatt ők csak emberi megoldásokat vártak. És a csalódottságukban annyira elkeseredtek, és itt lett ez már igazán bűnné, hogy ha a Jóisten nem lép közben, még magát Mózest is el akarták már pusztítani. De Jézus Krisztus is beszél a kőszív kialakulásáról, hogy nagyon sokszor a vallásos büszkeség, az ember önigazultsága nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az ember ilyenné válik, vagyis megkeményedik az ő szíve, vagy gondolhatunk itt a tékozló fiú példázatára is a Lukács evangélium a 15. fejezetében,
A 28. verstől olvasom egészen a 30. versig. Tehát Lukács 15, 28. verstől. Erre ő megharagúvég, tehát itt az idősebb testvérről van szó, aki otthon maradt az atyai háznál, tehát erre ő megharagúvég, és nem akara bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, ím én ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott túlkot. Itt, ha felteszük a kérdést, hisz a tékozló fiú bátyáról van szó, aki otthon maradt, mondjuk mint aki a jobbik részt válasz, a jó fiú az atyai háznál, nem tékozott. Mégis ebből a leírásból milyen szíve volt ennek a bátyának, ennek a tékozló fiú testvérének? Hát úgy tűnik, hogy kőszív volt. Megkeményedett szíve volt, mert hogyha valaki ott marad az atyai háznál, és egy bőségesen árad rejá az atya jósága, az Isten jósága, és ennek ellenére semmiféle hálát nem érez mégsem, akkor könnyen válhat, hogy még a saját legközelebb saját testvére, tehát a legközelebb álló személyek iránt is az ember megkeményedik, érzéketlenné válik, és részvétlenné válik, ami ezekből a Biblia versekből tükrözik már, ahogy itt a 30. versben is mondja, mikor pedig ez a te fiad. Tehát, mintha ő már nem is érezné, hogy neki rokona volna, megjött, és hát ugyebár eltékoz volt a vagyonát. Itt egy idézetet szeretnék hozzácsatolni a Krisztus példázatai című könyvből, a tékozó hazatalá című fejezetből leképpen olvasom. Az idősebb fiú a Jézus korabeli megtérni nem akaró zsidókat és minden kor farizeusait ábrázolja. Amikor az atya kijön, hogy megintse az idősebb fiú gőgös és gyűlölködő természete, megmutatkozik. Azt hangoztatja, hogy élete atya házában a viszonzatlan szolgálat körforgása, és ezt most kicsinyeskedve szembeállítja hazatérő fiú iránti megkülönböztetett bánásmóddal. Ezzel elárulja, hogy szolgálata inkább szolgai, mint gyermeki. Amikor élvezhette volna atya közelségét, inkább azon a haszon járt az esze, amit elővigyázatos életével próbált kiérdemelni. Szavai arról árulkodnak, hogy számításból mondott le a bűn örömeiről. Ha pedig az atya most kisebbik fiát is részesíti ajándékaiban, méltánytalan vele az idősebbel. Irili testvérétől atya jó indulatát. Teljesen összhangban vannak ezek a gondolatok az ígével, amit olvastunk, mert tényleg úgy tűnik, hogy mikor azt mondja, hogy ez a te fiad, és hát de most miért bánsz így vele, hát úgy tűnik, hogy ő ott volt, ő segített, ő mindent az atya kedvében tett, de végül is ez csak egyfajta képmutatás volt, mert a szíve egészen távol volt. Szíve szerint ő is inkább tékozolt volna, ő is inkább elverte volna a vagyont, ő is inkább dorbézolt volna, és hát milyen jó lenne most, miután kijöttem világomat, most én is jönnék haza, és akkor ugyanúgy elfogadnak engem is. Tehát egyfajta irítség, szeretetlenség, szív megkeményedését látjuk. És Jézus épp ezért sokszor figyelmeztette a farizeusokat is, hogy a szív kövé válásának vannak okai, és hát sajnos előbb-utóbb a gyümölcse is meglátszanak ennek. Az egyik leghatározottabb és talán legvilágosabb kijelentése, amikor figyelmezteti Jézus a farizeusokat, ugye az élete vége felé a János evangélium 8. fejezetében, ott pedig a 37. versben olvasunk egy kemény kifejezést, vagyis megjegyzés Jézus részéről. Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok.
Kemény beszéde Jézus Krisztusnak, de egyértelműen rátapint az ő kemény szívűségükre, mert olyat, hogy elfogadnák a messiást, Isten fiát, aki értük jött, ott a hátsó gondolatokban az van, hogy megöljék Jézust. Na de lépjünk tovább a másik gondolatra, ami egy kicsivel szebb, és pedig adok nektek hús szívet. Vajon mi lehet az a hatalom, és az a befolyás, ami már egy megkeményedett kőszívet meg tud változtatni, vagy pedig sikeresen át tud formálni. Kicsit keresem a szavakat, hogy fogalmazzam meg, mert hogyha kimondottan az ezékieli ígékre gondolok, hogy és elveszem a kőszívet, és adok nektek helyébe hússzívet, ez azt sugallja a mi számunkra, vagy ezt érthetjük meg belőle, hogy a kőszívből soha nem lesz hússzív. Mert azt mondja Ezékiel, hogy Istennek el kell vennie a kőszívet, és helyébe egy másik szívet, vagyis hús szívet kell adjon a mi számunkra. Tehát nem a réginek az átalakítása, nem a réginek a megváltoztatása, hanem egy új szívnek a beültetéséről van itten szó, mert csak ez hozhat mondjuk úgy oly mértékű változást, hogy az ember örömöit lelje az ő parancsolatainak a betöltésében, és így váljunk alkalmassá erre. Egy bibliai példát szeretnék a továbbiakban felhozni, és pedig Manassé király a déli országrésznek egyik, nem az egyik, hanem a legsötétebb, kimondhassuk ezt, hogy a legsötétebb uralkodója volt. Emberi szempontból teljes mértékben nézve a Szentlélek elleni megkeményedett, Szentlélek elleni bűn megkeményedett állapotába került. Az ő élet történetén, ha végig tekintünk, 55 év alatt szinte mindenben Isten ellen ment, Isten ellen cselekedett. Hogyha a Krónikák könyvében megnézzük, hogy hát mit is rejt magában, ugyebár ez az Isten ellen való cselekedet, akkor a Krónikák második könyvéhez kell lapozunk, és ott pedig a 33. fejezethez, és a 33. fejezet 5. és 6. versét olvasnám. És építe oltárokat az ég minden seregeinek, az Úr házának mindkét pitvarában, és fiait átvitte a tűzön, a Hinnom fiának völgyében, és az időnek forgására ügyelt, jövendőmondásokat, varázslásokat és szemfényvesztéseket űzött, ördöngősöket és jövendőmondókat szerzett, és sok gonoszságot cselekedett az Úr szeme előtt, hogy őt haragra indítaná. Még összefoglaló jellegben is van itt, hogy még ezen kívül sok gonoszságot cselekedett. Méltán gondolhatnánk, hogy a cselekedeteivel a király már tényleg átlépte az Úr kegyelmének a határát, az Isten türelmének a határát, hát mennyi mindent cselekedett itt. És feltesszük a kérdést, hogy vajon innen, ebből az állapotból, 55 éves ilyen megkeményedett és Isten ellen elkövetett gonoszságokból van-e még visszafordulás? Van-e még megtérés? Még ki lehet-e cserélni ezt a szívet, kőszív helyébe hús szívet? És hogyha igen, akkor hogyan történik mindez? Ha itt tovább olvassuk a 33. fejezetben, erről is tudomást ad Isten igéje, és pedig a 11. verstől olvasom, hogy mit is tett a jó Isten. Reáljuk hozzá azért az Úr, az asszíriabeli király seregének vezéreit, akik Manassét megfogták, és vasba vervén megkötözék őt két lánccal, és Babilóniába vitték. Mikor pedig nagy nyomorúságban volt, fohászkodik az Úrhoz, az ő istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak istene előtt. És könyörögvén hozzá megkegyelmezenéki, és meghallgatván könyörgését, visszahozzá őt Jeruzsálembe, az ő országába.
akkor ismeré meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. Itt van egy kifejezés, mikor nagy nyomorúságban volt. Gyakran nem gondoljuk azt, hogy egy megkeményedő szívet már csak a próbáknak a tüze tud megolvasztani. A Jóisten úgy látta itt, hogy szükséges mondjuk úgy egy műtétet végrehajtson Manassén. Mert ahhoz, hogy valakiből kivegyenek egy szívet és egy újat ültessenek be, ez egy műtétre van szükség. Itt a szövegek alapján azt látjuk, hogy Jóisten megfogta, mondjuk úgy valamilyen szinten belekényszerítette Manassét, mert magától nem igen akart menni, mert sokszor így vagyunk mi, hogy Jóisten kér bennünket, fogadjuk el őt, változtassuk meg, ő felajánlja a kőszívünk helyett a 20 szívet, de mikor már nincs más megoldás, az Isten a végső megoldáshoz folyamodik, így lényegében megfogta Manassét, elvitte Babilonba, mondjuk úgy zárójelbe, ott volt a műtő, és ott próbálta Jóisten ezt a műtétet végrehajtani. És ez pedig nem más volt, mint egy nagy próba. Azt mondja, mikor a nagy nyomorúságban voltam. Manassé már túllépett azon a határon, amikor az ő értelmére, lelkiismeretére, esetleg Isten igéje hathatott volna, vagy bármilyen jó szó, vagy ének, vagy imádság. Van így, hogy az ember már olyan állapotba jut, annyira megkeményedik a szíve, hogy már bármit mondanak neki, józan értelemmel így, minden zavaró körülvény nélkül, ha nincs nyomorúság, nem fogja fel az ember. Sajnos vannak esetek, akiket, hogyha Jóisten bele is viszi ilyen helyzetbe, mert már ez a végső, amit még megtehet, hogy ha még menthető az illető, hogy még ezek a megpróbáló körülmények sem segítenek, mert van, akit a megpróbáló körülmények jobb belátásra bírnak, van, akit a megpróbáló körülmények még jobban megkeményítenek, és akkor már tényleg nem menthető az illető. Manassénál is mondjuk úgy két esélyesnek látszott ez a próba és annak eredményessége. Azonban Isten tudjuk azt, hogy csak értékes anyagba fektet rendkívüli energiát. Ezen leírás alapján úgy látjuk, hogy hát Manasséban mégis ilyen értékes anyagot látott, hogyha belevitte ebbe a nyomorúságba, és ott próbált valamit vele kezdeni. Egy kérdés, kicsit elszakadva ettől a történettől, hogy ismerünk-e a környezetünkben, ismerőseink közül ennyire megkeményedett embert, mint Manassé volt? Aki 55 éven keresztül legalább, igaz, tehát mindent a Jóisten ellen, varázslások, kuruzslás, meg mindent félített. Én nem ismerek senkit, aki most hallgat bennünket, vagy itt, hogy együtt beszélgetünk, de viszont nehéz elképzelni, hogy valaki ennyire nagy mélységbe ment volna 55 évig, és ismerünk ilyen embert. Miért mondom ezt? Mert többé valószínű, hogy nem ismerünk ilyen súlyosan lezűlött embert, és mégis hajlamosak vagyunk hamar leírni embertársainkat. Pedig nem süllyedtek ennyire mélyre. Nem ítélkezhetünk senki élete felett. És nyugodtan hozzámondhatjuk, hogy még a saját életünk felett sem ítélkezhetünk. A legeredménytelennek látszó emberekben is ott van a visszatérésnek a lehetősége. Mert bármelyik emberből, Manassé példájában látjuk, hogy lehet egy tűzből kikapott üszög, mint hogy Zakariás 3. fejezete 2. verse is visszaadja ezt. Vagy lehet egy piskológó gyertyabél Ésaiás 42.3 alapján, amely újra ránga tud robbanni. Tehát ne írjuk le hamar embertársainkat. Hogy olvastuk tovább? Azt mondja, hogy teljesen megalázta magát az ő atyáinak Isten előtt. Miben is mutatkozik meg leginkább az ember valódi személyisége és erkölcsi minősége? Hát abban, hogy a nyomorúságban, a kiszolgáltatottságban, mikor belekerül az ember, akkor ott, abban a nehéz helyzetben
Tud-e őszintén megalázkodni? Tud-e őszintén bűnbánatra jutni, vagyis szembesülni önmagával, szembesülni saját múltjával, hogy mit tettem én eddig, mint például Manassé 55 évig az Isten ellen? Képes ebben a próbában, ebben a szenvedésben egyszerre meglátni és felismerni és elismerni azt, hogy ő egy elveszett ember, hogy eljátszotta az életét, és azt felismerni, hogy ez az egész küzdelem, ez az egész nyomorúság, amiben belekerültem, ez még mindig az Isten küzdelme, értem. Értem van ez az egész. Képes-e megérteni, hogy ne az Istent okolja a körülményekért, ne más embereket okoljon saját nyomorúságáért, hanem meglátni azt, hogy minden őt ért rossz, minden őt ért veszteség, tulajdonképpen ő érette történik. Na most, hogyha ezt az ember meg tudja látni, akkor az isteni műtét sikeres az ember életében. Mert Isten a szenvedések által is, ami megtisztulásunkat, ami üdvösségünket munkálja. És hogyha az ember a próbál közt ezekre a felismerésekre jut, tehát nem még jobban megkeményedik, és az Isten ellen fordul, mert akkor tényleg akkor elutasítom a műtétet, tehát az utolsó esélyt is elutasítom, de az Isten még megpróbál valamit, egy utolsó esélyt, és hogyha ezekre a felismerésekre jutok, hogy rájövök, hogy hát én vagyok a hibás, mennyi mindent tettem az Isten ellen, és Isten milyen kegyelmes volt hozzám, mert nem megöltek ezek a babiloniaiak, hanem életbe hagytak, elhurcoltak, fogságba vagyok, nyomorúságba vagyok, de még élek, és ezért átgondolva az életemet, Istenhez könyörgött Manassé. Tehát ekkor ez a bűnbánó szív által a Jóisten a kőszívet kiveszi, és ad helyette egy hús szívet. És így olvasjuk a végén, hogy akkor ismerte meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. Tehát Manassé ebben a rendkívüli szabadításban felismerte, hogy ő bár hosszú ideje eltávolodott a Jóistentől, a sok gonoszsága ellenére, amennyit elkövetett annyi éven keresztül, az Isten még mindig szereti őt, és ő tőledre rogyott, összeroskadt, a bűnek súlyát érezte, és könyörgött az Istennek a bocsánatért, a megbocsátásért, a kegyelemért, és az Isten könyörületes volt. Meghallgatta egy ilyen embernek az imáját is, és életbe maradt, de nem ott halt meg Babilonban, hanem visszakerült az otthonába, és milyen csodálatos, mert itt mondta, hogy akkor ismerte meg, hogy az Úr az igaz Isten, mert semmi esélye nem volt arra, hogy ő még élve visszakerüljön az ő hazájába. És ez csak is az egyedüli Istennek a csodálatos hatalmat tudta ezt lehetővé tenni. Tehát Isten jelleme, Isten irgalmassága, Isten szeretete csak most vált valódi valósága az ő számára, amikor őszinte hálára ébredt az ő szíve, amikor ez mind megtörtént. És akiről ő több évtizeden keresztül tudomást sem vett, az most a szorultságában, a nyomorúságában lehajolt hozzá, és ezen kilátást annak látszó helyzetben is a Jóisten megint kinyilvánította az ő szeretetét. És hát ide idézhetnénk a 103. Zsoltárban, a 10-12. Verset, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint, mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt, amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Milyen csodálatosan mondja, hogy az Isten nem a bűneinket nézi, hanem a bűnbánó szívet nézi, és alig várja, hogy megbocsásson a mi számunkra. Ha mi is belátjuk azt, hogy méltatlanok vagyunk, és gyakran ellenségeskedő magatartásunk volt az Istennel szemben, és mégis ennek ellenére a Jóisten mennyi jóval tölti be a mi napjainkat, ekkor tud igazi hála fakadni az emberi szívből. Mert valóban csak ez az egy, ami igazán még közelebb tud hozni bennünket a Jóistentől, Jóistenhez, ezáltal dicsőhet meg az ő neve, mint hogy az 50. Zsoltár is mondja, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem.
Minél jobban megismerjük Isten szeretetét, az ő szeretetteljes lényét, annál jobban kell elmélyüljünk az Isten iránt való hálában. Mert igazából csak a hálás szív képes igazi szeretetet visszaadni a mindenható Istennek. Csak ebből a hálás szívből fakad az őszinte alázat, a szelídség, és az a szolgálatod, az önzetlen szolgálat, amit Jóisten szeretne, hogy rajtunk keresztül elvégezzen más emberek irányában. De még nem zárhatjuk le a gondolatot, hogy ne említsük meg, hogy hol ismerhető fel a legjobban, a legnyilvánvalóban, a legmélyebben, talán a legmegrázóbban ez az isteni szeretet. Ez pedig nem máshol, hogy mint a Golgotai kereszten, feltekintve Jézus Krisztusra. Meglátva, hogy ő mit tett érettünk, elszomorítva így, és megalázkodva, hogy mennyi minden szenvedést okoztunk az Istennek, és ő pedig kész volt az ő életét odaadni helyettünk. Kész az ő igazi életét mi nekünk felajánlani, ezzel betakarni bennünket. És amikor az Isten rejánk tekint, akkor nem a mi szennyes ruhánkat látja, mert az Isten azt le akarja venni, épp ez a kőszívet ki akarja venni belőlünk, hanem és egy 20 szívet adni nekünk, vagyis Jézus Krisztus

üdvözítőre tekint, felismerheti minden ember bűnösségét. Látja, hogy a bűn korbácsolta meg és feszítette keresztre a dicsőség urát. Látja, hogy miközben a megváltó a leggyengédebb szeretettel vette mindig körül, saját élete csak hálátlanság és lázadás volt mostanáig, és sokszor azonosulhatunk ezen gondolatokkal. Legjobb barátját taszította el, az ég legértékesebb adományát vetette meg, magát Jézust, Isten fiát, újból keresztre szegezte, a megsebesített szívet újból átdöfte. Ezt teszik a mi tetteink, amikor bűnöket követünk el. És az utolsó gondolat, a bűnnek mélységes, sötét árja választja el Istentől az ilyen embert, és összetölt szívvel sír. Na ez az a bűnbánat, amire jutott Manassé is, amikor felismerte a múltra tekintve, hogy mennyi szomorúságot és szenvedést okozott a Jóistennek. És egy kérdés most itt, mielőtt zárnánk ezen gondolatokat, hogy miért kell nekünk mindig megvárni a nyomorúságot? Miért, hogy kell annyit várni, hogy majd ott a nyomorúságban, majd ott, majd akkor majd megalázzuk magunkat. Miért kell addig várni, hogy az ember majd ott akkor ismeri el, hogy az Úr az igaz Isten, mint például Manassé is tette. Miért csak akkor tekintünk fel igazán a keresztre? Miért csak akkor van időnk erre, amikor a nyomorúság a mélybe taszít bennünket? Nem jó lenne egy kicsit hamarabb ezt megtenni? Isten mindenkit hív. Nem akar kényszerítni senkit. És ott sem kényszerít, de ez az utolsó lehetőség a Jóistennek, amikor egy ilyen nyomorúságba visz, vagyis műtét akar végrehajtani, de aki ott is elutasítja, akkor ott már nincs mentség. Mert erőszakkal senkit Isten országába nem fog vinni. Mert ha jön is a nyomorúság, az Isten utolsó lehetősége, hogy valamit kezdjen velünk, hogy végre üdvösség fele forduljunk, ott sincs semmi garancia, hogy majd ott meg fogjuk engedni a Jóistennek, hogy valóban a kőszívünk helyett szívcserét adjon a mi számunkra. És befejezésül hadd olvassam el még egyszer az alapigénket, mert a mindenható Istenünk eképpen szól hozzánk, és adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek 20 szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Végezetül csak annyit szeretnék mondani, hogy fogadjuk el ezt az isteni tanácsot. Hallgassunk a Jóistenre. Ne várjuk meg az utolsó lehetőséget, az utolsó próbálkozását a Jóistennek, hanem hamarabb adjuk át a életünket neki. Engedjük, hogy elvegye a kőszívünket, és egy 20 szívet adjon, és ugyanakkor azt mondja, az én lelkemet adom belétek. Engedjük, hogy Krisztus által, a Szentlélek munkálkodás által az isteni lélek belénk költözzön, és elvégezze az átalakító munkát. És akkor majd ő fog tudni nekünk segíteni, hogy igenis örömünket leljük a neki való szolgálatban, az ő parancsolatainakban való járásban, az ő törvényének megőrzésében és annak betöltésében. Mert egy dolgot vár az Isten tőlünk, mióta megteremtett bennünket, hogy engedelmesek legyünk neki. Segítsen meg a Jóisten, hogy ezen szívcserén keresztül a 20 szívünk, az Isten bennünk való lelke engedelmes életre tudjon sarkalni bennünket. Ezt kívánom mindannyiunk számára, hogy elnyerjük az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Szerető Istenünk és mennyei jó atyánk, köszönjük, hogy te irgalmas Istenünk vagy, szerető atyánk vagy. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket a bűn sötétségében, és reánk tekintesz. A bűn elválaszt bennünket egymástól, de te segíteni akartál nekünk, mindennek tettél annak érdekében, hisz az egész Biblia arról szól, hogy miként akarsz bennünket megváltani a bűnnek a nyomorából és hatalmából. De köszönjük, hogy Jézus Krisztus által a Golgotai kereszten lefizetted értünk az árat, és ezáltal tényleg, hogyha hittel feltekintünk a Golgotai keresztre, Jézus értünk kifolyt ártatlan drága vérére, és

és elfogadjuk az ő igaz életét, ami szennyes életünk és ruhánk helyett, a kőszív helyett. Engedjük, hogy ő egy érző szívet tápláljon belénk, és hogyha bennünk lakozik Krisztus, akkor ilyen formában valóban egy örömtel életet tudunk élni, te néked, egy bűn nélkül életet tudunk eljutni, és köszönjük, jó atyánk, hogy te ezt megteszed a mi életünkben. Sokszor nehéz helyzeteket hozol, nem tudjuk, hogy kinek az életében, hogy és mint munkálkodsz, de biztos, hogy igazságos és szerető a te beavatkozásod mindannyiunk életében. Jó atyánk, imádkozunk azokért, akiknek talán nehéz a döntés, de segíts, hogy mindenki felismerje azt, hogy te csak jót akarsz nekünk, és Istenünk munkálkodj bennünk szent lelked által, hogy válasszuk a jobb részt. Engedjük, hogy az ige szava, a te szavad megmozgasson bennünket. És segíts, hogyha nyomorúságba kerültünk, akkor pedig ne a megkeményedést, a még mélyebbre süllyedést választjuk, és az Isten ellenfordulást, hanem választjuk azt, amit Manassé is választott, és könyörögjünk a szabadulásért, és ezt megadod, kimenekítesz bennünket, és üdvösségre vezetsz, úgy, ahogy el sem tudjuk képzelni. Segíts, hogy az igazi hálára késztessen bennünket. Higgyük el, hogy lehet győzni Krisztus által. Így légy velünk, Istenünk, és vezess a mi útainkon. A Jézus nevében kértünk. Amen.

szívünk átadása és teljes alárendelése Istennek a legnagyobb dolog és csoda az életünkben. Isten mindenek előtt szabad akaratunkat figyelembe véve számos olyan élethelyzetet hoz, ami rávezet erre a szükségre, hogy életünket adjuk át neki. Manassé esetében a kifejezés a próba szóban fejeződik ki. Nyomorúságunk figyelmeztessenek, életünk körülményei vezessenek vissza Istenhez, és ha mellett állunk, akkor legyen mindennapi élettapasztalatunk, a szívünk, a szív megújulása. Köszönjük az Úrnak, hogy kőszív helyett hússzívet ajándékozott nekünk az ő lelke által.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Élet és egészség.
1: Dr. Demény János vagyok, altatorvos voltam egy ideig, és most háziorvosként dolgozom. És egy filozófiai kérdéssel szeretnék foglalkozni, egy egészségfilozófiai kérdéssel, amivel gondolom, hogy elég keveset foglalkozunk, de aminek ugyanakkor rendkívül fontos gyakorlati vetülete van. És ez a kérdés tulajdonképpen az, hogy én úgy is szerettem volna elnevezni az előadásomat, hogy bizonyítékokon alapuló természetgyógyászat, de úgy látom, hogy a szervezőknek nem volt szimpatikus maga a természetgyógyászat fogalom, ami sajnos nekem se túlságosan szimpatikus, azért mert egy gyűjtő fogalom és magába foglal értékes és értéktelen dolgokat, sőt veszélyes dolgokat is, mint ahogy majd ki fogok térni rá. Egy híres professzoromnak már szállóigévé vált gondolatával szeretném kezdeni, hogy Istenben hiszünk, mindenki mástól bizonyítékot kérünk. Ezzel kezdődött az újabb története az orvostudománynak, volt egy empirikus története, és most talán egy 10-15 éve beszélhetünk egy paradigmaváltásról az orvostudományban. Eddig empirikusan gondolkoztunk, megvolt egy bizonyos gyógyszernek például, vagy gyógymódnak a természettudományos magyarázata, és mivel egy híres professzor, aki tudományos világban elfogadott volt, elindította ezt a gyógymódot, átvettük. Anélkül, hogy bizonyítékokat kértünk volna. Most már nem működik ez a dolog, és most újabb gyógymódot, újabb gyógyszert nem fogadunk el, csak hogyha bizonyított ennek a hatása. Minden gyógymód, aminek természettudományos magyarázata van, és bizonyítható a hatása, az elfogadható, illetve elfogadandó. Ezért már is a rostán kiesik számos olyan gyógymód, amelyiknek a hatása nem bizonyítható. Például vannak ezek a kuruzslás számba ment, de ugyanakkor sokak által szeretett és kedvelt gyógymódok, például az energiaátadás. Számtalan betegen megy kuruzslókhoz, akiket nem tudunk meggyógyítani, mert gyógyíthatatlan betegségbe szenvednek, és kapnak energiát. És ideig, óráig valóban jobban érzik magukat, sőt, találkoztam olyannal, akik meggyógyultak. De ezeknek nincs természettudományos magyarázatuk, illetve nem megfelelően tudományos a magyarázatuk, ezért nem tudjuk elfogadni. Tehát ez a természet törvényein kívül áll. A jelenleg ismert természeti törvényeken kívül áll. Ezért eleve nem tudjuk elfogadni. Nem tudjuk elfogadni azért sem, mert nem mindenkinél hatnak, és nem mindenkinél egyformán hatnak. Tehát a tudományosság rostáján, hogy úgy mondjam, kiesnek. Homeopátia, akupunktúra, reflexológia, talpmasszázs, irisdiagnosztika kiesnek a rostán, a tudományosság rostáján. Csak néhányat említettem. Hogyan vizsgálják a gyógymódokat úgy általában, nem csak a természetes gyógymódokat, amiket csak most újabban kezdtek vizsgálni, általában hogy vizsgálják a gyógyszereket és a gyógymódokat a medicinában? A hatását vizsgálják nagy beteganyagon. Például vesznek egy gyógyszert vagy egy gyógymódot, és reprezentatív beteganyagon vizsgálják. A statisztika tudománya szerint számottevő, szignifikáns, úgynevezett szignifikáns betegcsoporton. Ugyanakkor szignifikáns ideig, amiből tudományos következtetést lehet levonni. Például egy ilyen tanulmány megterveznek 5-6 évre, például 10-20 ezer emberen, vagy talán 20 évre. Ugyanakkor a harmadik követelmény, hogy dupla vak random, tehát ez azt jelenti, hogy véletlenszerű eloszlásban figyelik például több klinikán egy bizonyos gyógyszernek vagy gyógymódnak a hatását, és még az orvosok, akik végzik a tanulmányt, még ők se tudják, hogy melyik beteg kapja a placebót, és melyik beteg kapja a hatóanyagot. Azt jelenti, hogy dupla vakrandom, tehát még az orvos is vak, hogy úgy mondjam, mert ő se tudja, hogy melyik beteg kap, és melyik beteg nem kapja azt a bizonyos hatóanyagot. És placebo kontrollált, az pedig azt jelenti, hogy fele a reprezentatív, statisztikailag szignifikáns beteg csoportnak fele kapja, és a másik fele nem kapja. De az orvosok se tudják, akik vizsgálják ezt a tanulmányt. Néhány példát szeretnék mondani. Szívelégtelenségben szenvedő betegeken végeztek ilyen felmérést egy úgynevezett beta-blokkerrel, ami egy olyan gyógyszer, amelyik egy bizonyos szív- és érrendszeri, ugyanakkor a tüdőben is jelenlévő receptorokra hat. Tudjuk, hogy a szívelégtelenséges súlyos betegség, és ezek középsúlyos esetek voltak, ezt úgy kell felfogni, mint egy rákot. Körülbelül 3-4 év az átlag életkoruk, tehát körülbelül ennyi a kilátásuk, az életkilátásuk az ilyen súlyosságú szívelégtelenségben szenvedő betegeknek. A duplavak random placebo kontrollált vizsgálatban betegek fele kapta, másik fele nem kapta ezt a bizonyos beta blokkert, és azok között, akik kapták, az elhalálozás 45%-kal csökkent. Na most ezt jóval több ideig tervezték, ezt a vizsgálatot, de mikor egyértelműen kiderült, hogy ennyire csökkenti az elhalálozást, ezért megszüntették, tehát az etikai bizottság, az vizsgálatot ellenőrző etikai bizottság rögtön megszüntette a vizsgálatot, mert etikátlan lett volna tovább folytatni, mikor kiderült, hogy ennyire sokat profitálnak a betegek, és bevetették a másik felébe is. Ettől fogva ez egy elfogadott gyógymód volt, és azután még jó pár hasonló tanulmányt végeztek, amikor másfajta bétablokkolókat vetettek be, amelyeknek hasonlóan jó volt a hatásuk a szívelégtelenségben szenvedő betegekben. Tehát, bevetjük akkor a bétablokkereket? Etikátlan lenne nem használni, ugye? Mostantól fogva etikátlan lenne nem használni. Tehát a szakmai protokollok kell, hogy tartalmazzák, és én, mint kezelőorvos, hogyha nem használom egy betegemben, akkor én egy etikai vétséget követek el. Egy másik gyógyszer az aszpirin. Több mint 100 éve ismerjük, egy ideig lássilapítóként használtuk. Most kiderült, hogy a tromboemboliás betegségeket megelőzi. Hát a leggyakoribb szív- és érrendszeri betegségek a tromboemboliás betegségek, és tudjuk, hogy az agyinfarktusok és a szívinfarktusok is ilyen emboliás betegségek. Lesz a bizonyos koleszterin plak leszakad, és akkor úszik előre, és elzárja az eret, és ezt a folyamatnak egy bizonyos stádiumába, ez az aszpirin kisadagban, jóval kisebb adagban, mint a fájdalomcsillapító adagja, illetve a lássilapító adagban hatásosan meg tudja előzni, körülbelül 20-30%-kal a placebo kontrollált vizsgálatban meg tudja előzni a tromboemboliás betegségeknek a szövődményét, és jó pár vizsgálat történt, és annyira egyértelmű ezekben a vizsgálatokban meg a gyógyszernek a hatása, hogy mostantól fogva etikátlan lenne nem bevetni és nem kihasználni ennek a gyógyszernek a hatását. Egy másik gyógyszercsoport például a ritmusszabályozók. Számtalanféle szívritmuszavar van, és ugyancsak számtalan ritmusszabályozót találtak fel, illetve próbáltak használni. És kisült, hogy ezeknek zöme hihetetlenül hatásos. Megszünteti a ritmuszavart, de hosszú távon kiderült, hogy megölik a beteget. Tehát valóban megszüntették a ritmuszavart, de azok a betegek, akik szedték hosszú távon ezeket a gyógyszereket, sokkal, tehát a placebo kontrollált vizsgálatokban az elhalálozás szignifikánsan magasabb volt azoknál, akik szedték, mint azoknál, akik nem szedték, és szenvedtek tovább a bizonyos elég kellemetlen, sőt, veszélyes ritmuszavarban. Természetesen nem mindegyik ritmuszabályzó ilyen, a sok-sok ritmuszabályzóból van 2, illetve 3, amelyik elfogadható a több tucat ritmuszabályzóból. Tehát használjuk tovább. Természetesen nem használjuk, inkább szenvedjen a beteg abban a bizonyos ritmuszavarban, de élje túl a gyógykezelést. Sajnos nem beszélhetünk igen sok ilyen nagyon hatásos gyógyszerről. Még két ilyen gyógyszert szeretnék megemlíteni, a statinok és az acegátlók. Na most ezekről is számtalan study történt. Ezek koleszterin csökkentő, az egyik a statin, és az acegátló vérnyomás csökkentő, amelyeknek a hatását nagy, és megkérdőjelezhetetlenek tanulmányok elemzése bizonyította. Annyira döntőek ezek a bizonyítékok, hogy mostantól fogva nem bevetni a gyógyításba etikátlan lenne. Például a statinok, ezek egy bizonyos enzimet befolyásolnak a májban, amelyeket úgy hívjuk, hogy HMG koenzimán reduktáz, ez a hidroximetilglutaril koenzimán reduktáz, ez egy bizonyos olyan folyamatot gyorsít fel, amikor egy köztes anyagból koleszterin lesz. És egyes embereknek a májában túlműködik. Többnyire a mérsékelt égőben, főleg itt a mi környékünkön, Ausztria, Magyarország, Erdély, évszázadokon keresztül túl sok állati terméket fogyasztottunk, és hát sajnos a génjeink úgy tűnik, hogy kondicionálódtak, és bizony, hogy nagyon sok olyan betegünk van, akinek túlműködik ez a génje, és mindenből koleszterint gyárt. Na most ezzel a statin nevű gyógyszerrel megátoljuk ennek az enzimnek a működését egy bizonyos szintig. 30-40%-kal csökkentik a klinikai végpontokat, amiket a stadikban figyeltek, például a szívinfarktus megjelenését, az agyinfarktus megjelenését, a különféle érszövődményeket, a kórházba kerülést, hihetetlenül hatásos gyógyszerek, tehát mostantól fogva nem használni, etikátlan lenne. Csak zárójelben jegyezném meg, hogy nemrég történtek érdekes vizsgálatok, amikor az úgynevezett természetes statinokat vizsgálták, amelyek a diók. Például kiderült, hogy egy maréknyi diónak, tulajdonképpen földi mogyorónak a használata egy hónap alatt 6,4%-kal csökkenti a koleszterin szintet. A mandulának, ugyancsak egy maréknyi mandulának, ugyanabban a betegcsoportban 7,8%-kal csökkenti a koleszterin szintet. A dió 7,4%, tehát a mi mezei, időzőjelben mezei diónk 7,4%-kal csökkenti, míg a pékán dió 13,4%-kal csökkenti a koleszterin szintet. Na most biztosan, hogy a logóból következtethetünk a 10 évre, tulajdonképpen ez 12 év az adventista egészségtanulmányban, a nagy, több mint 20 évig figyelt egyik legnagyobb egészségtanulmányban, amelyiket Dél-Kaliforniában az adventistákon végeztek. Kiderült, hogy például a dióféléknek a rendszeres használata, ami azt jelenti, hogy hetente legalább 5-szöri használata, 4 plusz évet jelent az ember életében, és valószínű, hogy minőségileg is megjavítja nem csak az embernek az életkilátását, hanem az élet minőségét is. A vegán étrend, tehát a teljesen vegetáriánus étrend, ami nem tartalmaz egyáltalán állati terméket, 5 évet jelent az ember életében, és ugyancsak 5 évet jelent a rendszeres testedzés, a rendszeres mozgás. Tehát így jön össze az a bizonyos 10 év, de a teljesen vegánoknál ez nem 10, hanem 12, hogyha kihasználják az összes egészségvédő életmódbeli szokást, amit az adventistáknak illene kihasználni. Ugyancsak egy természetes koleszterin csökkentő gyógyszer, hogyha már itt tartunk, a fokhagyma, ami körülbelül 10-15%-kal csökkenti a koleszterin szintet. Na most ezek a vizsgálatok, amikről beszéltem, kiállják a tudomány által támasztott követelmények kritériumait, és ezek kiállják azokat a bizonyítékok alapuló orvoslás által megkövetelt tudományos bizonyítékokat, amelyeket most már mindenféle gyógymód és mindenféle gyógyszer ki kell, hogy álljon. Ugyancsak bizonyított például az, hogy egyszerű, de nem könnyű életmódbeli változással 80-90%-ban lehetne csökkenteni a rák kockázatát, illetve a szív- és érrendszerű betegségek kockázatát. 80%-ban a rák kockázatát, és 90%-ban a szív- és érrendszerű betegségek kockázatát. Na most ez olyan nagyszerű dolog, hogy ezt csak akkor tudnánk igazán felmérni, hogyha tudnánk, hogy ez a két betegség, a rák és a szív- és érrendszerű betegség felöleli a patológia 75%-át. Ugyanis tudjuk, hogy 50%-unk szív- és érrendszerű betegségben szenved, és hal meg. És valószínű, hogy az életének az utolsó harmadát a betegségnek a spektrum alatt a Damoklesz kardjával a feje fölött tölti el. Tehát 4 emberből tulajdonképpen 2 szenvedne szív- és érrendszerű betegségben, 4 emberből 1 pedig rákban. Tehát már is 75%-a, a patológia 75%-a megelőzhető lenne egyszerű életmódbeli változásokkal. Ez is kőkeményen bizonyított, megkérdőjelezhetetlen bizonyítékok vannak erre nézve. Sajnos viszont még maradtak gyógyszerek, illetve gyógymódok a terápiában, amelyek nem állják meg a bizonyítékokon alapuló orvoslás kritériumait. Ilyenek a tumorellenes szerek, a citosztatikumok. Számos kollégámmal beszéltem, és hát mind nagyobbak az aggodalmak, hogy ezek a gyógyszerek, amelyeket hát mi biológiai Auschwitznak nevezünk, mosolygunk, de igazából a kezelést nehezebben elviselhetővé teszik, mint magát a betegséget. Ezt rákbetegségben használják, és tudjuk, hogy ettől hullik ki a hajuk, meg vért hánynak, meg vérpisilnek, meg gyakorlatilag az élet minőségüket annyira rontjuk ezzel, hogy ha még profitálnának is belőle, még akkor is meg kéne kérdőjelezni, hogy bevessük-e a terápiába, vagy nem. Főleg akkor, hogyha ezeknek több mint 90%-a nem állja meg a bizonyítékokon alapuló orvoslás kritériumait. Ezt nem én mondom, ezt nálam sokkal okosabbak onkológia professzorok mondják. Csak sajnos, hogy itt olyan érdekek vannak a citosztatikumok háta mögött, hogyha csak annyit mondok, hogy a citosztatikumokra egy nagy kórház költségvetésének több mint 25%-a rámegy, akkor itt már tudni vélhetjük, hogy milyen érdekek húzódnak. Na most természetesen, hogy vannak újabb fajta citosztatikumok, most nem a reklám helye, de például mellrákot nagyon jól befolyásoló citosztatikum van, amit még a társadalombiztosítás nem tud támogatni, mert még egyelőre igen drága, de amit már számos helyen onkológusok javasolnak, és akik meg tudják venni, azok megveszik. Ez például abszolút megállja a bizonyítékok alapuló orvoslás kritériumait. De a régebbi fajták azért nem állják meg, mert a régebbi fajtákat nem tanulmányozták in vivo. Tehát a másod és harmadfokú klinikai vizsgálatokon nem mentek át ezeken, amiket most az előbb magyaráztam. Tehát nem placebo kontrollált, tehát nem állják meg a tudományosság kritériumait. Valamikor egy professzor kitalálta őket, és ki is próbálták őket sejtkultúrákon. Amikor a sejt osztódásának egy bizonyos fázisában megállították a mitózisnak egy bizonyos fázisát, de hát ez abszolút nem volt bizonyított in vivo, tehát az élő betegeken. Na most csak abban reménykedhetünk, hogy ezek is lassan feledésbe fognak merülni, és hogy majd a józan ész felülkerekedik a gazdasági érdekeken, És hát sajnos, hogy ebből majd az orvostudománynak is tanulnia kell. Egyszer Sej János mondta, hogy ahhoz, hogy egy tévezme kihajjon a medicinából, 3 generációnak kell meghajjon. Annak a professzornak, aki elindította, és még 2 tanítvány generációjának. De hát sajnos addig mi meg kell, hogy szenvedjünk, mert bizony nem csak az orvosokat teszik ezek a gazdasági körök érdekelté, hanem hát az egész egészségügyi törvényhozást, hogy úgy mondjam.

Na most, mivel a rák és a szív- és érrendszeri betegség a leggyakrabban előfordult betegség, ezért rájuk fogok egy kicsit fókuszálni, legfőképpen a szív- és érrendszeri betegségekre, amelyeknek van természetes gyógymódja. És hogy mennyivel olcsóbb a megelőzés, mint a gyógyítás, azt könnyen beláthatjuk, hogyha arra gondolunk, hogy egy végstádiumú érrendszeri betegség, egy súlyos koszorúér szűkületnek a műtéte, amit bypass műtétnek nevezünk, amely áthidalják azt a bizonyos koleszterin által elszűkített ér részt, áthidalnak egy vénával. Ennek az ára, ennek a műtétnek az ára körülbelül 45-50 ezer euró. Most ez attól függően, hogy mennyire elit klinikán végzik, például Amerikában, hogyha nem egy Harvardra megy az ember műtetni magát, akkor lehet, hogy megúszta 40 ezer dollárból. De hogyha például a San Francisco-i klinikán akarja műtetni magát, az már 60 ezer dollár. A tágító műtét, ami ugyancsak egy végstádiumú koszorúér szűkületnek a beavatkozása, amely ezt az igen elszűkült eret, amely nem sokára infarktus fog okozni, vagy már súlyos szívtüneteket okoz, ezt az eret lehet, hogy még nem kell kicserélni, hanem tágítani kell. És akkor bevezetnek egy balonkatétert, amely hatalmas nyomással, 12-20 atmoszféra nyomással kitágítják az eret, és bevezetnek egy úgynevezett stentet, amely egy ideig átjárhatóvá teszik azt a bizonyos koszorúeret. Egy ideig, azért mondom, hogyha ugyanazt az életmódot folytatja a beteg, amely elzáródott ez a bizonyos koszorúér, akkor 2-3 év alatt a stent is el fog záródni. Na most ezek a beavatkozások, legfőképpen most a bypass műtétre gondolok, nem csak, hogy nagyon drágák, hanem hihetetlenül nagy megpróbáltatást is jelentenek, nem csak a betegnek, hanem az egész környezetének, a családjának. Extrakorporális keringés. Ez azt jelenti, hogy megállítják a szívet, és egy pumpával működtetik a vérkeringést egy ideig, amíg a szívet lefagyasszák, és megcsinálják azt a bizonyos koszorúér cserét. Na most lehet, hogy 1-2-3-4-5 eret kell cserélni, sokszor a műtét 3-4-5 óráig tart. Legtöbbször újraindul a szív. Tehát mikor kezdik felmelegíteni, és amikor kiütik elektromos árammal, és beindul a szív, legtöbbször beindul. Egyszer-kétszer kell ütni, háromszor, de legtöbbször beindul, de megtörténik, hogy nem indul be. Mondjuk statisztikailag elég kevesen halnak meg a műtőasztalon, de még a fiatalok is, még azok is, akiket nem kell sok ideig az extrakorporális keringéssel keringtetni, kisebb agyi infarktusokat kapnak, és megváltozik az egyéniségük a műtét után. Péter bácsi marad, első benyomásra, de amikor kezdek beszélni Péter bácsival, rájövök, hogy valami baj történt az agyával. Megváltozik az egyéniségük. Legtöbbször. Na most, mivel a világ első számú gyilkosa, és mivel olyan sok beteg szorulna koszorúér áthidaló műtétre, hogy még a gazdag államokban se bírják az egészségügyet finanszírozó rendszerek pénzügyileg menedzselni ezt a sok beteget, ezért felmerült a kérdés már évtizedek óta, hogy nem lenne esetleg egy alternatív gyógymód, amelyel esetleg ki lehetne egészíteni a bypass, illetve a PTCA műtéteket, ezeket a tágító műtéteket. És 1989-ben történt egy korszakalkotó tanulmány, amelyet a San Francisco-i Egyetemen egy fiatal orvos végzett, akit Dean Ornish-nak hívtak. Ismerős a Ornish-nak a neve? Dean Ornish-nak nem ismerős a neve. Hát botrány, botrány. De nem azért, mert nem ismerik, hanem azért, mert kellene ismerjék, és addig azt hittük, én 85-ben végeztem, 85-ben bennünket még úgy tanítottak, hogy az érelmeszesedés egy visszafordíthatatlan folyamat. Most, hogyha számos kollégát megkérdeznének,
sokan még ma is azt mondanák, hogy visszafordíthatatlan folyamat. 1989-ben bizonyították először azt a feltételezést, amit számos optimistább kollega osztott, hogy visszafordítható ez a folyamat egy bizonyos életmóddal. És ebben a tanulmányban, amelyet Lifestyle Heart Trial-nak hívtak, és ami így került be az orvostudomány történetébe, amit Dean Horn is végzett, 50 súlyos ilyen koszorúért szűkületben szenvedő betegen, akik a bypass vagy PTCA műtétre vártak. Tehát a tágító vagy pedig az áthidaló műtétre vártak. Egyformán súlyosak voltak, körülbelül ugyanolyan korúak voltak, és körülbelül ugyanolyan neműek voltak, tehát egy abszolút reprezentatív minta volt. Hát mondjuk nem végzünk kísérleteket emberen, ha bár ez egy kísérlet igazából, hanem tanulmánynak hívjuk. És két csoportra osztotta Horn is ezt az 50 beteget, random módon. És az egyiket az Horn is csoportnak hívta, a másikat pedig a kontrollcsoportnak. Na most a kontrollcsoport, akik tulajdonképpen a placebót vették, a placebó lévén ezúttal az Amerikai Kardiológiai Szövetség protokollja, kezelési protokollja, ami a diétában azt jelentette, hogy például koleszterinben az átlag amerikai körülbelül annyi koleszterin fogyaszt, mint mi, körülbelül 250 g koleszterin tart, 250-300 g koleszterint fogyaszt naponta, le kellett csökkenteni 200-250 g-ra. Tehát mérsékelni kellett a koleszterin bevitelt. A zsíradék bevitelt is körülbelül 38-40%-ról mérsékelni kellett 26%-ra. Az összkalória mennyiség nem volt korlátozott. Ezen kívül a kontrollcsoport az Amerikai Kardiológiai Szövetségnek a protokollja szerint beta-blokkereket, illetve más gyógyszereket kellett, hogy kapjon, koleszterin csökkentő gyógyszereket. Tehát úgy, ahogy az elő van írva, a szakma szabályai szerint. És nem akármilyen szakma szabályai, mert tudjuk, hogy Amerikában azért a kardiológia a leg elitebb helyen áll az egész világon. Tehát ez volt a kontrollcsoport. Az Ornis csoportot egy olyan diétára fogták, amely igen kevés koleszterin tartalmazott, 5 g-ot. Na most ez az 5 g, a 250-300 g koleszterin, szóval ez nagyon kevés, ugye? 5 g az nagyon kevés. Zsíradék 10%. Összességében a mindennapi ember körülbelül 40-43%-nyi zsíradékot fogyaszt. Ez azt jelenti, hogy az összkalória mennyiségnek több mint 40%-át fogyasztjuk zsír formájában. Még a legjobb ízlésű emberek is, mert ennél többet is fogyasztanak sokan. Az összkalória mennyiség az ő esetükben sem volt korlátozva. Miből állt az eledelük? Többnyire növényi eredetű eledel volt. Állati terméket például olyat volt szabad fogyasszanak, ami mondjuk megüti a 10%-nyi zsíradékot, illetve az 5 g koleszterint, tehát teljesen zsírtalanított tejet. 200 g tejben van 5 g koleszterin. Az olyan zsírtalanított tej, amit többnyire a nagyobb üzletláncokban lehet kapni, ami nem 2,5 vagy nem 1,5%-nyi zsíradékot tartalmaz, hanem 0,1%-ot. Ez a teljesen zsírtalanított tej, illetve joghurt, tehát ilyen fajta tejet volt szabad használni, tojás nem, húst egyáltalán nem. Tehát egy laktovegetáriánus étrend volt, amiben igen-igen kevés és igen-igen zsírtalanított tejterméket volt szabad csak fogyasztani, nem is minden nap, hát napi 5 g-ot volt szabad fogyasztani. Tojásfehérjét viszont szabad volt fogyasztani, ami nem tartalmaz koleszterint. És ezt a betegcsoportot, a két betegcsoportot egy évig figyelték. A study kezdetén is, és a study végén is történt egy nagyon precíz vizsgálat, egy PET vizsgálat, amit akkor fedeztek fel. Ezzel a PET-tel vizsgálták a koszorúereknek tehát ez egy nagyon pontos érvizsgálat,
sokkal pontosabb, mint az érfestés, a koronarográfia, amivel szokták vizsgálni a betegeket, mielőtt küldik bypass vagy PTCA műtétre. Egy év múlva mi történt a PET vizsgálat során? Egy év múlva 24%-kal csökkent a lifestyle heart rate csoportjába, tehát az orri csoportba 24%-kal csökkent a koleszterin szint, a kontrollcsoportban 6%-kal csökkent. Az LDL koleszterin, a rossz koleszterin 37%-kal csökkent az ornis csoportban, és inszignifikánsan csökkent csak a kontrollcsoportban. A PET angiográfia az ornis csoportban 82%-os regressziót mutatott. Ez a regresszió azt jelenti, hogy visszafordult az érelmeszesedés folyamata a koszorúerekbe. 82%-os regresszió volt az ornis csoportban, 6%-os regresszió volt a mérsékelt diétával, illetve gyógyszerekkel kezelt csoportban, a kontrollcsoportban. 82%, 6%. A kontrollcsoportban 53% rosszabbodás volt, csak hogy össze tudjuk hasonlítani a 82%-os javulással, ami az ornis csoportban volt. A regresszió mértéke, tehát a koszorú elmesedésének a visszafordulásának a mértéke 2,2% volt, ennyivel tágult a koszorúér átlagban a 25 betegben, ami viszont jóval nagyobb átáramlási javulást okozott, 9%-os átáramlási javulást okozott, ugyanis tudjuk, hogy az átáramlás a lumen negyedik hatványával javult. Tehát, hogyha nagyon-nagyon keveset tágul a koszorúér, az átáramlás jelentősebben a negyedik hatványával javul. Még jobb volt a helyzet azoknál a betegeknél, akik 50%-nál jobb, nagyobb koszorúér szűkületben szenvedtek. Tehát minél nagyobb volt a koszorúér szűkület, minél betegebb volt az ember, illetve minél idősebb volt az ember, annál látványosabb volt a javulás. Tehát az 50%-nál nagyobb szűkületet mutatóknál nem 2,2% volt a regresszió, hanem 5,3% volt. 23%-kal javult az átáramlás. Egy év alatt 23%-kal javult az átáramlás. És már az első 3 hétben megszűntek az anginás rohamok. Tehát a szívrohamok, a fájdalmas mellkasi panaszok 3 hét alatt megszűntek. Az ornis csoportban nem halt meg senki, a kontrollcsoportban ketten meghaltak egy év alatt, és ketten átestek egy hirtelen szükségessé vált koszorúér műtéten. Na most ez korszakalkotó volt a medicinában, ugyanis, mint ahogy említettem, jó magam is, 85-ben végeztem, úgy tanultuk, hogy az érelmeszesedés nem visszafordítható. Egy érdekes dolog történt még ezekkel a betegekkel, összehasonlították, most biztos hallottuk a Beck depressziós skálát, összehasonlították például a hangulatukat ezeknek a betegeknek. Jelentősen javult a hangulatuk. Mind major depresszióban szenvedtek, mind az 50-en major depresszióban szenvedtek, és jelentősen javult a hangulatuk, amit pusztán a diétának lehet betudni. Tehát az étrendváltozás, ez a többnyire növényi étrendű, szinte teljesen vegetáriánus étrend ennyit javított az embereknek a hangulatán. Na most ez ugye laikus emberek vagyunk többnyire, illetve mondjuk lehetséges, hogy még vannak egészségügyi végzettségűek, de ez kényszerítő erejű bizonyíték. Kényszerítő erejű? A közvélemény felhördült. Mert pontosan úgy idézítette Ornis ezt a studit, hogy pont akkor végződjön, amikor az éves összejövetele volt a kardiológiai szövetségnek New Yorkba. Rögtön másnap már a New York Times-nak a címoldalán jelent meg, és mondhatom, hogy pillanatok alatt futótűzként elterjedt, de inkább a laikus lapokban. Én olvastam a tanulmányt, aztán még egy alkalommal a JAMA-ban, a Journal of America Medical Association-ben, 5 év múlva, ugyanis Ornis tovább figyelt ezt a 25 beteget, illetve a másik 25-öt,
Még 5 évig. És 5 éven keresztül, 5 év múlva újra megcsinálta a PET-et, évente megnézte a koleszterin szintjüket, és kiderült, hogy azok a betegek, akik csaltak, azoknál rosszabbodott egy kicsit az állapot, de összességében túlélték, és még mind a 25-en éltek 25 év múlva. Akik viszont nem csaltak, azoknak tovább javult a regresszió 5 év alatt, és annyira látványosan tágultak a koszúverek, illetve javult az érelmeszesedés, hogy hát mondanom sem kell, hogy az emberek kezdtek reménykedni, hogy a medicina egén megjelent egy új csillag, egy új gyógymód, és mostantól fogva fel fogják ajánlani a betegeknek, mint alternatív gyógymódot, ugye? A diéta olcsóbb, ugye? Kevesebb, mint 50 ezer euró, ugye? Mikor hallottak erről a gyógymódról? Igen, most, ugye? És nem tőlem kellene, hogy halljanak, ugye, egy háziorvos.

Ez ódiumát, magának ennek a hatalmas műtétnek az ódiumát. Na most a mai napig is néhány csúcs intézményen kívül, most gondolok egy Harvard Egyetemre, ahol felajánlják alternatív gyógymódként egy ilyen súlyos koszérszűkületben, gondolok egy San Franciscó-i Egyetemre, gondolok egy svájci intézetre, ahol mindenkinek felajánlják alternatív gyógymódként, sehol nem terjedt el ez a dolog. Még csak azt szeretném megjegyezni, hogyha gondolom, hogy legtöbben vallásos közegből származunk, hogy 1 Mózes 1.29-ben azt írja, hogy ez az új protestáns fordítású Biblia, hogy mindez legyen a ti eledeletek. Mindez, amit Ornis javasolt. Ami azt jelenti, hogy gyümölcs, gabona és hüvelyesek, olaj és magvak és zöldség. Hogy csak a bibliai hátterére is rávilágítsak erre, ennek a dolognak a megelőzése ennyire egyszerű lenne, ha mi ragaszkodnánk a Biblia előírásaihoz, és csak ahhoz, semmi máshoz. Hogyha azt ennénk, amire Isten azt mondta, hogy mindez legyen a ti eledeletek. Na most azóta felfedeztek ennél hatásosabb gyógymódot is, amelyben teljesen kiküszöbölték az állati termékeket, tehát ahol nem volt tojás fehérje sem, és még az a zsírtalanított tej sem. És több olajos magot engedtek meg. De látható zsíradékot, olajat, mint olyat, tehát azóta jelenik ez a vitolt oil rendszer, hogy tehát semmiféle kisajtolt olajat nem volt szabad, csak olajos mag volt. Tehát akkor az azt jelenti, egy teljesen vegetáriánus étrend, olaj nélkül, de olajos magvakkal, és összességében nem 10%-nyi zsírt, hanem megengedtek 24-26%-nyi zsírt. És kiderült, hogy ez sokkal jobb, mint az Ornis diéta, ugyanis még jobban csökken a koleszterin szint, de viszont a jó koleszterin, ami az Ornis diétában, az Ornis betegeiben, a jó koleszterin is csökkent, és szignifikánsan csökkent. Ez azt jelenti, hogy a védőkoleszterin, hogyha elosztjuk a rossz koleszterint a jó koleszterinnel, az adja az aterogén indexet, és az mutatja a vérnek a meszesedési erejét, hogy úgy mondjam. Tehát minél magasabb ez az aterogén index, annál jobban meszesít az a bizonyos vérzsír összetétel. És tudjuk, hogy szívinfarktus és agyvérzésen átesett, vagy agyinfarktuson átesett embereknél 5,5 fölött van. A biztonságos, mikor 3,5 alatt van. Na most a teljesen vegetáriánusoknál ez az aterogén index 2,9. Tehát rendkívül jó. Tehát összehasonlítva az újabb gyógymódot, amit adventista intézményekben végeznek, ott is ugyanolyan jó regressziót lehet elérni, és még gyorsabban, és talán egy kicsit lezserebb diétával, mert Ornis páciensei éppen erre panaszkodtak, hogy az embernek az ízérzéke igényli a zsiradékot. Sokkal könnyebb megtartani egy olajos magvakkal, illetve olajos magvakból nyert zsiradékkal, mérsékelt mennyiségben nyert zsiradékkal sokkal könnyebb megoldani a diétát, és sokkal kevésbé frusztráltak ezek a betegek, akik bizony egy teljes életmódváltozást kellett, hogy létrehozzanak az életükben. Na most ez egy extrém diétának látszik, illetve egy extrém diétának tűnik, hogyha mi éppenséggel nem tartjuk ezt az életünkben, de ha szükségessé válna, például azt mondaná a kezelő orvosuk, hogy koszorúér áthidaló műtétet, megcsinálják a koronarográfiát, vagy a PET-et, és kritikus szűkületet találnak a koszorúerekben. És például Szegedre vagy Budapestre kerülnének, és a kardiológus vagy a szívsebész felajánlaná, hogy van egy ilyen étrendváltoztatás. Elfogadnák-e? Ki nem fogadná el? Tehát ki választaná az áthidaló műtétet? Vannak, akik ezt választanák. Vannak sokan. De nagyon sokan választanák az étrendváltoztatást. Ugye? Diétás könyvek jelentek meg.

0: Ami Lászlónak a diétás könyve az egyik legjobb, amit én olvastam, és nem hiszem, hogy Európában Csalamy Lászlónak a könyvénél van jobb vegán étrend, jobb vegán szakácskönyv. Igen, igen, jó. De azon kívül egy jó pár más ilyen szakácskönyv is megjelent. És itt igazából erről szól a dolog, hogy könnyű ízet adni tejjel, tejtermékkel, tojással. De bizony művészet jó ízet adni az ételnek tejtermék és tojás nélkül. Lehet, és igen-igen finomra meg lehet csinálni. De hát ez egy konyha művészet, és ezt nem lehet két nap alatt megtanulni. Bizony oda kell állni egy olyan szakácsnő mellé, aki ezt gyakorol. Vannak ilyen szakácsnők, és ezt csak így lehet megtanulni. Vagy hogyha én is egy jó szakácsnő lennék, akkor én magam is meg tudnám oldani, de például én ezt főzőtanfolyamokon javasoljuk, hogy főzőtanfolyamokon vegyenek részt azok, akik életmódot akarnak változtatni. És ez az életmód nem csak a szív- és érrendszeri betegségekben jó, hanem igen jó abban, hogyha például túlterhelt az ember családfája rákban, akkor szinte biztos, hogy olyan géneket örökölt, amelyek exprimálódnak, és jó maga is számíthat arra, hogy jóval fiatalabban fogja megkapni a rákot, mint a szülei, akik esetleg rákban haltak meg. Ez azt jelenti, hogy semmi jóra nem számíthat. Tehát ahhoz, hogy kivédje a génjeinek ezt a rossz beállítottságát, ehhez át kéne térni egy teljesen vegán étrendre. Ez a leglogikusabb és a legbölcsebb dolog, amit csinálhat az életébe. Lehet, hogy rákban fog meghalni, de nem biztos, hogy 30 éve, de nem mindegy, hogy 30 éves korában, vagy 70 éves korában. És nem mindegy az, hogy milyen kimenetele lesz ennek a rákbetegségnek. Na most ugyancsak gyakorlatilag gondolkozva, minden embernek meg kéne néznie a kockázati tényezőit. Ha felmenő ágon az embernek a családfája túlterhelt érrendszeri betegségekkel, akkor szinte biztos, hogy ő is örökölte a hajlamot. És nem kell megvárni azt, hogy, hát most elnézést, hogy egy kicsit cinikus dolgot fogok mondani, a koszorú betegségnek sokszor az első tünete a hirtelen halál. Úgyhogy nem kell megvárni ezt az első tünetet, hanem érdemes kutakodni egy kicsit, és érdemes megnézni, hogy például most csak az én esetemben. Apukám 32 éves korában halt meg agyvérzésben. Anyukám 56 éves korában halt meg, ugyancsak egy súlyos érbetegségben. Na most én mit örököltem, ugye? Szóval túl optimista kéne legyek ahhoz, hogy én azt mondjam, hogy én nem örököltem ezeket, örököltem a géneket, megnéztem, amúgy volt egy ilyen vizsgálat a mi kórházunkban. 47 vagyok, és megnéztük a genetikai konstellációmat, és bizony örököltem én is ezeket a rossz géneket. Nem is akár, hogyha nem eléggé hatványozottan. Na most ez egy kockázati tényező, ugye? Felmenő ágon terhel családfa. Második kockázati tényező. A férfi nem. Ez önmagában egy kockázati tényező. És 40 év fölötti férfi már egy második kockázati tényező. Ugye már kimondatta velem a koromat, amit nem szégyellek, 47 év, tehát 40 év fölött már csak ezzel két kockázati tényezőn van. Koleszteri szint. Egy harmadik, igen fontos kockázati tényező. A biztonságos koleszterin szint 4 alatt van. Na most, hogyha megvizsgálnánk a koleszterin szintünket, egészen biztos, hogy jóval 4 fölött, kivéve, hogyha vannak vegánok, tehát teljesen vegetáriánusak, azoknak valószínű, hogy jó lenne. Én is 3 évig teljesen vegán voltam, nekem nem ment le 4,8 alá. Hát ez igen-igen rossz. 4,8 az igen-igen rossz, hogyha az ember abban spekulálna, hogy még sokáig akar élni. Illetve még egy pár évig szeretné elkerülni az érrendszeri szövődményeket és a súlyosabb problémákat. Tehát vizsgáltassa meg az ember, ez a logikus eljárás, vizsgáltassa meg a kockázati tényezőit. Nézze meg, hogy hány kockázati tényezője van. 2 kockázati tényezőnél már érdemes lemenni 4-es koleszterin alá. Na most ezt érdemes, hogyha esetleg több kockázati tényezője van, lehet, hogy már 40 éves korban, vagy 35 éves korban már van egy magas vérnyomás is. ami sokszor nem veszünk föl komolyan, de már egy 140-145-ös vérnyomás nem tartunk vészesnek. De már ott lappang három kockázati tényező, tehát a magas koleszterin szint, esetleg egy növekedett derékbőség, ugye? Tehát, hogyha ezt úgy szoktuk, hogy a derékbőséget a csípőbőséggel elosztjuk, és hogyha 0,8% fölött van, ez önmagában egy kockázati tényező. Tehát, ha van egy túlsúly, az önmagában egy kockázati tényező. És így jönnek szépen össze az embernek az életében a kockázati tényezők, és ezek mind egy felkiáltó jel, arra nézve, hogy vegyük komolyan, és ne várjuk meg, hogy ezek kidolgozzák az életünkben a bizonyos betegséget, amire esetleg hajlamosak vagyunk.
1: 5. Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus című adássorozatunk újabb adását hallják. A mikrofonnál László Varga Zoltán lelkész. Tekintsünk át röviden mai adásunk tartalmát. Adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkat hallják. Egy újabb epizódot elevenítünk fel Jézus Krisztus életéből, amely számunkra ma a modern időkben is tanulságokat hordoz magában. Ezt követően bemutatjuk Van Reménység tanulmánysorozatunk 12. tanulmányát, amelynek címe Mi történik az 1000 év alatt? Ez az 1000 éves korszak egy olyan időszak, amelyről sokan sokat beszélnek, és ahányan beszélnek róla, annyiféle felfogást mutatnak be. Vizsgáljuk meg, hogy mit mond a Szentírás. A tanulmány bemutatása után előző tanulmányunkkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre válaszolunk. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Mielőtt tanítványaitól megvált volna, Jézus Krisztus egy egész estét betöltő beszélgetést folytatott velük. Felhasználta ezt az alkalmat arra, hogy őket bátorítsa, erősítse, mert habár ő tudta, mi következik reá azon az éjszakán, tanítványoknak csak halvány fogalmuk volt arról, hogy mi történhet, és lelkileg nem voltak felkészülve erre. Éppen ezért Jézus Krisztus bátorító beszédet mondott nekik, amelyben megígérte a vigasztalót, és ennek a beszélgetésnek az utolsó vacsora éjszakáján nem csak az volt a szerepe, hogy a tanítványokat bátorítsa az előttük álló megrázó élményekkel kapcsolatban, hanem Jézus Krisztus felkészítette őket küldetésükre is. Arra a küldetésre, amelyet az evangélium hirdetése jelentett. És Jézus Krisztus miközben bátorító, erősítő szavakat mondott tanítványainak, a következő igét is elmondta nekik. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Jézus Krisztus ezt a példázatot a tanítványaival szemben tulajdonképpen azért használta, hogy ezen keresztül bemutassa az ő és a tanítványai viszonyát. És tulajdonképpen a szőlőtő és a szőlővesszők példázata nem más, mint Isten és ember kapcsolatának az ábrázolása. Ami az izraeli mezőgazdálkodást tekinti, az olajbogyó mellett a másik fő növény, amellyel foglalkoztak, amelyet termesztettek, a szőlő volt. És tulajdonképpen az olajbogyó és a szőlő jellemzi a legjobban az izraeli mezőgazdaságot. Jézus Krisztus azért használta valószínűleg ezt a példázatot, mert a tanítványai nagyon is jól ismerték a szőlőt, magát, mint növényt, és nem lehetetlen, hogy a tanítványoknak legalább egy része, még ő maga is termesztett a saját kertjében szőlőt. Ez a példázat tulajdonképpen nagyon érdekesen bemutatja azt, hogy életünk, munkánk, feladataink végzése közben, minden pillanatban függőben vagyunk. Nem élhetünk a világban egymagunk, nem oldhatjuk meg egymagunk a problémáinkat, hanem Jézus Krisztustól függünk. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Jézus Krisztus tehát az a törzs, amelyben és amely segítségével mi is növekedhetünk. A mennyei atya valamivel különböző szerepet kap ebben a példázatban. Ő a szőlőműves. Ő az, aki felülvigyázza, aki irányítja, sőt, aki meg is ítéli az egész növénynek a fejlődését. Jézus Krisztus folytatja, minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ez ugyancsak az atya szerepét példázza Jézus Krisztus, a tanítványok, Jézus Krisztus követői a keresztények életében. A mennyei atya az, aki figyelemmel kíséri lelki növekedésünket, a mi életünket, annak minden pillanatát. Jézus Krisztus a hegyi beszédben úgy mondja el ezt, hogy vigyázz reánk a mennyei atya, akárcsak a mező liliomára, az ég madaraira. És ha azoknak olyan szép ruhát ad, ha az ég madarait ellátja élelemmel egész éven keresztül, hogyha a verebecskékkel foglalkozik még egyel is, mennyivel inkább figyel, vigyáz mireánk. A mennyei atya tehát életünket figyelemmel kíséri, de az ő szerepe nem csak a gondviselés, az élet fenntartása, az élethez elengedhetetlenül fontos dolgoknak a kirendelése, hanem a mennyei atya, ami lelki növekedésünket is figyelemmel kíséri. Figyeli azt, hogy mennyire törekszünk őt megismerni, az ő akaratát cselekedni, alkalmat ad, hogy megismerjük az igazságát, amelyet ő nekünk adott, alkalmat ad arra, hogy megszabaduljunk rossz szokásoktól, kellemetlen vonásoktól, egy szóval segít nekünk tökéletesekké válni, ahogyan ezt a célt Jézus Krisztus elénk is vetíti a hegyi beszéd vége fele, legyetek ti is tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. És a mennyei atya, miközben figyelemmel kísér bennünket, a szőlővesszőket, időnként leméri a mi lelki növekedésünket, haladásunkat. Lehetőséget biztosít arra, hogy fejlődjünk, de amennyiben nem fejlődünk, lemetsz bennünket. Szó van gyümölcsökről, amelyeket a szőlővesszőnek meg kell hoznia. És ezeket a gyümölcsöket sokféleképpen értelmezhetjük. És lehet, hogy mindegyik értelmezés helyes. Azonban a Szentírás elmondja, hogy ezek a lelki gyümölcsök tulajdonképpen jellemvonásokkal hasonlíthatók össze. Galata 5.22-ben olvassuk, hogy a lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezek azok a vonások, amelyeket a szőlővesszőknek, Krisztus tanítványainak, nekünk meg kell teremnünk. Azonban a mennyei atya soha nem kér tőlünk olyasmit, ami nem lehetséges, amire nem vagyunk képesek. Gondoskodik arról, hogy a szőlőtő és a szőlőtőn keresztül a szőlővesszők is részesüljenek esőben, napfényben, táplálékban, hogy a gyümölcsöket meghozhassák. Jézus Krisztus a 3. versben, János Evangélium a 15. fejezetében folytatja: ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Úgy tűnik, hogy ez a megjegyzés kissé kilóg a többi mondat közül, minthogyha úgy kerülne idebe, mint a mazsola a kalácsba. Valami egészen más. Azonban Jézus Krisztus ezzel a rövid megjegyzéssel tanítványokkal azt akarta megértetni, hogy hogyan lehet bekapcsolódni, rákapcsolódni a szőlőtőre, Jézus Krisztusra. Azt mondja Pál apostol, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. Az ígének a hallása, Isten igazságának a meghallása, élő beszéd által, rádión, televízión vagy más eszközön keresztül, tulajdonképpen az első lépés afelé, hogy Jézus Krisztusra, mint szőlőtőre rákapcsolódjunk, mint szőlővesszők. Miután meghallottuk az ígét és elfogadtuk, azt jelenti, hogy már kapcsolatba kerültünk Jézus Krisztussal. Ez azonban távolról sem azt jelenti, hogy ha egyszer Krisztus közelébe kerültünk, mindig is ott fogunk maradni, mert az úton akadályok, nehézségek kerülhetnek elénk, mi pedig lehet, hogy eltávolodunk Krisztustól. Voltak emberek, akik megismerték Jézus Krisztust, követték egy darabig, de aztán elszakadtak tőle. És ha végig gondoljuk a tanítványok helyzetét, 12 között ott volt Júdás is, aki később el is árulta Jézust. Ő is részesült mindazokban az áldásokban, amelyeket a többiek kaptak. Hatalmat kapott a betegek gyógyítására, ördögök űzésére. Hirdette a többiekkel az evangéliumot, egy szóval, ő is kapcsolatban volt Jézussal, a szőlőtővel. És mégis, végül hová került? Lemetszették a szőlőtőről. Jézus Krisztus bátorít bennünket. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőként marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Ez a bibliavers magába foglalja a kizárólagosság elvét, ami megismétlődik az előző, a 14. fejezet elején is. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem megyhet az atyához, hanem ha én általam. Egyedül Jézus Krisztus az, amely lelki növekedésünket elősegíti, tartóssá teszi. Egyedül Jézus Krisztus az, akinek a segítségével az életben boldogulhatunk, aki ajándékozhat nekünk békességet, biztonságérzetet, reményt a jövőre nézve. Jézus Krisztus az egyetlen, akit példaképnek állíthatunk magunk elé, és akit követnünk kell. Azon az estén elkövetkezett a keserű tapasztalat, és a tanítványok úgy érezték, hogy Jézus Krisztust elveszítették egyszer és mindenkorra. És ez a reménytelenség, a kétségbeesés, a magára hagyatottság lett úrrá rajtuk. Következett aztán a feltámadás reggele, amikor kétkedéssel, vegyes örömmel vették tudomásul, hogy a mester feltámadt. És akkor eszükbe jutottak ezek a szavak. És újból erőt, bátorságot nyertek, újból érezték, tudták, látták, újból meggyőződtek arról, hogy ők, a szőlővesszők, még mindig kapcsolatban vannak a szőlőtővel. Lehet, hogy a mi életünkben is jönnek nehézségek, problémák, bajok. Lehet, hogy adott pillanatban az az érzésünk, hogy Jézus Krisztustól elszakadtunk, elveszítettük őt. Lehet, talán még azt is gondoljuk, hogy elhagyott bennünket. Azonban jussanak eszünkbe Jézus Krisztus szavai. Maradjatok én bennem, és akkor teremtek sok gyümölcsöt. Bármilyen nehézségek, bármilyen gondok vesznek körül, maradjunk Jézus Krisztus közelében. Szívjuk magunkba az ő ígéjét, keressük meg őt imádságban, maradjunk kapcsolatban ővele, és ő soha nem fog cserben hagyni.

0: Van reménység.
1: Üdvözlöm hallgatóinkat, Van reménység tanulmánysorozatunk következő tanulmánya alkalmával. Ennek a mai tanulmánynak a címe egy olyan kérdés, amelyet sokan feltettek, sokan keresték rá a választ. Hétköznapi emberekkel beszélgetve az utcán, én magam is hallottam ezt a kérdést felmerülni, és voltak olyanok, akik hosszú időn keresztül keresték a választ erre a kérdésre különféle könyvekben, alkalomottán a Szentírásban is. Ez a kérdés tehát így hangzik, mi történik az 1000 év alatt? Mielőtt ezt a kérdést behatóbban megvizsgáljuk, kezdjük egy könnyebb kérdéssel. Mi az 1000 év? Mit ír róla a Biblia, mikor kezdődik? Milyen események fémjelzik annak kezdetét? A Jelenések könyve 20. fejezetének a 4. versében ezt találjuk. És éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. Itt találjuk az említést arról a korszakról, amelyben a megváltottak, akiket Jézus Krisztus az ő második eljövetelekor magával visz, ott lesznek Jézus társaságában, és ezt az 1000 évet mellette töltik el bizonyos tevékenységek közepette. Mikor kezdődik tehát ez a korszak? Ez a Biblia vers arra enged következtetni, hogy az 1000 év akkor veszi kezdetét, amikor Jézus Krisztus ígéretéhez híven magához veszi hűséges gyermekeit. Ez tehát a föld történelmének a vége után következik. Amit még írva találunk erről a korszakról, hogy tulajdonképpen az igazak feltámadása az, amely a kezdetét jelzi ennek az 1000 éves időszaknak. Van tehát olyan esemény, vannak tehát olyan események, amelyek világosan, észlelhetően, az emberek számára egyértelműen jelzik ennek a korszaknak a kezdetét. Jézus Krisztus eljön, ahogy Pál apostol leveleiben 1 Korintus 15-ben és 2 Tesszalonika 4-ben is olvassuk, feltámasztja az igazakat, és ettől a pillanattól kezdve számíthatjuk az 1000 éves időszakot. Amit ennek a kezdetével kapcsolatban mondhatunk tehát, hogy a feltámadás, az igazak feltámadásakor kezdődik. De mit mond a Biblia az igazak feltámadásáról? Jelenés 20. fejezetéhez visszatérve olvassuk, hogy a többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az 1000 esztendő. Úgy olvassuk tehát, hogy a feltámadás 2 lépésben fog lezajlani. Az igazak, akik Jézus Krisztust követték életükben, elfogadták személyes megváltójuknak, és akik a Jelenések könyvében található kifejezéssel élve az Úrban haltak meg, ezeket Isten feltámasztja Jézus Krisztus visszajövetelekor, és elviszi őket magával. A feltámadás második szakasza pedig ezután zajlik le, amikor a többiek, akik tulajdonképpen a végső kárhozatnak néznek elébe, ezek fognak az 1000 év végén feltámadni. Na már most könnyebbé vált számunkra az 1000 év elejét és végét meghatározni. De mi történik az 1000 év alatt? Az 1000 évre vonatkozóan azt olvassuk Jelenések könyvében, szintén a 20. fejezetben, az első 3 versben, hogy ez alatt az idő alatt pusztaság lesz a földön, és lesz valaki, aki ennek a pusztaságnak a közepén 1000 évet tölt el, és elmélkedik viselt dolgai fölött. Olvassuk el, mit mond erről János, Istentől ihletve a Jelenések könyve 20. fejezetének első 3 verse szerint. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa és egy nagy lánc a kezében. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözi azt 1000 esztendőre, és veti őt a mélységbe, és bezárá azt, és bepecsételi őt felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az 1000 esztendő, azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. Jelképes beszéddel van dolgunk. Annál is inkább, mert elképzelhetetlen számunkra, hogy Sátán, akinek óriási hatalma van, aki képes uralkodni a betegség és az egészség fölött, az emberek elméjét befolyásolni tudja, életüket irányíthatja. Elképzelhetetlen, hogy egy lánccal, egy lakattal, egy kulcssal egy ilyen lény megkötözhető. Azonban, hogyha mélyebben tanulmányozzuk egy kicsit ezt az ige szakaszt, megértjük, hogy miről van itten szó. Az itten használt mélységnek megfelelő kifejezés tulajdonképpen pusztaságra vonatkozik. A Mózes első könyve első fejezetének második versében is megtaláljuk ezt a görög kifejezést a Biblia görög fordításában, az úgynevezett Septuagintában. És ez pontosan ott jelenik meg, ahol a Biblia írója leírja a Föld teremtés előtti állapotát. A Föld pedig kietlen és puszta vala, és sötétség vala a mélység színén. Egy ilyen állapotot, egy ilyen körülményt jelöl tehát a mélység kifejezés, amelybe az angyal is veti Sátánt. Szó van tehát egy olyan helyről, magáról a földgolyóról, amely kietlen és puszta, visszatér abba az állapotába, amelyben volt a teremtés előtt. Természetesen egy ilyen világban az emberek nem sok lehetősége van. Sátánnak sem. Mert nincsenek körülötte emberek, nincs körülötte senki, akit kísérthetne, csábíthatna, akit felhasználhatna gonosz céljainak a megvalósítására. Ha tehát átgondoljuk ezt az állapotot, amelybe a Föld és amelybe a gonosz fog kerülni, akkor megérthetjük, hogy nem vasból vert lánccal fogják őt megkötözni, hanem ez a lánc jelképes, és tulajdonképpen a körülmények lánca. Szoktuk mi is mondani, amikor úgy érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, amikor olyan helyzetbe kerülünk, ahol nincsen sem erőnk, sem lehetőségünk, sem hatalmunk bármit is változtatni, használjuk a kifejezést, meg van kötve a kezem, nem tehetek semmit. Holott a kezünkön sem kötél, sem lánc, sem bilincs nincs. Ugyanígy lesz megkötözve a gonosz is ez alatt az 1000 év alatt, amikor semmilyen lehetősége nem lesz végezni tovább átkos munkáját. Amit tehát az 1000 év alatt az etigiek alapján elmondhatunk, összefoglalásképpen a következő. Földrengés és pusztító jégeső világkatasztrófa előzi meg. Jézus második eljövetelekor kezdődik, amikor Jézus Krisztus az élő igazakat és a feltámadt igazakat magával viszi az elkészített mennyei országba. A meghalt igazak feltámadnak, és elnyerik az örök élet ajándékát 1 Korintus 15.51-55-ig terjedő versek szerint. Az igazak tehát Jézus Krisztussal lesznek, az élő gonoszok, a világ másik része, amelyik Krisztust visszautasította, pedig megsemmisül. Megsemmisíti őket Jézus Krisztus megjelenése. A halottak pedig, akik nem az Úrban haltak meg, életük nem volt összhangban Isten akaratával, azok sírjaikban maradnak az 1000 esztendő végéig. Ez alatt az idő alatt Sátán képtelen lesz bármilyen erőfeszítésre, mert nem lesznek sem eszközei, és az ő kísértésének tárgya sem lesz, akik felett folytassa tevékenységét. Így tehát lassan-lassan megértjük, hogy ez az 1000 év a Föld történelmének vége után következik, amely alatt Isten beavatkozik Sátán munkájába, és azt megállítja egy időre. Vajon mit fognak tenni azok, akiket Jézus Krisztus magával visz a mennyei lakhelyekre, ez alatt az 1000 év alatt? Jelenés 20:4-ben, amely bőséggel ír az 1000 éves időről és annak eseményeiről, a következőket találjuk. És láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel. És éltek, és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. Vonatkozik ez a megváltott igazakra. És hogy róluk van szó, azt még világosabbá teszi a Korintusbeliekhez írott első levél 6. fejezetének 2. és 3. verse, amelyben Pál apostol a következő költői kérdést teszi fel, ugyanakkor biztossá téve azt, amit a kérdésben összefoglal. Nem tudjátok-e, hogy a szentek a világot ítélik meg? Ez alatt az idő alatt, tehát Krisztus hűséges követői ott lesznek ővele a mennyek országában. Alkalmuk lesz betekinteni a föld történelmének számukra addig érthetetlen és rejtélyes titkai mögé. Meg fogják érteni, hogy Isten a történelem különböző pillanataiban miért döntött így vagy amúgy, és olyan dolgok is megvilágosodnak előttük ez alatt az idő alatt, amely számukra földi életükben, földi körülményeik között érthetetlen volt. És ez alatt az idő alatt nem csak a föld történelmét, hanem saját életüket is áttekinthetik egy teljesen más szemszögből. Megértik, hogy Isten életükben mit, miért tett. Választ kapnak sok olyan kérdésre, amelyet manapság gyakran fölteszünk. Miért, Uram? Miért engedted meg ezt? Miért velem? Miért most? Miért nem mással? Miért nem szóltál előre? Miért nem maradhatott volna úgy, ahogy volt azelőtt? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre szolgál majd válasszal Jézus Krisztus. Szükséges ezeket a dolgokat a szenteknek áttekinteni, megismerni és megérteni azért, hogy az ítélet végén elmondhassák azt, amit a Jelenések könyvében olvasunk, igazak és igazságosak a te ítéleteid, ó szenteknek királya. Akkor megértjük azt, hogy Jézus miért tett egyes dolgokat, és ha azok fájdalmasak, nehezen elfogadhatók is voltak számunkra, akkor majd megértjük, és helyesnek fogjuk látni azokat. Ez alatt az idő alatt tehát Isten megismerteti, megérteti az igazakkal, akik ott vannak vele a mennyben, hogy miért és hogyan hozta meg ítéleteit. Az 1000 év végén azonban úgy olvassuk a Szentírásban, a Jelenések könyvének 20. fejezetében a 7-től a 9-ig terjedő versekben, hogy Sátán eloldatik egy rövid időre, hogy elhitesse a föld 4 szegletén levő népeket, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövénye, és feljövének a föld szélességére, és körülvévék a szentek táborát és a szeretet várost. Ismét képletes beszéddel van dolgunk, hiszen ez a rövid leírás folytatása annak, amit eddig is idéztünk a tanulmány elején, Jelenések könyve 20. fejezetéből. Sátán eloldatik. Ez tulajdonképpen a megkötözés fordítottja. A lehetőségeket, amelyeket Isten elvett tőle, most visszaadja. És történik ez a következő módon. Feltámadnak azok, akik Jézus Krisztust elutasították, saját útjaikon jártak, saját kívánságaikban, és ezekben is haltak meg, és amikor Isten döntés elé állította őket, akkor is a maguk útját választották. És akik végérvényesen visszautasították Krisztust, föltámadnak ezek, és így Sátánnak lehetősége nyílik arra, hogy amit kénytelen volt 1000 évvel azelőtt félbehagyni, azt bátran tudja folytatni. És ezt meg is teszi, mert tudja, hogy kevés ideje van, és amúgy is vesztébe rohan, igyekszik ezért, mielőtt munkásságát végérvényesen befejezni, minél nagyobb kárt okozni. És elhiteti az emberekkel, hogy elhódíthatják a mennyet az igazaktól. Azonban csúfos vereséget szenved, mert a 9. és 10. versben úgy olvassuk, hogy Istentől a mennyből tűz száll alá és megemészti őket. És ez a megsemmisülés gyakorlatilag végérvényes lesz, a végső pusztulás az a tűz, amely egyszer és mindenkorra örökre megsemmisíti Sátánt, és azokat is, akiket felhasznált munkájában. Miután pedig mindez lezajlik az 1000 év végén, kezdetét veszi az öröklét. Múltkori adásunkban, a 11. tanulmánnyal kapcsolatban, amely az örök tűz kérdésével foglalkozott, felmerült néhány kérdés, amelyet szeretnénk most rádióhullámokon keresztül megválaszolni. Az egyik kérdés a következő. Máté 25:41 örökkévaló tűzről beszél. Elalszik ez a tűz végül is, vagy nem alszik? Kérdezi valaki. Igen, a Biblia azt mondja, hogy egy örökkévaló tűz fogja a gonoszokat megsemmisíteni. Azonban ez a jelző, amellyel a Biblia illeti ezt a tüzet, örökkévaló, kissé árnyaltabb annál, mint amilyennek első olvasatra tűnik. Hogyha ezt az egy kifejezést vennénk ki a Bibliából, és néhány hasonlót, anélkül, hogy az összes többi szöveget figyelembe vennénk, amely a Bibliában ugyanerre az eseményre, ugyanerre a témára vonatkozik, akkor valóban logikus, természetes, észszerű volna levonni azt a következtetést, hogy az a tűz örökké ég. Azonban Sodomával és Gomorrával kapcsolatban is azt írja a Szentírás Júdás levelében a 7. vers, hogy örökkévaló tűzemésztette meg, azonban Sodoma és Gomorra helye manapság már ismeretlen. Nemhogy a tűzről nem tudunk, még a helyét sem tudjuk tökéletes pontossággal meghatározni. Ugyanígy az örök tűz is elalszik, amikor a gonoszok hamuvá változnak. Malakiás 4:3 szerint a tűz lángjai martalékának az eredménye az tehát, ami örök. Amit ez a tűz megsemmisít, az sem újjáéledni nem fog, sem túlélni ezt a tüzet nem fogja, ez a megsemmisülés egyszer és mindenkorra elvégzi munkáját. A tűz tehát elalszik, de ugyanakkor örök abban az értelemben, hogy egyszer és mindenkorra véget vet annak, ami ebbe a tűzbe kerül. Egy másik kérdés merült fel, amely a következőképpen szól. Hallottam, hogy a gonoszokat örökké kínozni fogják a tűzben. Igaz vagy nem igaz ez a kijelentés? Mit mond erről a Szentírás? Az örökké tartó kínokról a Biblia ugyanazt mondja, mint az örökké tartó tűzről. És az örök, örökké tartó, örökké való kifejezéseket, ezeknek rokonértelmű kifejezéseit is, az előbbi kérdésre adott válasz fényében kell értelmeznünk. Képzeljük el most reductio ad absurdum, a lehetetlenre való visszavezetés módszerével, hogy Isten örökké kínozza a tűzben a gonoszokat. Képzeljük el, hogy ez hogy történhet meg. Isten országában van egy elszigetelt hely, ahol ég a tűz, ahol Sátán és az ő angyalai Isten akaratával és hozzájárulásával kínozzák, forgatják a tűzben, a forró olajban, a szurokban, meg egyéb kínzó módszerekkel a kárhozottakat. Egy emberi test biológiai, fizikai szempontból nem szenvedhet a végtelenségig. Ellenálló képessége véges, és idővel megsemmisül. Éppen ezért, ahhoz, hogy a kínok örökké tartsanak, ehhez szükséges az is, hogy Isten életben tartsa, tehát a kínok között is az örök életet adja a gonoszoknak. Ez két okból kifolyólag lehetetlen. Egyrészt, mert 1. János 4:8 szerint Isten a szeretet, Isten nem tehet meg ilyesmit, és nem akar megtenni ilyesmit, hogy valakit örökké a kínok között tartson. Másrészt pedig, az örök élet ajándéka csak az igazaké lesz. Az örökké tartó kínokról tehát azt kell elfogadnunk, hogy ezek gyakorlatilag nem fognak hosszú ideig tartani. De a hatásuk örökké tart. Minden valószínűség szerint a tűzben, amelyben a kárhozottak elpusztulnak, ideig, óráig, egy bizonyos periódus alatt elszenvednek bizonyos kínokat, ameddig meghalnak. De ez a halál olyan, hogy ebből sem feltámadás, sem visszatérés, sem kikerülési lehetőség nem lesz, tehát végérvényes, örökké tartó eredménye lesz ennek a kínnak. Van reménység című tanulmánysorozatunk 12. tanulmányát hallották. Jövő héten következik a sorozat következő tanulmánya, a 13.

1 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. Szeretettel várom tehát leveleiket, amelyekre adásunk keretei között válaszolni fogunk. Akik még nem rendelték meg tanulmánysorozatunkat, azok elküldhetik rendeléseinket a fenti címen. Tanulmányok tehát ingyenesen megrendelhetők, visszamenőleg is. Várom önöket a jövő héten, szerda este, amikor következő tanulmányunkat vesszük át.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

Zsoltárok könyve 67. fejezet 8. vers. Megáld minket Isten, és féli őt a föld minden határa.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örömmel gondolok arra, hogy ma is a reménység hullámhosszára hangolták. Adásunk első felében egy rövid zenei bevezető elhangzása után egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történetet fog elmondani Tolnai Mária egy titkos bunker megépítéséről. A történet után egy énekszám következik, majd pedig annak a beszélgetésnek a második és egyben utolsó részlete, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Mihalec Gábor lelkész, pár és családterapeuta a szerető barátságról, annak legfontosabb jellemzőiről, életünkben betöltött szerepéről fognak megosztani érdekes és remélhetőleg hasznos gondolatokat. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok!

Dani és Milán 9 évesek és szomszédok voltak, de azon a délutánon egyáltalán nem beszéltek egymással. Összevesztek. A tét hatalmas volt, kiépíti a legjobb titkos bunkert a nagypapa kertjének végében, az öreg diófa alatt. Ez az én térfelem, jelentette ki Dani, és egy vastag ággal vonalat húzott a porba. Ide nem jöhetsz át, és a szerszámokat sem adom oda. Bánom is én, rántotta meg a vállát Milán. Az enyém sokkal nagyobb és menőbb lesz egyedül is. Mindkét fiú nekilátott a munkának. Dani talált nagyszerű deszkákat, de olyan nehezek voltak, hogy alig bírta el őket. Amikor megpróbálta felállítani a bunker falát, a nehéz fa folyton eldőlt, mert nem volt senki, aki megtartsa, amíg ő a törzshöz kötözi. Pár méterrel odébb Milán is bajban volt. Ő talált egy szuper ponyvát a tetőhöz, és rengeteg puha levelet a padlóra, de nem voltak erős ágai, amikre a ponyvát kifeszíthette volna. Az ő bunkere inkább hasonlított egy összeomlott sátorra, mint egy igazi erődítményre. Eltelt egy óra. A nap már melegen sütött, a fiúk elfáradtak, és a két félkész rozoga építmény elég siralmasan festett. Dani mérgesen rúgott bele egy kőbe, Milán pedig leült a fűbe, és durcásan nézett maga elé. Ekkor Dani rápillantott Milán ponyvájára, majd a saját deszkáira. Vett egy mély levegőt, átlépte a porba rajzolt vonalat, és odalépett a társa elé. Figyelj, Milán, nekem vannak erős deszkáim, de egyedül nem tudom felállítani őket. Neked van tetőd, de nincs mire rögzítened. Mi lenne, ha elfelejtenénk a vonalat, és építenénk egyetlen, hatalmas, közös bunkert? Milán felnézett, a haragja azonnal elpárolgott, és elmosolygott. Benne vagyok, mondta, és felpattant. Onnantól kezdve a munka játékká vált. Amíg Dani tartotta a nehéz fát, Milán szorosan rákötözte a diófa ágára. Milán hozta a ponyvát, Dani pedig segített magasra kifeszíteni. Fél óra sem telt el, és a fa alatt ott állt a környék legmenőbb, legbiztonságosabb bunkere, amiben mindketten kényelmesen elfértek. Ahogy bent ültek és a hozott kekszet majszolták, rájöttek valamire. Az irigység és az önző versengés messzire taszítja egymástól az embereket, és ritkán vezet jó eredményre. Ha összefogunk, megosztjuk egymással azt, amink van, és segítünk a másiknak, sokkal nagyobb és szebb dolgokat tudunk létrehozni, mint amire egyedül valaha képesek lennénk. Együtt minden könnyebb és sokkal jobb móka.

0: Keresztényként mondhatjuk ezt, hogy a Biblia tele van különleges történetekkel, az Istenhez való kapcsolódással is, de nagyon, nagyon szép baráti kapcsolatok is vannak a Bibliában. Van-e valami olyan történet, amire gondolsz így elsőre? Több nekem is van egyébként, de...
1: Nagyon sok ilyen történet így cikázik a igen, gondolataimban. Igen. A közös pont talán az, hogy azok az igazán jó barátságok, amelyek nem csak két embert hoznak egymáshoz közelebb, hanem hogy a két ember egymáshoz közelebb növekszik, fejlődik, együtt Istenhez is közelebb fejlődnek. Eszembe jut például három fiatal ember, egy negyedikkel kiegészülve, akiket ugye fiatalként elvisznek Jeruzsálemből fogságba, Babilonba. A háromójukat így mindig együtt említi a Szentírás, az új nevükön Sidrák, Misák, Abednégóként, ahogy ők együtt egymásba kapaszkodva egy új helyzetet megküzdenek. És bármi is történjék körülöttük, ők egymásra tudnak számítani, egymásra támaszkodnak, és ha mindenki meghajol a bálvány szobrok előtt, ők akkor is szilárdan, egyenesen maradnak. Ez egy példás, gyönyörű, nagyon szép helyzet. Nem biztos, hogy egyedül meg tudtak volna állni a másik kettő, igen, vagy másik három támogatása nélkül. Ugye Dánielt mindig külön emlegeti a Biblia. Valószínűleg ők egymást négyesben is támogatták, de valahogy mindig így a 3+1-ként van a fejünkben a négy szereplő.
0: Igen, most így, hogy említetted ezt a lelki erősítést, megint a ti barátságotok jutott eszembe, ugye, azt te is lelkészként is dolgozol, és úgy tudom, a másik két barátod pontosan, is lelkész.
1: Pontosan.
0: És azért egyáltalán ez a munka, amikor az ember mindig csak ad, akkor eléggé ki tudja üresíteni néha magát. Igen. Tehát ilyen lelkileg van, aki megfárad, és milyen jó, hogy még lelkészként is ott vagytok egymás mellett.
1: Igen. Azt gondolom, hogy annyira speciális munkakör, igen, vagy szolgálati az, terület, igen, a lelkipásztori hivatás, hogy egy lelkészt igazán egy másik lelkész tud megérteni.
0: Igen, abszolút.
1: Beszélgethetnék én egy rendőrrel is a problémáimról, hiszen valahol szegről végről mindketten a bűnüldözésben dolgozunk, de azért ő egészen más fogalmakkal operál, mint én. Egészen másfajta nyomásnak, megterhelésnek van kitéve, és olyan jó egy kicsit így szupervíziós jelleggel abszolút is átbeszélgetni azokat a dolgokat, amikben éppen benne vagyunk. Aztán valahogy ez így az első nap végén átfordul, és akkor azt mondjuk, jó srácok, eddig beszéltünk munkáról,
0: igen,
1: jó? Most munka tilos. Most már nem munkáról beszélünk, beszéljünk családról, gyerekekről, örömhelyzetekről, meg szerezzünk élményeket. Mindenki kiengedte gőzt? Ki?
0: Igen.
1: Jó, munka bezárva.
0: Igen, én is pont erre gondoltam, hogy az is nagyon jó, amikor így munkatársak, de amikor teljesen más helyről érkeztek a barátok, és teljesen más dolgot visznek ebbe a kapcsolatba, az is egy nagyon erő lehet.
1: Igen.
0: Egy másik barátság jutott még eszembe a Bibliából, ez a Dávid és Jonatánnak a barátsága. Dávid példája is egy nagyon jól ismert, az a hűség és az önfeláldozásnak a barátsága.
1: Igen. És ebben a barátságban az a nagyon különös, hogy a rangban, státuszban magasabban lévő végül is szolgálja az alacsonyabban lévőt, és úgy teszi mindezt, hogy tudja, hogy jog szerint őt illetné meg, hogy a következő király legyen, de Isten a másiknak adományozta oda ezt a címet, és mekkora szeretetnek, mekkora mélységnek kell egy kapcsolatban lennie ahhoz, hogy valaki azt tudja mondani, hogy figyelj, én háttérbe vonulok,
0: abszolút,
1: és inkább téged engedlek érvényesülni, mert értékellek téged annyira, látlak téged annyira rátermetnek, hogy magamat inkább háttérbe szorítom. Hát ha alázatból lehet tanulni valakitől, akkor Jonatán azt hiszem egy ilyen figura.
0: Ezért szeretem a bibliai példákat, mert az mai napra is annyira különleges erőt jelent, és ez ma azért egy elég nagy probléma, mert elég önzőek vagyunk, elég féltékenyek vagyunk, és ez tényleg az, amikor a másikat előtérbe tudom helyezni.
1: Inkább használjuk sokszor az embereket, semmint szolgáljuk az embereket, pedig akkor fogok én is kapni, ha beleteszek, és itt megint az egyenlőségnél, vagy a kölcsönösségnél.
0: Igen, igen, és a szeretet, azt írja a Biblia, úgy szerette Dávidot, mint önmagát.
1: Igen, igen.
0: Jonatán, tehát egyetlen.
1: Amit aztán persze sokan félre is értelmeznek fura irányzatokba,
0: igen,
1: de azért, hogyha nagyon pontosan végigolvasuk a szövegeket, akkor tudva lévő, hogy szó nincs ilyen belemagyarázott értelmekről.
0: Igen, igen, igen. Hát, és hogyha még arra gondolunk, hogy van valaki a Bibliában, aki mindig az igazi barátunk, akire mindig számíthatunk. Nem tudom, hogy a barátoknak milyen titkokat merünk elmondani, mert azért lehet, hogy ott van egy határ. De van valaki, Jézus, aki azt mondja, hogy én vagyok a barátotok.
1: Igen. Igen.
0: Akinél viszont nincs ilyen. Azt hiszem, nincs ilyen gát.
1: Igen, igen. És annyira gyönyörű, amikor a tanítványokkal ott a szolgálati idejének a vége felé beszél, és azt mondja, hogy ti nem szolgáim vagytok. Igen. Ti az én barátaim vagytok. Klasszikusan, amikor egy Isten-ember viszonylatot képzelünk magunk elé, és Jézust is Istenként tiszteljük, és mi az ő szolgái vagyunk, akkor azért egy ilyen aláfölé rendeltség jelenik meg bennünk. De amikor Jézus azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok, akkor igazából maga mellé emel bennünket. És ebben szinte beleborzongok, hogy hogy lehetnénk mi az egyenrangúságnak bármilyen aspektusát jelző viszonyrendszerben Jézussal, amikor ő annyival többet tesz bele. Nagyon sokat gondolkodtam ezen, és azt találtam, hogy igazából végső soron abban a vonatkozásban egyenlőek tudunk lenni, hogy mindketten mindent beleteszünk. Jézus mindent adott az életét, én mindent adok, ami tőlem telik. Igaz, hogy az én mindenem, az sokkal

0: hallottam tőle, aki mesélt egy idős bácsiról, aki hívő bácsi volt, mindig a családtagjaival felolvastatott a Bibliából, és az ágya mellett volt egy üres szék, és nem engedte senkinek, hogy oda üljön, nem, ez Jézus széke. Jézus ide szokott ülni, és itt szoktunk beszélgetni, amikor ti nem vagytok itt. Ti üljetek a másik székre, és onnan olvassatok fel nekem. És amikor a bácsit megtalálták, hogy elaludt, és már nem ébredt föl, a feje a széken volt.
1: Jaj! De jó,
0: az ő, ugye? Ő megélésében ő ráhajtotta a fejét Jézus ölébe, és ott halt meg.
1: Csodálatos.
0: Ezt jelenti az, amikor valaki nincs egyedül, és ezt megél. És én is ismerek ilyen bácsit. Most nemrég volt abban a kiváltságban részem, hogy az életének egy új szakaszába kísérhettem őt. Ő egy tanyán élő idős bácsi, aki hát már nem tudta magát ellátni, szegény, esett, kelt, és segítettem őt az egyik szeretett otthonunkba eljutni. És amikor ott voltam a tanyán, és meglátogattam, mindig kérdeztem, hogy nem érzed magad egyedül? Én nem vagyok egyedül.
1: Igen.
0: Jézus itt van velem. Hát egész nap beszélgetek vele.
1: Igen. Igen, és hogyha valaki nehezen kapcsolódik másokhoz, igen, vagy ilyen zárkózottabb, akkor ez egy biztos pont.
0: Ez egy nagyon jó pont. Híra számára.
1: És ezt olyan szépen mutat, hogy ő felemel magához, ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Igen. Igen. Még egy utolsót esetleg, ez is egy különleges történet, Ruthnak és Naominak a történet. Ez egy nagyon-nagyon szép, nem vérszerinti, de igazából igen, egy barátsága alakul.
0: Igen. És attól is különleges ez a történet, hogy ők egy anyós menny viszonylatú páros, és lehetnek barátok, mert hogy az ő kapcsolatuk akkor is folytatódik, amikor már az a személy meghal, akin keresztül ők kapcsolódnak egymáshoz. Tehát már nem lenne kötelező, szokták mondani, jópofizni egymásnak. De ők nem jópofiznak. Ők ezt nagyon komolyan megélik, és hát az a mondat, amit Ruth kimond, amikor az anyósa kvázi felmenti őt, felszabadítja őt a hűség fogadalma alól, hogy menj vissza a szüleidhez, menj férhez újra, ahol te vagy, ott vagyok én is, ahova te mész, oda megyek, ahol te meghalsz, ott halok meg én is, a te istened az én istenem, a te néped az én népem, libabőrös helyzet, hogy el tud jutni két különböző életkorú hölgy, aki valamikor anyós menny viszonylatban volt egymáshoz, el tud jutni egy egyenrangú, nagyon mély barátságig.
1: Igen, ez az egyik, amit mondtál, hogy anyós menny, ők is lehetnek barátságban. A másik pedig, hogy generációk között is lehetnek barátok. Én is ismertem olyat, aki egy kisfiú, aki nagyon jó barátságot ápolt egy idős bácsival. Nagyon sokszor találkoztak, kettesben elmentek, vagy egy fiatal, egy idősebb emberrel nagyon jól tud kapcsolódni.
0: Így van. Tehát így ez van, a történet egy gyülekezetnek mekkora értéke az, és igazából mondj nekem még egy helyet, ahol természetes közegben ennyire magától értetődő, hogy különböző generációkat képviselő emberek együtt vannak hétről hétre. Mi, amikor elmegyünk Dórival, a feleségemmel a gyülekezetünkbe, annyira feltöltődünk a gyerekek szeretetéből. Otthon külön mappám van azoknak a rajzoknak, amiket a gyerekek hoznak. Gabi bácsi, ezt neked rajzoltam, és akkor ott egy ákombákom, meg egy nagy pókfejű emberke, és ez így te akarsz lenni, téged rajzoltalak le, hogy versenyautót vezetsz, meg ilyeneket mondok, és ez annyit tölt, és hát csak remélni tudom, hogy a mi jelenlétünk is visszafelé tölt, mert különben valószínűleg nem jönnének oda. És ez egy fantasztikus dolog, hogy...
1: És ezt nagyon örülök neki, hogy ezt említetted, és ezzel zárjuk, mert nem olyan régen pontosan arról beszélgettünk, hogy a közösségnek milyen életereje van, milyen átformálja az életünket, és segítjük, és a gyülekezet közösségben még ez is benne van, hogy barátokat lehet szerezni, hogy feltöltődni lehet, és tényleg erőt ad. Nagyon köszönöm, Gábor, sajnos még van néhány történetünk a Bibliából, de majd egyszer valamikor talán elmondjuk. Tényleg nagyon különleges baráti történetek vannak a Bibliában. Nem tökéletesek, ott is nem tökéletes távolról emberek,
0: sem,
1: mint ahogy a mi barátságunk
0: sem vagyunk,
1: de azok szerető. Igen. És az a kérdés, hogy hogyan tudunk mi keresztényként egy barátként lenni mások számára.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Megköszönöm, hogy az elmúlt perceket velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Papos Renáta vagyok, és meghívom Önöket, hogy a következő perceket töltsük el együtt, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Dániel bátorságával nézzünk szembe a halállal. Hálát adok neked, atyáim Istene, és dicsérlek, hogy bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad nekem, amit kértünk tőled, mert tudtul adtad nekünk a király dolgát. Dániel 2.23 alapján. Istenünk megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik őt. Dániel kereste az urat, amikor kiadták a rendeletet, hogy meg kell ölni a babiloni királyság összes bölcsét, mert nem tudták elmondani a király elfelejtett álmát, illetve annak értelmét. Nabukadonozor nem csak az álom magyarázatát követelte, hanem az álom elbeszélését is. Kijelentették, hogy a király kérése lehetetlen, és a próba nagyobb annál, mint amit embertől valaha is kértek. A király dühös lett, és úgy viselkedett, mint mindenki, akinek nagy hatalma és korlátlan indulatai vannak. Úgy döntött, hogy mindegyiküket meg kell ölni. Mivel Dánielt és társait is a bölcsek közé sorolták, az ítélet rájuk is vonatkozott. Dániel bement a király elé, és időért esedezett, hogy ezt a kérdést a világegyetem legfelsőbb bírósága elé terjessze, amelynek határozata ellen nem lehet fellebbezni. Amikor kérését engedélyezték, Dániel az egész ügyet társai elé terjesztette, akik egyesültek vele az igaz Isten imádatában. Az ügyet teljes mértékben megfontolták, és térdre borulva esedeztek Istenhez. Hogy adja meg nekik azt a hatalmat és a bölcsességet, amely egyedül segíthet nekik nagy szükségükben. Akkor Dánielnek megjelenteték az a titok éjjeli látásban. Álde akkor Dániel az egek istenét. Felhívom az ifjúság figyelmét arra, hogy Dániel istene az ő istenük is, és bármilyen nehézség merüljön fel, tegyenek úgy, amint Dániel is. Kérjenek az egek istenétől irgalmasságot. Isten nem hagyja cserben egyházát, a legvészterhesebb órában sem. Szabadulást ígér.

Isten az ő gyermekeivel van. Ézsaiás 43:5-6 erről számol be a következőképpen. Ne félj, mert veled vagyok. Napkeletről visszahozom utódaidat, és napnyugatról összegyűjtelek. Azt mondom északnak, add ide, és délnek, ne tartsd vissza. Hozd vissza fiaimat a messzeségből, és leányaimat a föld végéről. Örömmel és reménységgel kell elvégeznünk munkánkat. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elcsüggedjünk. Vegyük le tekintetünket kellemetlen tapasztalatainkról, és szavaink legyenek telve vidámsággal. Hangulatunkból áradhat derű és öröm, vagy komor, gyászos hangulat. Oktassuk magunkat a bátor beszédre. Tanuljunk Krisztus példájából. Még a zsidók és a római katonák kezei között elszenvedett szörnyű megaláztatás, az őt ért gúnyolódás és az elszenvedett kegyetlen bánásmód következtében sem csüggett el. Tartsuk meg mindvégig erősen az elkezdett bizodalmat. Isten igazsága fényének nem szabad elhalványulnia. Be kell ragyognia a világot beborító tévedés sötétségébe. Nyissuk meg Isten igéjét, a föld magas tisztséget betöltő emberei, és a szegényebbek előtt is. Krisztus egyháza Isten eszköze az igazság hirdetésére. Különleges munka végzésére erővel ruházta fel. És ha hűséges Istenhez, ha engedelmeskedik parancsolatainak, fenséges isteni erő lakozik majd benne. Ha becsüli az Urat, Izrael Istenét, nincs olyan hatalom, amely megállhat vele szemben. Ha hűséges marad szövetségéhez, az ellenség erői épp úgy tehetetlenek lesznek vele szemben, mint ahogy a polyva képtelen ellenállni a forgó szélnek. Az egyházra boldog, dicsőséges naphajnala virrad, ha magára öltve Krisztus igazságosságát, megtagadja a világgal való minden barátságát. Krisztusból árad az üdvösség élő forrása. Amikor hitben megragadjuk erejét, csodálatosan elforgatja a legreménytelenebb, a legcsüggesztőbb helyzetet is, az ő nevének dicsőségére.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész föld.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió keresztutadásában. Ma este egy mindig is időszerű témát hallhatunk. Az igeszolgálat címe Szívcsere. És ez az, amire szükségünk van, ez az, amit Isten naponta el szeretne végezni életünkben. Az isteni ígét Verebi László lelkipásztor fogja szólni. Kérem, fogadják sok szeretettel.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, kívánom a Jóisten áldását, békét, szeretetét mindannyiunknak, amikor ismét egy ige tanulmányt közösen áttekinthetünk, és ezzel kapcsolatosan az alapígét is szeretném, hogyha együtt elolvasnánk. Ezékiel könyvéből, ott pedig a 36. fejezetnek a 26. és 27. verse az alapszövegünk. És adok nékik új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Azt a kérdést fogalmazhatjuk meg, és egyre többek talán meg is fogalmazzák, hogy mikor is következik be az a rég várt megújulás, amiről beszél Isten igéje, főleg amikor az idők jeleit látva haladnak előre a mi napjaink, úgy gondoljuk, hogy minthogyha igazán eljött volna az ideje, vagy különösen szükség volna már egy megújulásra. És itt felmerül a másik kérdés, hogy ha igen, akkor mit kell tennünk nekünk? De inkább még ezt is hozzácsatolhatnánk, hogy azon túl, hogy nekünk mit kell tenni, mit tesz a Jóisten annak érdekében, hogy ez a megújulás a mi életünkben létrejöhessen. Gyakran kísérthet bennünket az a gondolat, amikor a megújulásra gondolunk, hogy hát a körülményeket kell megváltoztatni, a szervezkedésünket, szervezési dolgainkat, vagy módszereinket kell megváltoztatni, és akkor ez fogja elhozni a megújulást az életünkben, a változásokat. Tehát sokszor ilyen dolgokban keressük. De hogyha itt visszatérünk az ígéhez, amit olvastunk, igaz, itt Ezékiel próféta, aki Babilonba volt hurcolva, lássuk, hogy miben látta ő az egyedüli megoldást. Tényleg ez volt az egyedüli megoldás, mármint úgy azok számára is, akiket itt vele együtt fogságba vittek, vagy azok számára, akiket nem vittek fogságba, hanem otthon maradtak Izraelben, Jeruzsálemben. És mint hogy olvastuk, adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, elveszem a kőszívet a testetekből, és adok néktek hús szívet. Ezékiel itt az Isten által munkált szív cserében látta a megoldást. Kőszív helyett ő adhat hús szívet, ami számunkra. Na de mit is jelent ez? Csak ugyan ez lehet minden változásnak, vagy pedig megújulásnak az alapja? Hangzott az ige, elveszem a kőszívet testetekből. Ez valamit sugall, ez a kijelentés. Mivel azt mondja, hogy elveszem belőletek a kőszívet, tehát azt sugallja, hogy az emberi erő kevés. Tehát mi önmagunkban nemigen tudunk túl sokat tenni ennek megvalósulásáért. Van a mi részünk is, igaz? De viszont, hogy a mi szívünk, a mi gondolataink, a mi egész akaratvilágunk megváltozzon, ehhez egy isteni beavatkozásra van szükség. Hogyha a Jeremiás könyve 13. fejezetének 23. versére gondolunk, ahol azt mondja, hogy hát elváltoztathatja bőrét a szerecseny, vagy párduc az ő foltosságát, ugye úgy ti is cselekedtettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. Érdekes ez a Biblia vers, mert ugyebár sem a bőrszint nem tudjuk megváltoztatni, sem a párduc az ő foltosságát, de azt mondja, hogy úgy ti is cselekedtettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. Tehát akkor hogy is cselekedhetünk jót? Ahogy a párduc a foltosságát megváltoztatja. Hogy tudja megváltoztatni? Sehogy. Tehát lényegében mi sem tudjuk, akik megszoktuk a gonoszt, hogy csak úgyni, hip-hop, elhagyjuk gonosz cselekedeteinket, bűneinket, és már csak jót tegyünk ezután. Tehát elég nehéz ez a felvetés, de is kijózanító a mi számunkra. Mit értünk a kőszív alatt? Kicsit haladjunk tovább a gondolatmenetben. Azt le kell szögezzük, hogy
nem, a Biblia alapján nem az a kőszív, aki már olyan mértékben megkeményedett, mint hogy a bibliai szemszögből is szoktuk emlegetni, hogy már a Szentlélek elleni bűn állapotába került, és onnan már visszaút, már nincs mentség. Nem ez a menthetetlen állapotban levő szív, hanem a kőszív a bibliai összefüggésben az csak egy Istentől eltávolodott szív. Az első szeretetet elhagyó szív, de még menthető. Ugyebár, ha most gondolunk egészen orvosi szempontból a szív műtétekre, van úgy, hogy egy ember, igaz, azt mondjuk, hogyha nem cseréli ki a szívét, akkor teljesen mondjuk úgy a halál közelségem egész közel van hozzá, mert muszáj szívműtéten átmenjen. De még menthető az ember, mert a többi része, szervei azok jól működnek, de szükség van egy szívcserére, és egy másik szívvel viszont tovább élhet az illető. Na most ezért szükséges a Biblia szempontból, és itt Ezékiel úgy beszél, hogy a Jóisten így egy ilyen szívcserét akar a mi életünkben kieszközölni. Na most, ha visszagondolunk a kemény szívre, mivel járulhatunk hozzá, hogy, vagy miben nyilatkozik meg a szívnek a keménysége? A zsidókhoz írt levél 3. fejezetében, ott a 7. és 8. verset olvasnám, ami eképpen hangzik a 7. és 8. versben. Annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés a ma nagy napján. A pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Itt egy bibliai példára utal vissza, vagyis egy ószövetségi példára, hogy mint az elkeseredéskor Izrael népének is megkeseredett a szíve. Tehát akkor történik a szív észrevétlen és fokozatos megkeményedése, hogyha az ember ellenáll a Szentlélek halk és szelíd hangjának. Amikor nem akarja az ember meghallani az Isten jóra késztető szavát. Mi volt itt ebben az esetben, amit olvastunk, a zsidó népnek a legfőbb bűne a pusztában? Egy szó kitűnik ebből, amit olvastunk itt a zsidó 3. fejezetében, a 8. versben, hogy azt mondja, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor. Tehát az elkeseredés bűne, amit kiemel itt az írás, vagyis hogy visszakívánkoztak az egyiptomi szolgaságba. Vissza oda, ahonnan az Isten azt mondta, hogy onnan ki akarlak hozni benneteket, és ki is hozta őket onnan a Jóisten. Miért kívánkoztak vissza, miért keseredtek el? Mert a pillanatnyi szükségleteik miatt keseregtek. Voltak bizonyos emlékeik, amiket ott megkaptak Egyiptomban, és itt a pusztában ezek pedig hiányoztak. És annyira elkeseredtek ezen a pillanatnyi hiány miatt, nehézség miatt, hogy elfeledkeztek meg annyi csodáról, hogy a Vörös-tengeren átvezette a Jóisten őket. Elfeledkeztek arról, hogy a manna hullás által Isten naponta gondoskodott róluk, nem hagyta el őket. Elfeledkeztek, hogy az Isten a sziklából is vizet fakasztott, hogy enyhítse a szomjúságukat, mert ilyen az ember. Zúgolódás, hitetlenség miatt ők csak emberi megoldásokat vártak. És a csalódottságukban annyira elkeseredtek, és itt lett ez már igazán bűnné, hogy ha a Jóisten nem lép közben, még magát Mózest is el akarták már pusztítani. De Jézus Krisztus is beszél a kőszív kialakulásáról, hogy nagyon sokszor a vallásos büszkeség, az ember önigazultsága nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az ember ilyenné válik, vagyis megkeményedik az ő szíve, vagy gondolhatunk itt a tékozló fiú példázatára is a Lukács evangélium a 15. fejezetében,
A 28. verstől olvasom egészen a 30. versig. Tehát Lukács 15, 28. verstől. Erre ő megharagúvég, tehát itt az idősebb testvérről van szó, aki otthon maradt az atyai háznál, tehát erő megharagúvég, és nem akara bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, ím én ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott túlkot. Itt, ha feltesszük a kérdést, hisz a tékozló fiú bátyáról van szó, aki otthon maradt, mondjuk mint aki a jobbik részt válasz, a jó fiú az atyai háznál, nem tékozott. Mégis ebből a leírásból milyen szíve volt ennek a bátyának, ennek a tékozló fiú testvérének? Hát úgy tűnik, hogy kőszív volt. Megkeményedett szíve volt, mert hogyha valaki ott marad az atyai háznál, és egy bőségesen árad rejá az atya jósága, az Isten jósága, és ennek ellenére semmiféle hálát nem érez mégsem, akkor könnyen válhat, hogy még a saját legközelebb saját testvére, tehát a legközelebb álló személyek iránt is az ember megkeményedik, érzéketlenné válik, és részvétlenné válik, ami ezekből a Biblia versekből tükrözik már, ahogy itt a 30. versben is mondja, mikor pedig ez a te fiad. Tehát, mintha ő már nem is érezné, hogy neki rokona volna, megjött, és hát ugyebár eltékozolta a vagyonát. Itt egy idézetet szeretnék hozzá csatolni, a Krisztus példázatai című könyvből, a tékozó hazatalá című fejezetből eképpen olvasom. Az idősebb fiú a Jézus korabeli megtérni nem akaró zsidókat és minden kor farizeusait ábrázolja. Amikor az atya kijön, hogy megintse az idősebb fiú gőgös és gyűlölködő természete, megmutatkozik. Azt hangoztatja, hogy élete atya házában a viszonzatlan szolgálat körforgása, és ezt most kicsinyeskedve szembeállítja hazatérő fiú iránti megkülönböztetett bánásmóddal. Ezzel elárulja, hogy szolgálata inkább szolgai, mint gyermeki. Amikor élvezhette volna atya közelségét, inkább azon a haszon járt az esze, amit elővigyázatos életével próbált kiérdemelni. Szavai arról árulkodnak, hogy számításból mondott le a bűn örömeiről. Ha pedig az atya most kisebbik fiát is részesíti ajándékaiban, méltánytalan vele az idősebbel. Irili testvérétől atya jó indulatát. Teljesen összhangban vannak ezek a gondolatok az ígével, amit olvastunk, mert tényleg úgy tűnik, hogy mikor azt mondja, hogy ez a te fiad, és hát de most miért bánsz így vele, hát úgy tűnik, hogy ő ott volt, ő segített, ő mindent az atya kedvében tett, de végül is ez csak egyfajta képmutatás volt, mert a szíve egészen távol volt. Szíve szerint ő is inkább tékozott volna, ő is inkább elverte volna.

ott pedig a 37. versben olvasunk egy kemény kifejezést, vagyis megjegyzés Jézus részéről. Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. Kemény beszéde Jézus Krisztusnak, de egyértelműen rátapint az ő kemény szívűségükre, mert olyat, hogy elfogadnák a messiást, Isten fiát, aki értük jött, ott a hátsó gondolatokban az van, hogy megöljék Jézust. Na de lépjünk tovább a másik gondolatra, ami egy kicsivel szebb, és pedig adok nektek hús szívet. Vajon mi lehet az a hatalom, és az a befolyás, ami már egy megkeményedett kőszívet meg tud változtatni, vagy pedig sikeresen át tud formálni. Kicsit keresem a szavakat, hogy fogalmazzam meg, mert hogyha kimondottan az ezékieli ígékre gondolok, hogy és elveszem a kőszívet, és adok nektek helyébe hússzívet, ez azt sugallja a mi számunkra, vagy ezt érthetjük meg belőle, hogy a kőszívből soha nem lesz hússzív. Mert azt mondja Ezékiel, hogy Istennek el kell vennie a kőszívet, és helyébe egy másik szívet, vagyis hús szívet kell adjon a mi számunkra. Tehát nem a réginek az átalakítása, nem a réginek a megváltoztatása, hanem egy új szívnek a beültetéséről van itten szó, mert csak ez hozhat mondjuk úgy oly mértékű változást, hogy az ember örömöit lelje az ő parancsolatainak a betöltésében, és így váljunk alkalmassá erre. Egy bibliai példát szeretnék a továbbiakban felhozni, és pedig Manassé király a déli országrésznek egyik, nem az egyik, hanem a legsötétebb, kimondhassuk ezt, hogy a legsötétebb uralkodója volt. Emberi szempontból teljes mértékben nézve a Szentlélek elleni megkeményedett, Szentlélek elleni bűn megkeményedett állapotába került. Az ő élet történetén, ha végig tekintünk, 55 év alatt szinte mindenben Isten ellen ment, Isten ellen cselekedett. Hogyha a Krónikák könyvében megnézzük, hogy hát mit is rejt magában, ugyebár ez az Isten ellen való cselekedet, akkor a Krónikák második könyvéhez kell lapozunk, és ott pedig a 33. fejezethez, és a 33. fejezet 5. és 6. versét olvasnám. És építe oltárokat az ég minden seregeinek, az Úr házának mindkét pitvarában, és fiait átvitte a tűzön, a Hinnom fiának völgyében, és az időnek forgására ügyelt, jövendőmondásokat, varázslásokat és szemfényvesztéseket űzött, ördöngősöket és jövendőmondókat szerzett, és sok gonoszságot cselekedett az Úr szeme előtt, hogy őt haragra indítaná. Még összefoglaló jellegben is van itt, hogy még ezen kívül sok gonoszságot cselekedett. Méltán gondolhatnánk, hogy a cselekedeteivel a király már tényleg átlépte az Úr kegyelmének a határát, az Isten türelmének a határát, hát mennyi mindent cselekedett itt. És feltesszük a kérdést, hogy vajon innen, ebből az állapotból, 55 éves ilyen megkeményedett és Isten ellen elkövetett gonoszságokból van-e még visszafordulás? Van-e még megtérés? Még ki lehet-e cserélni ezt a szívet, kőszív helyébe hús szívet? És hogyha igen, akkor hogyan történik mindez? Ha itt tovább olvassuk a 33. fejezetben, erről is tudomást ad Isten igéje, és pedig a 11. verstől olvasom, hogy mit is tett a jó Isten. Reájuk hozzá azért az Úr, az asszíriabeli király seregének vezéreit, akik Manassét megfogták, és vasba vervén megkötözzék őt két lánccal, és Babilónia

Ajába vitték. Mikor pedig nagy nyomorúságban volt, fohászkodik az Úrhoz, az ő istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak istene előtt. És könyörögvén hozzá megkegyelmeze néki, és meghallgatván könyörgését, visszahozá őt Jeruzsálembe, az ő országába. Akkor ismeré meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. Itt van egy kifejezés, mikor nagy nyomorúságban volt. Gyakran nem gondoljuk azt, hogy egy megkeményedő szívet már csak a próbáknak a tüze tud megolvasztani. A Jóisten úgy látta itt, hogy szükséges mondjuk úgy egy műtétet végrehajtson Manassén. Mert ahhoz, hogy valakiből kivegyenek egy szívet és egy újat ültessenek be, ez egy műtétre van szükség. Itt a szövegek alapján azt látjuk, hogy Jóisten megfogta, mondjuk úgy valamilyen szinten belekényszerítette Manassét, mert magától nem igen akart menni, mert sokszor így vagyunk mi, hogy Jóisten kér bennünket, fogadjuk el őt, változtassuk meg, ő felajánlja a kőszívünk helyett a 20 szívet, de mikor már nincs más megoldás, az Isten a végső megoldáshoz folyamodik, így lényegében megfogta Manassét, elvitte Babilonba, mondjuk úgy zárójelbe, ott volt a műtő, és ott próbálta Jóisten ezt a műtétet végrehajtani. És ez pedig nem más volt, mint egy nagy próba. Azt mondja, mikor a nagy nyomorúságban voltam. Manassé már túllépett azon a határon, amikor az ő értelmére, lelkiismeretére, esetleg Isten ígéje hathatott volna, vagy bármilyen jó szó, vagy ének, vagy imádság. Van így, hogy az ember már olyan állapotba jut, annyira megkeményedik a szíve, hogy már bármit mondanak neki, józan értelemmel így, minden zavaró körülvény nélkül, ha nincs nyomorúság, nem fogja fel az ember. Sajnos vannak esetek, akiket, hogyha Jóisten bele is viszi ilyen helyzetbe, mert már ez a végső, amit még megtehet, hogy ha még menthető az illető, hogy még ezek a megpróbáló körülmények sem segítenek, mert van, akit a megpróbáló körülmények jobb belátásra bírnak, van, akit a megpróbáló körülmények még jobban megkeményítenek, és akkor már tényleg nem menthető az illető. Manassénál is mondjuk úgy két esélyesnek látszott ez a próba és annak eredményessége. Azonban Isten tudjuk azt, hogy csak értékes anyagba fektet rendkívüli energiát. Ezen leírás alapján úgy látjuk, hogy hát Manasséban mégis ilyen értékes anyagot látott, hogyha belevitte ebbe a nyomorúságba, és ott próbált valamit vele kezdeni. Egy kérdés, kicsit elszakadva ettől a történettől, hogy ismerünk-e a környezetünkben, ismerőseink közül ennyire megkeményedett embert, mint Manassé volt? Aki 55 éven keresztül legalább, igaz, tehát mindent a Jóisten ellen, varázslások, kuruzslás, meg mindent félített. Én nem ismerek senkit, aki most hallgat bennünket, vagy itt, hogy együtt beszélgetünk, de viszont nehéz elképzelni, hogy valaki ennyire nagy mélységbe ment volna 55 évig, és ismerünk ilyen embert. Miért mondom ezt? Mert tömi valószínű, hogy nem ismerünk ilyen súlyosan lezűlött embert, és mégis hajlamosak vagyunk hamar leírni embertársainkat. Pedig nem süllyedtek ennyire mélyre. Nem ítélkezhetünk senki élete felett. És nyugodtan hozzámondhatjuk, hogy még a saját életünk felett sem ítélkezhetünk. A legeredménytelennek látszó emberekben is ott van a visszatérésnek a lehetősége, mert bármelyik emberből, Manassé példájában látjuk, hogy lehet egy tűzből kikapott üszög, mint hogy Zakariás 3. fejezete 2. verse is visszaadja ezt. Vagy lehet egy piskológó gyertyabél Ésaiás 42.3 alapján, amely újra ránga tud robbanni. Tehát ne írjuk le hamar embertársainkat. Hogy olvastuk tovább? Azt mondja, hogy teljesen megalázta magát az ő atyáinak Isten előtt.
Miben is mutatkozik meg leginkább az ember valódi személyisége és erkölcsi minősége? Hát abban, hogy a nyomorúságban, a kiszolgáltatottságban, mikor belekerül az ember, akkor ott, abban a nehéz helyzetben tud-e őszintén megalázkodni? Tud-e őszintén bűnbánatra jutni, vagyis szembesülni önmagával, szembesülni saját múltjával, hogy mit tettem én eddig, mint például Manassé 55 évig az Isten ellen? Képes ebben a próbában, ebben a szenvedésben egyszerre meglátni és felismerni és elismerni azt, hogy ő egy elveszett ember, hogy eljátszotta az életét, és azt felismerni, hogy ez az egész küzdelem, ez az egész nyomorúság, amiben belekerültem, ez még mindig az Isten küzdelme, értem. Értem van ez az egész. Képes-e megérteni, hogy ne az Istent okolja a körülményekért, ne más embereket okoljon saját nyomorúságáért, hanem meglátni azt, hogy minden őt ért rossz, minden őt ért veszteség, tulajdonképpen ő érette történik. Na most, hogyha ezt az ember meg tudja látni, akkor az isteni műtét sikeres az ember életében. Mert Isten a szenvedések által is, ami megtisztulásunkat, ami üdvösségünket munkálja. És hogyha az ember a próbál közt ezekre a felismerésekre jut, tehát nem még jobban megkeményedik, és az Isten ellen fordul, mert akkor tényleg akkor elutasítom a műtétet, tehát az utolsó esélyt is elutasítom, de az Isten még megpróbál valamit, egy utolsó esélyt, és hogyha ezekre a felismerésekre jutok, hogy rájövök, hogy hát én vagyok a hibás, mennyi mindent tettem az Isten ellen, és Isten milyen kegyelmes volt hozzám, mert nem megöltek ezek a babiloniaiak, hanem életbe hagytak, elhurcoltak, fogságban vagyok, nyomorúságban vagyok, de még élek, és ezért átgondolva az életemet, Istenhez könyörgött Manassé. Tehát ekkor ez a bűnbánó szív által a Jóisten a kőszívet kiveszi, és ad helyette egy hús szívet. És így olvasjuk a végén, hogy akkor ismerte meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. Tehát Manassé ebben a rendkívüli szabadításban felismerte, hogy ő bár hosszú ideje eltávolodott a Jóistentől, a sok gonoszsága ellenére, amennyit elkövetett annyi éven keresztül, az Isten még mindig szereti őt, és ő tőledre rogyott, összeroskadt, a bűnek súlyát érezte, és könyörgött az Istennek a bocsánatért, a megbocsátásért, a kegyelemért, és az Isten könyörületes volt. Meghallgatta egy ilyen embernek az imáját is, és életbe maradt, de nem ott halt meg Babilonban, hanem visszakerült az otthonába, és milyen csodálatos, mert itt mondta, hogy akkor ismerte meg, hogy az Úr az igaz Isten, mert semmi esélye nem volt arra, hogy ő még élve visszakerüljön az ő hazájába. És ez csak is az egyedüli Istennek a csodálatos hatalmat tudta ezt lehetővé tenni. Tehát Isten jelleme, Isten irgalmassága, Isten szeretete csak most vált valódi valósága az ő számára, amikor őszinte hálára ébredt az ő szíve, amikor ez mind megtörtént. És akiről ő több évtizeden keresztül tudomást sem vett, az most a szorultságában, a nyomorúságában lehajolt hozzá, és ezen kilátást annak látszó helyzetben is a Jóisten megint kinyilvánította az ő szeretetét. És hát ide idézhetnénk a 103. Zsoltárban, a 10-12. verset, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint, mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt, amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Milyen csodálatosan mondja, hogy az Isten nem a bűneinket nézi, hanem a bűnbánó szívet nézi, és alig várja, hogy megbocsásson a mi számunkra. Ha mi is belátjuk azt, hogy méltatlanok vagyunk, és gyakran ellenségeskedő magatartásunk volt az Istennel szemben, és mégis ennek ellenére Jóisten mennyi jóval tölti be a mi napjainkat,
ekkor tud igazi hála fakadni az emberi szívből. Mert valóban csak ez az egy, ami igazán még közelebb tud hozni bennünket a Jóistentől, Jóistenhez, ezáltal dicsőhet meg az ő neve, mint hogy az 50. Zsoltár is mondja, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Minél jobban megismerjük Isten szeretetét, az ő szereteteljes lényét, annál jobban kell elmélyüljünk az Isten iránt való hálában. Mert igazából csak a hálás szív képes igazi szeretetet visszaadni a mindenható Istennek. Csak ebből a hálás szívből fakad az őszinte alázat, a szelídség, és az a szolgálat, az önzetlen szolgálat, amit Jóisten szeretne, hogy rajtunk keresztül elvégezzen más emberek irányában. De még nem zárhatjuk le a gondolatot, hogy ne említsük meg, hogy hol ismerhető fel a legeslegjobban, a legnyilvánvalóban, a legmélyebben, a talán a legmegrázóbban ez az isteni szeretet. Ez pedig nem máshol, hogy mint a Golgotai kereszten, feltekintve Jézus Krisztusra. Meglátva, hogy ő mit tett érettünk, elszomorítva így, és megalázkodva, hogy mennyi minden szenvedést okoztunk az Istennek, és ő pedig kész volt az ő életét odaadni helyettünk. Kész az ő igazi életét minekünk felajánlani, ezzel betakarni bennünket. És amikor az Isten rejánk tekint, akkor nem a mi szennyes ruhánkat látja, mert az Isten azt le akarja venni, épp ez a kőszívet ki akarja venni belőlünk, hanem és egy 20 szívet adni nekünk, vagyis Jézus Krisztus kell, hogy éljen a mi életünkben, kell, hogy dobogjon bennünk, és bármit teszünk, nem a mi ügyességükből teszünk, hanem már ő teszi mi általunk. Tehát a mi részünk csak az, hogy hozzájöjjünk, átadjuk magunkat, és a többit pedig már mi őszinte szeretetből végezzük és szolgáljuk a Jóistent. Mert már nem tudunk más tenni, mert hálásak vagyunk az ő áldozatáért és szeretetéért. Találtam itt egy idézetet a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvünkben, ami azt írja le, hogy tényleg amikor egy ember rádöbben erre az állapotra, akkor mi is játszódik le benne. Kicsit éljük át mi is ezen gondolatokat. Szóval, aki a keresztre szegezett üdvözítőre tekint, felismerheti minden ember bűnösségét. Látja, hogy a bűn korbácsolta meg és feszítette keresztre a dicsőség urát. Látja, hogy miközben a megváltó a leggyengédebb szeretettel vette mindig körül, saját élete csak hálátlanság és lázadás volt mostanáig, és sokszor azonosulhatunk ezen gondolatokkal. Legjobb barátját taszította el, az ég legértékesebb adományát vetette meg, magát Jézust, Isten fiát, újból keresztre szegezte, a megsebesített szívet újból átdöfte. Ezt teszik a mi tetteink, amikor bűnöket követünk el. És az utolsó gondolat, a bűnnek mélységes, sötét árja választja el Istentől az ilyen embert, és összetölt szívvel sír. Na ez az a bűnbánat, amire jutott Manassé is, amikor felismerte a múltra tekintve, hogy mennyi szomorúságot és szenvedést okozott a Jóistennek. És egy kérdés most itt, mielőtt zárnánk ezen gondolatokat, hogy miért kell nekünk mindig megvárni a nyomorúságot? Miért, hogy kell annyit várni, hogy majd ott a nyomorúságban, majd akkor megalázzuk magunkat? Miért kell addig várni, hogy az ember majd ott akkor ismeri el, hogy az Úr az igaz Isten, mint például Manassé is tette? Miért csak akkor tekintünk fel igazán a keresztre? Miért csak akkor van időnk erre, amikor a nyomorúság a mélybe taszít bennünket? Nem jó lenne egy kicsit hamarabb ezt megtenni? Isten mindenkit hív. Nem akar kényszerítni senkit, és ott sem kényszerít, de ez az utolsó lehetőség a Jóistennek, amikor egy ilyen nyomorúságba visz, vagyis műtét akar végrehajtani, de aki ott is elutasítja, akkor ott már nincs mentség, mert erőszakkal senkit Isten országába nem fog vinni. Mert ha jön is a nyomorúság, az Isten utolsó lehetősége, hogy valamit kezdjen velünk, hogy végre üdvösség fele forduljunk, ott sincs semmi garancia, hogy majd ott meg fogjuk engedni a Jóistennek,
hogy valóban a kőszívünk helyett szívcserét adjon a mi számunkra. És befejezésül hadd olvassam el még egyszer az alapigénket, mert a mi mindenható Istenünk eképpen szól hozzánk, és adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Végezetül csak annyit szeretnék mondani, hogy fogadjuk el ezt az isteni tanácsot. Hallgassunk a jó Istenre. Ne várjuk meg az utolsó lehetőséget, az utolsó próbálkozását a jó Istennek, hanem hamarabb adjuk át a életünket neki. Engedjük, hogy elvegye a kőszívünket, és egy hús szívet adjon, és ugyanakkor azt mondja, az én lelkemet adom belétek. Engedjük, hogy Krisztus által, a Szentlélek munkálkodás által az isteni lélek belénk költözzön, és elvégezze az átalakító munkát, és akkor majd ő fog tudni nekünk segíteni, hogy igenis örömünket leljük a neki való szolgálatban, az ő parancsolatainakban való járásban, az ő törvényének megőrzésében és annak betöltésében. Mert egy dolgot vár az Isten tőlünk, mióta megteremtett bennünket, hogy engedelmesek legyünk neki. Segítsen meg a Jóisten, hogy ezen szívcserén keresztül a hús szívünk, az Isten bennünk való lelke engedelmes életre tudjon sarkalni bennünket. Ezt kívánom mindannyiunk számára, hogy elnyerjük az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Szerető Istenünk és mennyei jó atyánk, köszönjük, hogy te irgalmas Istenünk vagy, szerető atyánk vagy. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket a bűn sötétségében, és reánk tekintesz. A bűn elválaszt bennünket egymástól, de te segíteni akartál nekünk, mindennek tettél annak érdekében, hisz az egész Biblia arról szól, hogy miként akarsz bennünket megváltani a bűnnek a nyomorából és hatalmából. De köszönjük, hogy Jézus Krisztus által a Golgotai kereszten lefizetted értünk az árat, és ezáltal tényleg, hogyha hittel feltekintünk a Golgotai keresztre, Jézus értünk kifolyt ártatlan drága vérére, és elfogadjuk az ő igaz életét, ami szennyes életünk és ruhánk helyett, a kőszív helyett. Engedjük, hogy ő egy érző szívet tápláljon belénk, és hogyha bennünk lakozik Krisztus, akkor ilyen formában valóban egy örömtel életet tudunk élni te néked, egy bűn nélkül életet tudunk eljutni, és köszönjük, jó atyánk, hogy te ezt megteszed a mi életünkben. Sokszor nehéz helyzeteket hozol. Nem tudjuk, hogy kinek az életében, hogy és mint munkálkodsz, de biztos, hogy igazságos és szerető a te beavatkozásod mindannyiunk életében. Jó atyánk, imádkozunk azokért, akiknek talán nehéz a döntés, de segíts, hogy mindenki felismerje azt, hogy te csak jót akarsz nekünk, és Istenünk munkálkodj bennünk szent lelked által, hogy válasszuk a jobb részt. Engedjük, hogy az ige szava, a te szavad megmozgasson bennünket. És segíts, hogyha nyomorúságba kerültünk, akkor pedig ne a megkeményedést, a még mélyebbre süllyedést választjuk, és az Isten ellenfordulást, hanem választjuk azt, amit Manassé is választott, és könyörögjünk a szabadulásért, és te ezt megadod, kimenekítesz bennünket, és üdvösségre vezetsz, úgy, ahogy el sem tudjuk képzelni. Segíts, hogy az igazi hálára késztessen bennünket. Higgyük el, hogy lehet győzni Krisztus által. Így légy velünk, Istenünk, és vezess a mi útainkon. A Jézus nevében kértünk. Amen.

szívünk átadása és teljes alárendelése Istennek a legnagyobb dolog és csoda az életünkben. Isten mindenek előtt szabad akaratunkat figyelembe véve számos olyan élethelyzetet hoz, ami rávezet erre a szükségre, hogy életünket adjuk át neki. Manassé esetében a kifejezés a próba szóban fejeződik ki. Nyomorúságunk figyelmeztessenek, életünk körülményei vezessenek vissza Istenhez, és ha mellette állunk, akkor legyen mindennapi élettapasztalatunk, a szívünk, a szív megújulása. Köszönjük az Úrnak, hogy kőszív helyett hússzívet ajándékozott nekünk az ő lelke által. Amen.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizes meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: Hit, remény, szeretet.
1: Bartalis János megpróbáltatásban. És szól a hang, megpróbáló nehéz időkben. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmét? Nyomorgatás-e? Szorongató keserűsége? Üldözése? Éhsége? Mezítelensége? Veszedelem-e? Fegyver-e? És felel a hang, világtávlatot átható. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, és semmi egyéb teremtett állat el nem szakaszthat minket az Isten szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

0: Hit, remény, szeretet.
1: Kedves hallgatók! Isten békével köszöntöm Önöket, és kívánom, hogy ez az alkalom, amelyen a hit erejéről fogunk beszélni, hitéletünk magasabb szintjére emelje Önöket. Keresztényi meggyőződésem az, hogy minden ember életében jelen van a hit. Egyesek többet, mások kevesebbet járnak hitben. Földi életünk napról napra mind rejtélyesebb, és ezért nélkülözhetetlen megismerni a hit gyakorlati dimenzióit. Nem is annyira az ösztönszerűen kijelentett hiszem-nem hiszem kijelentésekre szeretnék korlátozódni, hanem arról a bibliai hitről szeretnék beszélni, amely kompatibilis a keresztény ember mindennapi életével. Világunkat kétségbejtő események rázzák meg, amelyek igazolják a Máté evangéliumának 24. fejezetének 6-tól 8-ig terjedő verseit. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Ezekkel az ígékkel nem szeretnék pánikot kelteni a hallgatóság körében, hanem azt szeretném elérni, hogy most a sok nyomorúság kezdetén megtapasztaljuk a hit csodálatos erejét. Az elszomorító események tumultusával szemben hitbeli állást kell foglalnunk. Nem mindegy az, hogy hit nélkül, örök rettegésben élünk, vagy a mindennapok bizonytalansága emészti fel szellemi, lelki és testi energiánkat. Mi keresztények tudatában kell lennünk annak, hogy amiért borús az ég és szakad az eső, a felhők felett süt a nap. Ezért reménységgel és igazi megtéréssel kell bizonyítani Istenben vetett hitünket, ami feloldja a stressz gyilkoló erejét és felkészít az előttünk álló nehezebb napokra. Nem szabad beletörődni sorsunkba, vagy azt mondani, hogy nekem már túl késő hinni. Isten felénk nyújtja megmentő kezét, és azt akarja, hogy ragadjuk meg. Ő mindannyiunkat meg akar menteni, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen, írja János evangéliumának 3. fejezetének 16. verse. Eljött az ideje annak, hogy a mindennapi életünkben meglátszódjon a hit ereje. De sokan olyan kijelentéseket tesznek, hogy nem fontos a hit. Minek higgyek? Nem tudok hinni. A fájdalmasabb, de ugyanakkor hatásosabb része a dolognak az, amikor az ember a saját kárából tanul. Keresztényi életem tapasztalataiból el tudom mondani, hogy a nyomorúság, a betegség, a természeti csapások, a katasztrofák és az ehhez hasonló dolgok egyes személyekben rövid időre túlbuzgó hitet ébresztenek. Másokat meg nagyobb Isten káromlókká tesznek. Ezért nem szabad megengedni azt, hogy a mi hitünket külső, világi tényezők táplálják, mert akkor az egyik végletből a másikba sodródunk. Ez hasonlít egy középkorú jelenethez, amikor az egyik udvari szolga az ő urának gyermekét tanította lovagolni. Megmutatta, hova tegye a lábát, mibe fogozkodjon, és megmagyarázta a lendület fontosságát is. A fiatal neki rugaszkodott először, és visszaesett. Neki másodszor is, és nem sikerült. Harmadszor akkora lendületet vett, hogy átesett a ló másik oldalára. Ezt akarja elérni velünk, ami ellenségünk a sátán. Ha eddig nem éltünk hitben, de most a sok esemény láttára elhatározzuk, hogy hitben fogunk élni, és nem fog tudni megakadályozni minket ebben, akkor egy nagyobb lendületet ad, aminek a következtében a másik végletbe esünk. Neki mindegy, hogy a hitetlenség vagy a vak hit végleteiben vagyunk, mert tudja azt, hogy egyik sem vezet az üdvösségre.

kedves hallgatók! Isten azt akarja, hogy értelmesen higgyünk benne. A hit nem zárja ki a szabad akaratunk gyakorlását, az értelem és a bölcsesség használatát, a mindennapi dolgok kiszámítását és jó beosztását. Sőt, mindezeket beleértve, el kell fogadjuk, hogy lehetnek emberileg előre nem látott dolgok, és ezért nagyon fontos az Istenre való hitbeli hagyatkozás. Hinni akarni kell. Érdemes próbára tenni az Istent, és megtapasztalni, hogy gyönyörűséges hitben élni. A Szentírás sok hívő személy tapasztalatáról számol be. Csak egyet szeretnék megemlíteni, ami fel van jegyezve a Lukács evangéliumának 8. fejezetének 43-tól 48-ig terjedő verseiben. És egy asszony, ki vérfolyásban volt 12 esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani. Hátulról hozzájárulván illeti az ruhának peremét, és azonnal eláll a vérének folyása. És mondta Jézus, ki az, aki engem illete? És mikor mindnyájan tagadák, mondta Péter, és akik ővel levalának. Mester, a sokasság nyom és szorongat téged, és azt mondod, ki az, aki engem illete? Jézus pedig mondta, illete engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származik ki tőlem. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjöve, és előtte leesvén, megjelenténé ki az egész sokaság előtt, miért illete őt, és azonnal meggyógyult. És mondanéki, bízzál lányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Lukács evangélista az orvos szemszögéből figyelte az emberek szükségleteit, és különösen érzékeny volt a betegekkel szemben. Jézusban meglátta nagy szociális gondozót, aki nem csak az emberek fizikai szükségleteit elégíti ki, hanem lelküket is gyógyítja. Nem jegyzi fel, hogy ez az asszony milyen körülmények között hallott Jézusról, kibeszélt neki róla, hanem leírja a hit által tett lépéseit, amelyek a nagyorvoshoz vezették. Elsősorban az asszony belátja a reális állapotát. 12 éve szenved, minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani. Más szavakkal a helyzete reménytelen. Ezek mellett, mint zsidóasszony, nagyon jól ismerte az Ószövetség fogalmát a vér elfolyásával kapcsolatban úgy, ahogy fel van jegyezve a Mózes 3. könyvének 17. fejezetének 11. versének első részében, illetve a 14. vers első részében. Mert a testnek élete a vérben van. Mert minden testnek élete az ő vére a benne levő élettel. Következtetésként az Ószövetség a vér elfolyásában a halált látta. Erről volt meggyőződve az asszony. Érdekes felfedezni azt, hogy az asszony nem törődött bele sorsába, és nem mondott le az életéről még akkor sem, amikor az kilátástalannak látszott. Másodszorban gyakorlati lépéseket tesz Jézus fele. Felfedezi a pillanat fontosságát, és kihasználja életének nagy lehetőségét. Hátulról hozzájárulván illetőző ruhájának peremét. A görög szöveg sokkal kifejezőbb, mert érzékelteti az asszony határozottságát, bátorságát és akaratának gyakorlati kifejezését. Itt nem egy válveregető gesztusról van szó, és még kevésbé Jézus ruhának simogatásáról vagy egyszerű érintéséről, hanem egy határozott megragadásról, mint aki tudja, hogy ettől függ az ő élete. Ennek a határozott megragadásnak az eredménye az azonnali gyógyulás volt. Harmadsorban erőben részesül. Jézus maga mondja, hogy illete engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származik ki tőlem. Milyen erő volt ez? Balázs Károly az új szövetségi szómutató szótárában leírja, hogy a dünamis görög szó a Szentírásban többféle árnyalati jelentése rendelkezik, mint például természetes velünk született képességet, a tettben levő erőt, Isten ható erejét, valamint az elhangzott szavak ható erejét jelenti. Mivel ez a

erő Jézusból származott, nyilvánvaló, hogy Isten ható erejéről tanúskodik, ami ebben az esetben a gyógyulást eredményezte. Később ennek az erőnek a megnyilvánulása a Szentlélek küldetésében lett maradandó. Negyedsorban nyilvános bizonságot tesz mindarról, amit Jézus tett vele. Szeretett volna mindent titokban tartani, és csak ő maga örvendeni a gyógyulás lehetőségének. De Jézus tudta, hogy ez a tapasztalat még sok szenvedő bátorságát és gyógyulás utáni vágyát kell felébressze. Ez az eset a hitéletben való fejlődés lépéseit mutatja be, amelyeket a 21. század keresztényeinek is meg kell tenni.

Az első és nagyon fontos lépés a reális lelki állapotunk elismerése. Úgy, ahogy az asszony elismerte szenvedésének okát és reménytelen állapotát, nekünk is be kell látni bűnös létünk borzasztó helyzetét. Sokan így érvelnek. Nem ártottam senkinek. Nem cselekedtem égbe kiáltó bűnöket, és az apróságokat Isten számba se veszi. Istennél nincsenek nagy vagy kicsi bűnök, hanem bűn van, amit el kell ismerni, be kell vallani, és el kell hagyni. Ha ez nem történik meg, akkor nem igényelhetjük Isten megbocsájtó kegyelmét, és jogot sem tarthatunk a mennyek országára. A 143. Zsoltár második verse írja: egy élő sem igaz Isten előtt. Vagy a Prédikátor könyvének 7. fejezetében a 20. vers tovább folytatja gondolatot mondván: mert nincs egy igaz ember is a földön, aki jót cselekednék, és nem vétkeznék. Egy még fájdalmasabb megállapítást tesz Mikeás proféta könyvének 7. fejezetének 2. versében. Elveszett e földről a kegyes, és igaz sincs emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadássza atyafiát. Pál apostol reálisan elmondja a Róma beliekhez írt levél 3. fejezet 9. versétől a 18. verséig, hogy mindnyájan bűn alatt vannak, amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajoltak, egyetemben haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Szájuk telve átkozódással és keserűséggel, lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békességnek útját nem keresik. Nincs Isten félelem az ők szemük előtt. Sok bűnös Istenre mutat akkor, amikor bűneit motiválni akarja. De Jakab apostol felvilágosít ilyen tekintetben levelének első fejezetének 13. versében. Senki sem mondja, amikor kísértetik, az Istentől kísértetem. Mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ne tévejegjetek, szeretett atyám fiai! Sokszor megtörténik, hogy útjaink és cselekedeteink igaznak tűnjenek saját szemeink előtt. De ha figyelembe vesszük a Szentírás megállapítását ezzel a gondolkodásmóddal kapcsolatban, akkor sajnálattal állapíthassuk meg azt, hogy van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak útja. Példabeszédek könyvének 16. fejezet 15. verse szerint. Sőt, az embernek minden útja igaz a maga szemei előtt, de a szívek vizsgálója az Úr. Ezt a gondolatot megtaláljuk a Példabeszédek könyvének 21. fejezetének 2. versében. A végkövetkeztetés: bűnösök vagyunk. És a bűn zsoldja halál, mondja Pál apostol a Róma beliekhez írt levél 6. fejezet 23. versében. Helyzetünk az asszonyéhoz hasonlóan reménytelen. Lehet, hogy Jézus most megy el előttünk az ige hallatán, rendelkezésünkre bocsátván az életünk nagy lehetőségét. Ezért tegyük meg a 2. nagy lépést, közeledjünk Jézushoz. Sőt, illessük ruhája peremét, ő felfigyel a mi érintésünkre, és nem maradunk a régi, nyomorult, reménytelen helyzetünkben. Ő képes megtisztítani mindannyiunkat a bűn undorító voltától és nyomasztó terhétől.

Itt idézetül említsük meg Pál apostol szavait a Timóteushoz írt első levél, első fejezet 15. verse szerint. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa bűnösöket, akik közül első vagyok én. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus megtart a mi bűneinkben, hanem megszabadít bevallott és elhagyott bűneinktől. János apostol megerősít ezt a gondolatot első levelének, első fejezetének 9-től 10-ig terjedő verseiben, illetve a második fejezet 1-től 6-ig terjedő verseiben. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazzuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mi bennünk. Én, fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miéinkért, hanem az egész világéért is. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki azt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Ragadjuk meg Jézust az ő igényén keresztül úgy, mint akik szabadulni akarunk a bűnnek rabságából, és azonnali gyógyulásban lesz részünk. Elmúlt az ideje annak, hogy hallgassunk a lebeszélő vagy Jézustól távol tartó szavakra, bárkinek szájából származzanak ezek, mert az üdvösség egyéni, és kár lenne elveszíteni. Harmadsorban Isten szent lelkének ereje áll minden megtért bűnös rendelkezésére. Az asszony határozott érintésének nem csak a gyógyulás volt az eredménye, hanem az Isten erejében való részesülés. Lukács feljegyzi, hogy nem csak az asszony érintette Jézust, hanem tömeg tolongott körülötte. Sőt, Péter szavait idézve a sokasság nyomta és szorongatta őt. Ez hitelesíti azt a gondolatot, hogy az érintések között különbség van. Jelképesen mondva, ma is megtörténik, hogy különböző személyek érdekből, kíváncsiságból, vagy egyszerűen véletlenül illessék Jézust. De az ilyen illetés vagy érintés következtében nem történik semmi különös. Határozott megragadásra van szükség, ami gyógyulást eredményezi, és Isten szent lelkének jelenlétét a mi életünkben. Az igazság megismerésének tekintetében a Szentlélek nagy szerepet játszik úgy, ahogy fel van jegyezve János evangéliumának 16. fejezet 13. versében. De mikor eljön amaz, aki igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Ha mindez megtörténik egy keresztény életében, akkor automatikusan bekövetkezik a negyedik lépés, a személyes bizonyságtevés. Isten dicsőségét azt szolgálja legjobban, amikor egy megtért bűnös el tudja mondani, hogy mit tett érte Jézus. Ez nem maradhat titokban, mert Isten üttervének kimagasló pontját képezi. Ehhez a bizonyságtevéshez nem kell felsőfokú iskoláztatás, sem különös végzettség, csupán egy őszintén és igazán megtért szív. Kedves hallgatók, Istennek szüksége van az én és az ön hitbeli állásfoglalására. Ez csak akkor lehet elfogadható, ha átéljük az említett esetbeli asszony tapasztalatát. Ez arra tanít meg bennünket, hogy ne a mi igazságunkat kecsegtessük Isten előtt, hanem elfogadván a Krisztus igazságát, aszerint éljünk, ami megegyezik az ő akaratával. A körülöttünk élők lássák meg bennünk Krisztus jellemét, és dicsőítsék az Istent. Ez az eset bizonyítja, hogy a hitben való élés életstílust jelent. A keresztényi élet felületességéből elvezet annak mélységébe, valódiságába. Tömören kifejezve megtanít igazán élni. Minden jel arra mutat, hogy Jézus eljövetele közel van. Ezért végezetül hallgassuk meg a Pál apostol szavait a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 37-től
39-ig terjedő verseiben. Mert még valami kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Amen.

Bartalis János, Isten kezében. Jött villámcsapás, jött fegyver, jött fergeteg, jött emberek hálátlansága, jött kegyetlenség, jött bűn, jött éhség és szomorúság, jött megalázás, jött üldözés és megpróbáltatás, jött bujdosás lélek pusztában, és nem volt hová lehajtani fejét. Jött kínszenvedés, Krisztus hét szenvedése, jött korbácsot és testen és lelken, jött börtön. Nagy bajomban mindig csak azt mondtam, Isten kezében vagyunk, és ott vagyunk a legjobb helyen. Mikor fellegek feltornyosultak, és a hullámok összecsaptak fejünk felett, mikor a templomok leomlottak, és meghasadott a hegy, mikor sötétség borult a világra, végtelen sötétség, és az égre nem jöttek fel a csillagok, mikor a halál örvényénél álltunk, mikor az utolsó kiáltás is elhangzott Krisztus ajkáról függve a keresztfán, utolsót lehelve lelke, éli, éli, láma szabaktáni. Ó népem, drága népem, e szörnyű ítéletben, ez elveszejtő nehéz időben mindig hitted. Isten kezében vagyunk, és ott vagyunk a legbiztosabb helyen. Mikor égföld megszakadt, folyók, tengerek kiöntöttek végig nyargalván sós hullámaikkal a veszett világon, mikor megpecsételtetett minden teremtett állatoknak sorsa, ó Uram, mi, árva néped, te benned bíztunk, elégedünk.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek.

és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal, mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal, mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Aszáfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenék.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jó.